A vasúti sorompót piros-fehér-piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül rajccsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fénye sem világít, üzenzavar.

Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.

hátra bucka lakó, a Hortobágy egy teveitató. Hűs a Tisza víz, a Zenga bakony, a vértes kedves nem tagadom, a Káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

0: ugrok egy nagyot már is. Hopp! A gödörből végre kint vagyok, és a talaj egyre jobban mozgott alattam. De szerencsére állva maradtam, mikor jöttek a rendőrök és rám néztek.
1: Megállítsuk!

0: szólnak.
1: Tessék vigyázni, az autók záródnak.
0: Jézus Mária, hova kerültem? A metróban vagyok és egy székre ültem, de jött felém egy nő és vagy öten volt.
2: Jegyeket bérlek!

0: Veszélyes.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Mielőtt New Yorkot tényleg célbe vennénk, egy gyors reggeli beköszönés. Jó reggelt mindenkinek! 5:30 múlt néhány másodperccel, ez már a Tátrai Band, és elvisz bennünket New Yorkba. De ha arra kíváncsiak, hogy most nálunk mi a helyzet, nagyon-nagyon szép a nap felkelte, bár vannak felhők az égen, és ez a nap felkelte nem hasonlít már a hetekkel ezelőttihez, de még mindig megvan a varázslata és az ereje is, úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot és jó reggelt kívánunk, jó ébredést ezen a július 21-i keddi napon. Lebár Teodor a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelőszerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják, várjuk.

New Yorkban jártunk, gyorsan meg is néztem, hogy New Yorkban mi a helyzet. Nos, ott most 23 fok van, és jobbára felhős az égbolt ezekben a pillanatokban. Egyébként ugye teljesen más időszámítás van, és nyilván más az időjárása is. A páratartalom miatt a hőmérséklet magasabbnak érezhető, és gyenge szél fúj jelen pillanatban. Na nézzük, hogy nálunk mi a helyzet, mert hogy talán ez a legfontosabb, hogy mi honnan indulunk ma reggel, és aztán mit hoz majd a folytatás. Ugye változás állt be időjárásunkban, egy többszörösen érkezett hidegfront alakította át az időjárásunkat, jelenleg 15 fok van itt Lendván, és bizony jobbára felhős az égbolt. Muraszombatban felhős az ég 16 fokkal, a fővárosban, Ljubljanában is borús az idő 17 fok, Novomesto felhőség 15 fok van, Posztolyna derült 16 fok, Szlovengrádec gyenge eső 15 fok, Liszca borús 14 fok, lent a tenger melléken Portorosban 23 fokot mérnek, derült az idő a tengerparti városban, Maribor szitáló eső 17 fok, Novagorica derült 21 fok, és a Triglávon felhős az ég, jelenleg 6 fokot mutatnak a hőmérők. Hát innen indulunk ma reggel, és aztán hamarosan 6 órakor megtudhatják majd azt is, hogy hogyan folytatódik a mai nap időjárása, és mit hoz a folytatás. Lassan, de enged a hőség, ez már biztos, és a héten aztán lesz minden, de leginkább elviselhető, kellemes meleg 25-26 fokkal, részletek pedig hamarosan 6 órakor.

0: Nézzünk a naptárra, és nézzük meg, hogy ehhez a július 21-éhez mi minden köthető, mert hogy ma július 21-e van kedd, és a naptár szerint Dániel, illetve Daniella napja. A Dániel egy héber eredetű bibliai név, jelentése Isten a bírám, és a Daniella ennek a Dániel férfi névnek a női párja, így ugyanúgy héber eredetű, és ugyanúgy a jelentése Isten a bírám. A naptárban szerepel még az Ilma, a Lőrinc, az Angéla és a Helén név is, akik ma ünnepelnek, minden jót kívánok. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, legyen csodás a napjuk. Isten éltesse önöket!
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat

5 óra 50 perc van, jó reggelt a most ébredezőknek, július 21-e van kedd, és bizony teljesen más idő vár ránk a következő napokban. Már most is nagyon sokat frissült a levegő, kifejezetten egyébként én egy picit a ma reggelt is hűvösebbnek éreztem, de végre fellélegezhetünk, mert a levegő frissebb lett, de... Egy biztos, egyelőre a nagy meleg nem tér vissza, és említése méltó csapadék sem lesz a folytatásban, legalábbis annyi mennyiség, amire szüksége lenne a mezőgazdaságnak. Egy biztos, hogy a folytatásban többször lesz szelesebb az időjárás, és a következő egy hétre lesz igaz, hogy a szokásosnál egy picit alacsonyabb lesz a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy nagyjából a jövő hét végéig, a jövő hét elejéig marad a 30 fok alatti hőmérséklet. Lesznek olyan napok, amikor 23-24 fok lesz csak a maximum, és alapvetően gyakrabban növekszik meg a felhőzet, de visszatér még a kánikula, mégpedig augusztus első napjaiban, akár 36-37 fokkal is. Részletek hamarosan 6 órakor, de addig jön Bogi, azaz Csemer Boglárka, és itt lesz hamarosan Pápa Jóci is.

0: időjárás.
1: 6 óra 2 perc van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Végre fellélegezhetünk, frissült, és a következő napokban még tovább frissül a levegő. Átmenetileg néha felhősebbé, borúsabbá válik, csapadék is érkezik, de jelentősebb mennyiségű esőre egyébként nem kell számítani. Nagyon lassan, de enged a hőség, és érdemes kihasználni ezt az időszakot, főleg a frontérzékenyeknek. Alapvetően a keddi nap napos idővel indul, és túlnyomóan napos időt kapunk. Délután lehetnek átmeneti felhősebb időszakok, megnövekvő felhőzet, és ezekből kisebb esők, záporok előfordulhatnak, de minimális az esélye. Több helyütt megélénkül a szél, ma a csúcsérték 24 és 28 fok között valószínű. Posztfrontális helyzet alakult ki, és főleg a magasban hűl egyelőre a levegő, vegyesen alakul a következő napok időjárása is. A szerda gomoly felhő képződés mellett sok napsütést ígér, de napközben megvan az esélye újra a helyi záporok, zivatarok előfordulásának. Élénk marad a szél is, szerda hajnalban 10-17 fok között alakul a hőmérséklet, míg a napközbeni délutáni 23-28 fok között valószínű. Csütörtökön viszont átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és ebből elszórtan több helyütt záporok, zivatarok alakulnak ki. Megélénkül a szél, helyenként erős lökések is kísérhetik. Csütörtök hajnalban kifejezetten hűvös lesz, 9-15 fok, napközben pedig 23-28 fokra számíthatunk. Péntekre visszakapjuk már a napsütést, de a sok napsütés mellett gomoly felhőkkel, néhol záporokkal, zivatarokkal is számolnunk kell, meg az élénk széllel. Péntek hajnalban 10-16 fok között alakul a hőmérséklet, délután 23-28 fok között valószínű. Szombaton sok napsütés várható, gomoly felhőképződéssel, néhol záporesővel, napközben időnként megélénkülő széllel. Szombat hajnalban a minimum 7 és 17, a csúcsérték 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap tovább melegszik az idő, bár fokozatosan megnövekszik, majd napközben megvastagszik a felhőzet, és elszórtan vasárnap is számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A megélénkülő szélben hajnalban 9-19 fok közé hűl a levegő, délután 25-32 fok valószínű. És a jövő hét eleje is egyelőre hűvösen indul, mert hogy jövő hétfő picit visszaeső hőmérsékletet hoz, északánként 13-18 fokkal, napközben pedig általában 22-25 fok közé emelkedik majd a hőmérő higanyszála. Egy nagyon lassú javulás indul jövő hét kettől, és a 30 fokok jövő hét szerdától térhetnek vissza, és aztán nincs megállás, ismét visszakapjuk a kánikulát és a rekkenő hőséget, hiszen a július legvége és augusztus legeleje egy újabb hőhullámmal csap le, akár 36-37 fok is lehet majd újra. Nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból milyen lesz ez a mai nap, ez a kedd. Ahogy mondtam, lassan enged a hőség, és a szerencsésebb területeken, ahol jelentősebb az enyhülés, ott ez az időjárás már érdemes kihasználni. Posztfrontális a helyzet, éppen ezért egyelőre csak a magasban hűl a levegő, és nagyon vegyesen alakul pont orvos-meteorológiai szempontból a mai nap is. Jelentős különbségek alakulnak ki például egyes országrészek között is, és mindenképpen számítani kell arra, hogy nagy a napi hőingás, éppen ezért ezt a szervezet kicsit nehezebben követi le. Jelentősen befolyásolja a hőérzetünket például az, hogy a sok napsütés mellett már intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés. Minden esetre javít a hőérzeten az élénkülő légmozgás, de a frontérzékenyeket terheli minden egyes hatás. Ami kedvező, az a mostani hajnali felfrissülés. Ez összességében a szervezetet tudja pihentetni, úgyhogy óvatosan lehet már növelni akár a terhelést is. A következő 1-2 napban erre még mindig lesz lehetőség. Amit nehezebben viselnek a frontérzékenyek, az a szél, hiszen okozhat vérnyomás ingadozást, a magasban zajló hűlési folyamat következtében enyhe hidegfronti hatással kell számolni, ami erősíti a mellkasi panaszokat, fokozott feszültséget, ingerlékenységet okozhat, de akár a szorongásos panaszokat is említhetném. Nagyon fontos, hogy a napsütéses időszakokban erős lesz az UV-sugárzás, főleg a vízpartokon 7-es feletti lesz még mindig, és alig változik a pollenhelyzet, nagyon magas a levegőben a csalán, aztán a pázsitfű, az utifű, a lórom, a kender, a hás és a libatop pollenje is.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen trafipaxos sebességmérésre ma is sor kerül, a nap folyamán Lendván és Lendva körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Hat óra 9 perc van, ezek voltak a legfrissebb információk, a folytatásban jön Kardos Horváth János, és hamarosan Harry Styles, aztán lapszemlézünk, és természetesen megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi krónikáját is.

Ő volt Harry Styles, és ahogy ígértem, megnézzük, hogy az Alai Hírlap mai friss keddi száma mi mindenről számol be. Többek között a mai keddi lapszámban olvashatnak arról, hogy búza szentelő volt Tüske Szent Péteren, nehéz évben is összefognak a zalai gazdák. A termésért mondott hála, az összefogás és az adományozás jelentősége került a középpontba hétfőn a Tüske Szent Péteri Malomnál rendezett ünnepségen. A búzaszentelő a magyarok kenyere, 10 millió búzaszem program zalai eseménye volt, amelyen a gazdák és az agrárium szereplői egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg. A mezőgazdaságot érő kihívások ellenére sem szeretnének hátat fordítani a segítségnyújtásnak. További részletek az Alai Hírlap mai számában, ahol olvashatnak arról is, hogy Zala Karos mindig különleges marad, ünnepelt a város, amikor az emlékek és a jövő tervei összeérnek. Zala Karos városá nyilvánításának 29. évfordulóját ünnepelte a Karos Korzón az elmúlt hétvégén. A Fürdőváros napja alkalmából tartott ünnepségen kitüntetéseket is átadtak, hogy kik vehették át az Alai Hírlap mai számában. Ezt is elolvashatják. A sportoldalon pedig beszámolnak arról, hogy Bella Mátyás már Európa elitjében EB ezüstérmes a zalaegerszegi atléta. Már nem csak tehetség, jóval több annál. Bella Mátyás a zalaszám zac 3-as ugrója. Vasárnap véget ért U18-as Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett kiváló 15,49 méteres egyéni rekorddal. Erről is beszámol a sportoldalon az Alai Hírlap mai friss száma. Jó olvasást!

Nézzük, milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Nos, volt ezúttal is, mivel foglalkozni a rendőröknek, ugyanis az elmúlt 24 órában Muravidéken 7 bűncselekmény volt, ezen kívül egy tűzeset, 3 közlekedési baleset, 4 vadgázolás, 4 személy autót parkolóban rongáltak meg, és 3 esetben történt közrendsértés. A nyomozók 3 pénzhamisítási üggyel is foglalkoztak, ezen kívül egy sírkőrongálással, fenyegetéssel, csalással és idegen tulajdonban okozott kárral, valamint tűzesettel is. A közlekedésbiztonság terén 3 anyagi kárral végződő közlekedési balesetnél helyszíneltek, és 4 esetben történt vadgázolás, amely komoly kárt okozott a gépjárművekben, és ami szintén fontos az autósoknak, az a Trafipax mai menetrendje. A rendőrség gyakoribb sebességellenőrzést ma a Lendvai rendőrkapitányság területén tart. Vezessenek óvatosan!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A 21. Magyar Rádióban.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: A kedreggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. Az új óvoda építésére vonatkozó szerződés aláírásával hivatalosan is megkezdődtek az óvoda kivitelezési munkálatai Sálovci községben. A korszerű oktatási intézmény a régi óvoda és a Sálovci iskola mellett kap helyet. Hogy milyen lesz az építkezés ütemterve, arról Horváth Dávid a község polgármesterét, Istok Farteket kérdezte.
3: Az új óvoda megépítésére azért van szükség, mert a jelenlegi épület már nem felel meg maradéktalanul a korszerű óvodai neveléssel szemben támasztott elvárásoknak. Az új intézményben a gyerekek lényegesen jobb feltételek között játszhatnak, fedezhetik fel a világot és fejlődhetnek. A dolgozók pedig korszerűbb munkakörnyezetben végezhetik feladataikat, mondta a beruházás kapcsán Istok Fartek, Sálovci község polgármestere, majd kitérte a részletekre.
4: Megkezdtük az új óvoda építését Sálovci községben. A szerződés aláírását és a munkaterület hivatalos átadását követően a kivitelezővel abban állapodtunk meg, hogy az idei évben a harmadik építési fázisig jutnak el. Ez azt jelenti, hogy az óvoda szerkezete elkészül és tető alá kerül. Fontos feltétel volt az is, hogy mivel jelenleg a gyerekek nyári szüneten vannak, a földmunkákat és az alaplemezt még ebben az időszakban el kell készíteni. Így szeptemberben, amikor a tanulók visszatérnek az óvodába és iskolába, az építkezés már nem zavarja az oktatást. A további munkálatok a jövő évre vannak ütemezve. Ekkor készülnek el a befejező munkák, a gépészeti és elektromos szerelések, valamint minden egyéb szükséges feladat. Az volt a célunk, hogy az építkezést már jövőre befejezzük. Meglátjuk, sikerül-e. Természetesen nem tudjuk előre, mit hoz az ősz, de úgy gondoljuk, hogy észszerű és logikus lenne, ha az óvoda 2027-ben elkészülne. Mivel az állami támogatás elszámolására 2028-ban lesz lehetőség, akkor tudjuk majd benyújtani a támogatási összeg visszatérítésére vonatkozó kérelmet.
5: Tudi dala v letu 28, da potem v letu 28 samo zaprosimo za povračilo te finančnih sredstev.
3: A projekt kivitelezője a Zidarst von Mauchez építőipari vállalat, összértéke pedig megközelíti a 2 millió eurót, ami a község egyik legjelentősebb oktatási-nevelési infrastruktúrát érintő beruházása az elmúlt években.

Indulj el, ez volt Szakács Gergő dalának címe. Hát van egy kutyusunk is, aki nyakába vette a világot és elindult, úgyhogy keresik. Petesházáról tűnt el. Egy fajta tiszta, világosbarna színű szőrzettel rendelkező közép-ázsiai juhászkutya. Burkusz névre hallgat, nagy termetű, de senkit se riasszom meg, nagy termete ellenére egy nagyon barátságos, nagyon jámbor kutyus, tehát könnyen behívható, befogható. A gazdi keresi, és ebben kérte a segítségünket, illetve az önök segítségét, hogyha esetleg Petesházán vagy annak környékén látják felbukkanni. Hát már a termete miatt is azt gondolom, hogy szembetűnő lesz, és bízunk benne, hogy minél hamarabb előkerül a telefonszám, ahol a gazit lehet értesíteni, 031-471-615-ös, tehát Petesházáról tűnt el egy fajta tiszta, világosbarna szőrzetű közép-ázsiai juhászkutya, Burkusz névre hallgat a kutyus, nagy termetű, de nagyon barátságos jámbor. Még egyszer mondom a telefonszámot, 031-471-615, köszönjük a segítségüket.

Egy festményt kaptunk az imént Arroy és Ádám triótól, Ivvel közösen énekelték ezt a dalt. Most 6 óra 41 perc van, Zséda jön Bari Lacival és a Napfénytetővel. Hát kellemes nyári idő várható azért ezen a héten is. Ez olyan pont elviselhető kategória lesz, ami után egy picit azért fel tud frissülni a szervezetünket. Nagyon sokan lehet, hogy éppen most töltik a szabadságukat, és lehet, hogy bosszankodnak pont az időjárás miatt, de ne bánkódjanak, minden napra kapunk egy kis napsütést, és talán ettől függetlenül is lehet víz közelében tölteni az időt, hiszen ideálisak a vízhőmérsékletek, a megmártózása is, de miért jó a víz közelében lenni, és hogyan töltődünk fel általa, meg hogyan tud bennünket megnyugtatni. Egy biztos is leszögezhetjük, hogy van valami különleges a vízben, ami szinte minden embert vonz. Elég néhány percet eltölteni egy tóparton, hallgatni a hullámok morajlását, vagy éppen nézni egy folyót. Már is úgy érezhetjük, hogy egy kicsit könnyebb a lelkünknek, meg úgy egyébként könnyebb akár a mindennapokat is elviselni. Ez nem véletlen, meg az sem, hogy a nyaralások kedvenc célpontjai gyakran a vízpartok, és hogy nagyon sokan ösztönösen keresik a tengerek, tavak vagy folyók közelségét, amikor egy picit pihenni szeretnének. Ugyanis a víz látványa, illetve annak a hangja nem csak egy kellemes élmény, hanem valódi hatással van az idegrendszerünkre is. Pszichológusok, neurológusok évek óta vizsgálják, hogy miért is érezzük magunkat nyugodtabbnak a víz közelében. Hát az eredmények szerint a víz képes csökkenteni a stresszérzetet, javítani a hangulatot, támogatni a kreativitást és segíteni abban, hogy kiszabaduljunk a mindennapok állandó információ áradatából. Talán ezért vágyunk annyira nyáron a strandokra, vízparti sétákra, vagy akár egy kerti csobogóra is. A víz ugyanis nem csupán hűsít, hanem bizony itt a lényeg, hogy mentálisan feltölt. A természetben töltött idő önmagában is jótékony hatású, a víz közelség azonban különösen erős nyugtató hatással bír, csökkenti a stresszérzetet, lassíthatja a zakatoló gondolatokat, segít az ellazulásban, és úgy általánosságban javítja a közérzetet, tehát ezért érezzük sokszor úgy, hogy egy vízparti séta után kitisztul a fejünk, és jóval könnyebb minden. A víz egyébként is leköti az agyat, tehát nem terhelődik túl. A hullámoknak a mozgása szintén segít abban, hogy könnyebben tudjunk akár még lélegezni, és lágyítja a figyelmünket. Ráadásul a víznek van egy biztonságérzetet keltő hatása is, és nyugtató hatása, ez a legfontosabb. A hullámok, a csobogás hangja a fehér zajhoz hasonlítható, elfedi a háttérhangokat, van egy egyenletes ritmusa, és ezzel tudja segíteni a kikapcsolódást, a relaxációt. Nem véletlen, hogy például a relaxációs alkalmazásokban is csobogó vízhangot, tengerzúgást hallhatunk. A víz és a pozitív érzelmek könnyedén összekapcsolhatók, ráadásul a víz segít jelen lenni, a tengerpart pedig feltöltődni. Egy jó sétával, egy jó úszással már is jobban kezdődik az adott napunk, és hogyha éppen szabadságot töltenek, és ott hallgatják a Muravidéki Magyar Rádiót, akkor remélem, hogy élvezik a tengernek a közelségét. Egy a lényeg, hogy nyári időszakban a szabadság ideája alatt még a séta is legyen lassabb, vigyenek a tengerpartra magukkal könyvet, nézzenek végig akár egy napfelkeltét vagy naplementét, hiszen a víz emlékeztet bennünket arra, hogy mennyire fontos, hogy néha lassabb ritmusra kapcsoljunk. És az a jó, hogy reggel sem érdemes kapkodva, sietve indulni, hanem 5 vagy 10 perccel előbb fölkelni, és aztán egy könnyű reggeli, egy finom kávé, egy lassú készülődés sokkal-sokkal nyugodtabb egész napot fog eredményezni, még a munkahelyen is, higgyék el.

Háromnegyed hét múlt, éppen 4 perccel. Jó reggelt a most ébredezőknek. Július 21-e köszöntött ránk, ennek az évnek a 202. napja, és névnapnak tekintetében Dániel és Daniella napja van, de a mai naphoz számos más esemény is kötődik. Többek között ma van Belgium nemzeti ünnepe, a függetlenség napja, hiszen első Lipót, az első belga király 1831-es tróra lépésének az emlékére tartják, de szintén a mai naphoz köthető Neil Armstrong és Buzz Aldrin 1969-ben az emberiség történetében először léptek a hold felszínére, közép-európai idő szerint ezen a napon hajnalban. De ez a nap a népi kalendáriumban is fontos, az aratás dandárjára esik ugyanis. Ehhez a naphoz és a közvetlen környezetéhez számos izgalmas történelmi bizarság, vagy asztrológiai hiedelem időjárási megfigyelés kapcsolódik, mivel július 21-e pont a viharos Illés és a téljósló Jakab napja közé esik, a paraszti kultúrában a mezőgazdasági munkák szigorú szabályozása alá esett. Például, bár a nap közvetlen környezetében tilos volt a mezőn dolgozni, a háziasszonyok az ezt megelőzően learatott első búzaszálak új lisztjéből ekkoriban sütötték az első próba kenyeret, és készítettek arató koszorút. De ha már Dániel napja van, akkor a július 21-i Dániel névnap a népi megfigyelés szerint az év egyik legforróbb időszakára esik. Ha ezen a napon tiszta, tűző napos volt az idő, abból a gazdák hosszú, kemény telet jósoltak. És hát számos történelemben meglepő, sokszor abszurd, vagy éppen sorsfordító esemény is zajlott ezen a napon. Például Herosztratosz nevű ember ezen a napon gyújtotta fel Artemis templomot, a világ 7 csodájának egyikét. Tettét semmilyen bosszú nem vezérelte, kizárólag az, hogy a neve örökre bekerüljön a történelem könyvekbe. Innen ered a hírnév, a Herosztratoszi hírnév kifejezés is. Aztán a vadnyugat első vonatrablása is ehhez a dátumhoz köthető, 1873-ból. A hírhet bandita Jesse James és bandája ezen a napon követte el az első sikeres mozgó vonat elleni rablást, mégpedig Iowában, Adair közelében. És ha már Jesse James-t említettem, akkor Cher egyébként róla énekelt, és nyilván a vadnyugat első vonatrablása nem csak a zenészeket, de a filmeseket is megiklette, úgyhogy film is készült az ő történetéről. A Just Like Jesse James című dalt pedig talán sokan kedvelik, egy nagyon jó kis Cher nóta, úgyhogy most ezzel folytatjuk. 6:53 van.

Just Like Jesse James énekelte Cher, most 6 óra 57 perc van, és jön a United hajnalban még a Nap is más című dala, és lehet, hogy a hajnali napfelkeltét akarta megnézni a kutyus is, akit még egy fél órával ezelőtt kerestünk, szerencsére meglett, úgyhogy köszönjük szépen a segítséget. A kaland ott fejeződött be, hogy a gazdi értement, és remélem, hogy hamarosan már otthon pihenheti ki a fáradalmakat. Mindenki vigyázzon a házi kedvencére, és hogyha az útszélén látnak kóborolni kutyusokat, akkor óvatosan és vigyázzanak rájuk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Az RTV Szlovénia tanácsa ma rendkívüli ülésen tárgyalja az intézmény likviditási problémáit, amelyek az állami költségvetésből származó nemzetiségi programokra és zenei produkcióra szánt források elmaradása miatt merültek fel. A rendkívüli ülés kezdeményezését a tanács 5 tagja, nevezetesen 4 alkalmazotti képviselő és az RTV munkástanácsának egy képviselője nyújtotta be. A szlovén RTV-ről szóló törvény tavaly decemberi módosítása előírta, hogy a nemzetiségi közösség programjait évente az állami költségvetésből társfinanszírozzák a beszedett RTV járólék értékének 10%-ában, a zenei produkciókat pedig 4%-ban. Ahogy az RTV korábban az Esztjának elmagyarázta, ez azt jelenti, hogy a közintézmény idén 10,88 millió eurót kap a nemzetiségi programokra, és 4,35 millió eurót zenei produkciókra. Az összegeket azonban még nem utalták át, írta az Esztja. Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselője visszavonta Tanja Fajon volt szlovén külügyminiszter jelölését az EU Száhel övezeti külön megbízotti tisztségére, közölte Tanja Fajon. A volt külügyminiszter szerint a döntést az új szlovén kormány és az Európai Néppárt politikai nyomása előzte meg. Fajon úgy vélte, Szlovénia belpolitikai ellentétek miatt veszített el egy fontos uniós diplomáciai tisztséget, és ezzel az ország befolyása, valamint tekintélye is csorbult. Fajon azt mondta, az uniós intézményeknek a jelöltek szakértelme, tapasztalata és eredményei alapján kellene meghozniuk személyi döntéseiket, és ellen kellene állniuk a tagállami kormányok politikai nyomásának. A történteket veszélyes precedensnek nevezte. A volt külügyminiszter elmondta, hivatalba lépésekor tájékoztatta jelöléséről utódját, Tone Kaisert, aki akkor támogatásáról biztosította. Mától átmenetileg Forsthofer Ágnes, a Magyar Országgyűlés elnöke veszi át a köztársasági elnök feladat és jogköreit, tette közzé a parlament elnöke. Forsthofer megemlíti, hogy mivel sokan felrótták neki a jogvégzettség hiányát, onnantól kezdve, hogy az országgyűlés elnökének jelölték, intenzív közjogtanulásba kezdett, amit még jelenleg is folytat. Elnökként több felkínált juttatást nem fogadott el, a hivatali működésről pedig azt állítja, kikéri munkatársai véleményét és javaslatait is. Majd rátért az üléstermi konfliktusokra, amelyekről azonban megjegyzi, hogy a megítélése szerint a házszabály és az országgyűlésről szóló törvény fegyelmi jogkörre vonatkozó rendelkezései nem adnak kellően hatékony eszközt az elnöklő kezébe. Emiatt szerinte ősszel szükség lesz a házszabály finom hangolására. Forsthofer Ágnest a következő időszakban dr. Hallerné dr. Nagy Anikó helyettesíti az országgyűlés élén. Sport. Egy napszünet után ma újabb időmérő vár a kerékpárosokra a Tour de France kerékpárkörverseny 16. szakaszán. Evian és Tonon között 26 kilométert tesznek meg a versenyzők. Tadej Pogácsár, a sárga trikó viselője, utolsóként 17 óra 15 perckor rajtol. Rajta kívül Jan Tratnik és Matej Mohorics is harcba száll az újabb másodpercekért. A 3 hetes körverseny vasárnap ér véget Párizsban.
2: Időjárás.
1: Ma először részben derült időre kell számítani. Délután az ország nagy részére kiterjednek a záporok, zivatarok. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken megerősödik a nyugati északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma a Dekáni alagút előtt a főváros irányában.

0: mondta.
1: Hova nézzel, indítottuk a hírek után ezt az órát. Jó reggelt kívánok, 7 óra 9 perc van hajszál pontosan, és július 21-e kedd, Szekeres Adrien jön a folytatásban, itt lesz a Geg, Molnár Ferenc Karamell, és hamarosan belelapozunk majd a napi kalendáriumba is. Ugye néhány eseményt már említettem, amely a mai naphoz kötődik, egyébként Dániel és Daniella napja van, és a mai napon született Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, 1899-ben látta meg a napvilágot, és bármilyen fura, de orvos családból származott az író, és nagyon-nagyon kalandos életet élt. Ugye őt is orvosnak szentek, de egészen más irányba indult el. 1918-ban önkéntesként az olasz frontra került, és egészségügyi szolgálatot teljesített. Tudósítóként 1921 és 27 között Európában dolgozott. A spanyol polgárháborúban harcolt 1936-37-ben, majd Kínában és Kubában is élt. Műveiben tematikusan dolgozta fel az élményeit, amely a modern irodalom számára példamutató volt. Regényeiben a hősök egyéni erkölcsi normák szerint állnak helyet egy borzalmas és értelmetlen világban. 1926-ban Különös Társaság című regényével érte el az első sikerét. Világháborús regénye a Búcsú a fegyverektől címmel 1929-ben jelent meg. Spanyolországi élményeit 1940-ben az Akiért a harang szól című regényében dolgozta fel. Az Öreg halász és a tenger című regényének hőse szelíd megadással fogadja a kudarcokat. Ez az 1952-ben megjelent mű volt Hemingway utolsó nagy írói sikere. 1954-ben munkásságát Nobel-díjjal jutalmazták, élete utolsó éveiben nagyon sokat betegeskedett, majd 61 éves korában öngyilkosságot követett el. Viszont a művei szenzációsak, úgyhogy akár újraolvasásként is elő lehet venni a nyári szabadság ideje alatt is. 127 évvel ezelőtt született a mai napon Ernest Miller Hemingway.

0: Még néhány név a mai naphoz kapcsolódóan, ugye július 21-e van, és 2004-ben halt meg Jerry Goldsmith, Oscar-díjas amerikai zeneszerző és karmester, a filmzene egyik legnagyobb hatású alakja, hiszen olyan filmzenék köthetők a nevéhez, mint az Elemi ösztön, a Rambo film, a Nyolcadik utas, a Halál, és egyébként 16 éves volt csupán, amikor elhatározta, hogy ő filmek zenéjével akar foglalkozni, amikor látta az Elbűvölve című filmet, amelynek zenéjét egyébként a magyar Rózsa Miklós szerezte, és később egyetemen tanította is Goldsmith egy ideig, 18-szoros Oscar-díj jelölt, de csak egyszer kapta meg egyébként az Oscar-díjat, 1976-ban az Omen című film zenéjéért, de 5 Emmy-díjat nyert, 6-szor jelölték Grammy-díjra, és 9-szer Golden Globe-díjra is. 2017-ben posztumusz kapott csillagot a hollywoodi hírességek sétányán. Szintén a mai naphoz köthető Tony Bennett neve, a sokszoros Grammy-díjas amerikai jazz énekes 2023-ban hunyt el, és ugyancsak a mai napon 1998-ban halt meg Alan Shepard, az első amerikai űrhajós. Ő volt az első amerikai, aki az űrben járt, valamint az egyike azoknak, akik sétáltak a Holdon. 1951-ben született Robin Williams, Oscar-díjas amerikai színész, aki ma lenne 75 éves. Chicagóban látta meg a napvilágot, és ő egyedüli gyerekként nőtt fel, így sokszor azzal szórakozott, hogy komédiásokat utánzott. A gimnázium után politológiát tanult, többször fellépett egyedülálló improvizációs humorával. Első szerepe olyan nagy sikert hozott neki, hogy saját sorozatot kapott, ami 1978-tól 82-ig ment, Egy úr az űrből címmel. Fényvásznon először a Popeye című filmben szerepelt 1980-ban. Világhíres a Jó reggelt Vietnám lemezlovasaként lett, de van jó néhány sikeres filmje: Holdköltők társasága, a Halászkirály legendája, Mrs. Doubtfire, csak néhányat említettem a sok közül. 63 évesen, valószínűleg öngyilkosság következtében halt meg. És van még egy nevünk, 1948-ban született Cat Stevens, angol rockzenész, aki folk, pop és iszlám zenét is játszik. Eredeti neve Steven Dimitri Georgiou, 1977 végén felvette egyébként az iszlám vallást, és kezdte el a Yusuf iszlám nevet is használni. Egyedülálló, különleges hangja van, és a zenéje is az. Ronan Keatinggel közös legerük már is érkezik.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Hamarosan 7:30-kor lesznek friss információk, de jó hírem van, kellemes nyári idő várható ezen a héten. Olyannyira, hogy a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 fok alatt marad, és a hajnalok is frissítőek lesznek a következő napokban is. A szél élénk olykor erős lehet, csütörtökön átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és akkor megnő a csapadék esélye, de a hétvégére ismét jellemzően száraz időt kapunk. A részletek pedig hamarosan 7:30-kor jönnek.

Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Fél 80, hajszál pontosan, 7 óra 30 perc, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Ezen a héten sokkal elviselhetőbb lesz és barátságosabb az időjárás. Hidegfront után, és ez hozta az éjszakai lehűlést és a napközbeni kellemesebb 30 fok alatti hőmérsékleteket. Jobbára most az ország nagy részére egyébként a jelenlegi pillanatnyi helyzetkép felhős, borongósabb időjárást mutat. Több helyütt tisztuló égbolttal, de viszonylag alacsony hőmérséklettel, tehát friss reggel a levegő. Itt Lendván és a közeli Muraszombatban is borús az idő, 17 fokkal, de 17 fokot mutatnak a hőmérők a napos Novomeszton, 16 fok van a derült Posztolynán, 15 fokot mérnek Szlovengrád, ezben részben felhős az ég. A fővárosban, Ljubljanában 18 fok van, derült az idő, Lissza szintén derült, 15 fok, Portorozs, gyengén felhős 25 fok van, Maribor felhős 17 fok, Novagorica 23 fok, felhős az ég célja, derült 17, és a Triglavon is derült az idő, 4 fok van jelen pillanatban. Az előrejelzések szerint ma túlnyomóan napos időt kapunk, de többször több hullámban megnövekszik a felhőzet, és ezekből a tornyosuló felhőkből délután kisebb esők is előfordulhatnak szórt jelleggel. Ma 24 és 29 fok között valószínű a legmagasabb érték. Posztfrontális helyzet alakult ki, főleg a magasban hűl intenzíven a levegő, és ez alakítja vegyesen a következő napok időjárását. Szerdán sok napsütés, gomoly felhőképződéssel, napközben helyenként kisebb záporokkal. A hőmérséklet hajnalban 10 és 17 fok között alakul, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik mindenütt a felhőzet, és ezekből a vastag felhőkből elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, megélénkül a szél is, akár erős viharos lökések is kísérhetik csütörtökön. Éjszaka általában 9-15 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, még napközben 23-29 fok között váltakozik. Péntekre visszakapjuk a sok napsütést, amit gomoly felhők, fátyol felhők zavarhatnak meg. Van esélye, de minimális esélye a kisebb esőknek pénteken is. 10-16 fok lesz hajnalban, napközben 23-28 fok. Jó hírem van, szombatra sok napsütés várható, időnként megélénkülő széllel, a hajnali 7-17 fok után a csúcsérték már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kisebb esők, záporok, zivatarok alakulnak ki. A megerősödő szélben a hajnali 9-19 fok után délutánra 25 és 32 fok közé emelkedik majd a hőmérő higanyszála. A jövő hét felhősen, borongósan indul. Hétfőn, kedden általában a hőmérséklet még 30 fok alatt alakul, hétfőn hűvös lesz napközben, és maximum 24-25 fokra számíthatunk. Kedden már 28 fokot ígérnek, és jövő hét szerdától, bár átmenetileg ott érkezhet csapadék, onnantól indul a melegedés, és a jövő hét pénteken visszatér a kánikula, azt követő hétvégén pedig akár 36-37 fok is lehet. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból a mai nap mit generál. Hát a frontérzékenyek készüljenek, mert nagyon sok tünetegyüttes együttesen fog hatni a mai napon. Nagyon nehezen tudja a szervezetünk lekövetni a változásokat, erőteljes a hidegfronti hatás, és ugye folyamatos a pótlás. Ami elsősorban jelentkezik, az általában a vérnyomás ingadozás, a fokozottan érzékenyek tapasztalhatnak intenzív mellkasi panaszokat, feszültséget, ingerlékenységet, emellett szédülés, gyakori fejfájásos panaszok is előfordulhatnak.
2: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint jelenleg Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de élénk a forgalom, főleg a nagyvárosok bevezető közútjain a reggeli munkakezdés miatt, és az autópályákon is intenzív forgalomra lehet számítani majd a nap folyamán, úgyhogy vezessenek türelmesen és körültekintően. Ma a trafipaxos mérőautó elsősorban Lendván, illetve Lendva körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Fél nyolc múlt 5 perccel, ezek voltak a legfrissebb információk. A folytatásban Heinz Biga Gábor érkezik, itt lesz Bruno Mars, és ha velünk tartanak, akkor a 8 órai hírek után majd élőben kapcsoljuk a Művészetek Völgyét, amely hamarosan benépesül, és hogy hogyan kapcsolódik ez a fesztivál Muravidékhez, és az itt élőkhöz, az is kiderül. Oszkó Jakab Natália fog mesélni a 35. jubileumi Művészetek Völgyéről, amely pénteken tartol el, és 10 napon át több mint 3000 programmal várja a látogatókat.

Ez volt a Mezítláb című dal, és aki szintén szeret gyakran mezitlábazni, az Kásás Tamás. Tegnap lett 50 éves a magyar vízilabda válogatott ikonja, a háromszoros olimpiai bajnok Kásás Tamás. Ő pont azt nyilatkozta a születésnapjának estén, eleinte biztosan furcsa lesz, hogy ötössel kezdődik a korom, ám tudjuk azt is, milyen csoda, és minden csoda három napig tart. Ezt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, aki július 20-án született, és tegnap töltötte be az 50-et. Hát jóképű gyerek, azóta sportol, hogy lábra állt, a sporták kiválasztásával pedig nem kellett sokat bajlódnia, hiszen édesapja világbajnok vízipólós volt, a válogatott volt szövetségi kapitánya, így a kis Kásás már a KSI-ben kezdett pólózni, aztán az FTC, majd az Újpest játékosa volt, és kivételes tehetsége révén a válogatott Tudva is bekerült. 20 évesen már olimpikon volt Atlantában, de társai is kiváló pólósok, úgyhogy nehéz volt kitűnnie. Neki az 1997-es szevillai Európa-bajnokságon sikerült, amikor a döntőben az ő három góljával a magyarok legyőzték a horvátokat. Később elért sikereit összeszámolni is nehéz, mert hogy nyert Európa, világ és olimpiai bajnokságot, általában mindenből kettőt, hármat is. Tagja volt a Sydney-ben, Athénban, Pekingben győztes válogatottnak. Az is egyfajta rangot jelent, hogy évekig a világ legerősebb bajnokságában, Olaszországban játszott. Kétszer választották meg a világ legjobb vízilabdázójának és a világ legjóképűbb vízipólósának, képzeletbeli versenyén is előkelő helyet szerezne. Egy biztos, máig őt tartják egyébként a világ egyik legjobb vízilabdázójának, még úgy is, hogy visszavonult, és az 50. születésnapja kapcsán meg is törte a csendet, így nyíltan beszélt a mostani életéről, aki pedig kíváncsi rá, az ő életére egy könyv is íródott Kásás címmel, amin szintén kendőzetlenül beszél a magánéletéről és a sport mellett vívott nehéz csatájáról, a depresszióval, illetve a magánnyal. 50 éves lett tegnap Kásás Tamás vízilabdázó.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Nyolc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Ziegler Kráľ mezőgazdasági miniszter tegnap a Muravidéken tett látogatást. Mezőgazdasági szervezetek és néhány vállalat képviselőivel megvitatta a régió kihívásait és fejlesztési lehetőségeit, többek között a mezőgazdasági termelés versenyképességét, a mezőgazdasági termelés aszálytól és károktól való védelmét, valamint a

0: gabonapiac helyzetét. A Gornyaradgonai Mezőgazdasági Szövetkezetben megvitatták a szövetkezet szerepét a termelők összekapcsolásában, a felvásárlások szervezésében, a hatékonyabb helyi élelmiszer ellátási láncok kiépítésében, valamint az öntözés lehetőségét az ápácsei mezőkön. A látogatás során kiemelték a búzatermelők helyzetét, mivel az ágazat évek óta nehéz gazdasági körülményekkel néz szembe az alacsony felvásárlási árak és a magas termelési költségek miatt, tudatta a Mezőgazdasági Minisztérium. Jelentősen emelkedett éjféltől a kőolaj termékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzinliterje 6,1 centtel drágult, és 1,64,9 centre emelkedett. A gázolaj 13,2 centtel nőtt 1,85 centre, míg a fűtőolaj literje 14 centtel lett több, pontosabban 1,46,4 centre emelkedett. Az árak július 27-ig maradnak érvényben. A benzin ára május vége óta most a legdrágább, amikor 1,71,4 centbe került, a gázolaj és a fűtőolaj pedig április közepe óta a legdrágább, amikor literenként 1,89,4 centet, illetve 1,48,4 centet kellett érte fizetni. A tárca számításai szerint az árak szabályozása nélkül a benzinliterje mintegy 1,75 euróba, a dízelé 1,95 euróba, a fűtőolaja pedig 1,56 euróba kerülne. Az osztrák autópálya fenntartó cég dolgozói tavaly 8900 tonna szemetet gyűjtöttek az osztrák autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Burgenland a többi osztrák tartományhoz képest a legrosszabb hulladékgyűjtők közé tartozik, írja az orf.at. Tavaly 471 tonna szemetet dobtak illegálisan az autópályákra és gyorsforgalmi utakra Burgenlandban, ez 60 tonnával több, mint 2024-ben. Az alkalmazottaknak üvegeket, építési törmeléket és még bútorokat is el kellett távolítaniuk az utakról. A gondatlanul eldobott szemét az utakon vagy azok mellett nem csak a környezetet károsítja és veszélyezteti a közlekedés biztonságot, hanem ismételten komoly kihívások elé állítja az ASFINAG-ot. A teljes szemétmennyiség közel negyedét a dolgozóknak kézzel kell összegyűjteniük. Ez nem csak magas költségekkel jár, hanem veszélyes munkákat is eredményez az utakon és azok mellett. Sport. Az UEFA központjában tegnap kisorsolták a Konferencia Liga kvalifikáció párosait is. A szlovén csapatok közül a Koper, az Alumini és a Bravo várta a sorsolást. Az Alumini az albán Dinamo ellen mérkőzik a második fordulóban, a Bravo előtt az észak-macedon Skendia elleni mérkőzés áll, míg a Koper a Feröer-szigeteki Runavik ellen meccsel július 23-án, majd július 30-án a visszavágón.
1: Időjárás.
0: Ma először részben derült időre kell számítani, délután az ország nagy részére kiterjednek a záporok, zivatarok. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken megerősödik a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. A tenger melléki sztrádán pedig Posztojna előtt Koper felé.

Ez volt a Quimby slágere, ők idén 35 éves évfordulót ünnepelnek, és 35 éves a Művészetek Völgye is ugye a Balaton felvidéken. Idén több mint 3000 programmal készültek a szervezők, és igyekszünk elérni majd a fesztivál igazgatót, Oszkó Jakab Natáliát, akinek most így a nyitás előtt rengeteg dolga van, de megígérte, hogy mesél nekünk az idei fesztiválról. Arról, hogy hogyan kapcsolható össze Szlovénia, Muravidék ezzel a fesztivállal, amely 35 éves múltra tekint vissza. És ha már a Quimbyt említettem, ők biztosan ott lesznek, ráadásul, ha jól tudom, akkor akusztikus koncerttel és egy különleges koncerttel készülnek pont erre az alkalomra, hiszen 35 éves a Művészetek Völgye és maga a zenekar is, de ott lesz minden éven most már állandó fellépőként a Párnograszt, és az egyik legjobb hangulatú koncerteket mindig ők hozzák, úgyhogy idén is látható lesz a csapat, most ők jönnek.

Ez volt a hét zeneszáma, és mindjárt jövünk Billy Idol-lal meg egy gondolattal. Ezúttal William Somerset Maugham-től választottam egy gondolatot. Ha már művészetek vagy, és hamarosan erről fogunk beszélgetni, akkor a művészethez kapcsolódjon a mai gondolat is. Az angol író nagyon bölcsen úgy fogalmazta meg: a művészet adja meg az élet értelmét és szépségét, vigaszt hoz a fáradt és megviselt embereknek, és tökéletesebb, nemesebb életre ösztönöz. Legyen ez a mai nap mottója.

Hát szerintem a nyári hónapokban mindannyian vágyunk arra, hogy minél több időt töltsünk kint a szabadban, de nem mindenkinek van például kertje, vagy éppen tágas terasza. Sokan egy kisebb erkélyen, vagy csak akár néhány négyzetméteres balkonon próbálják megteremteni a saját nyári oázisukat. A jó hír az, hogy ehhez nincsen szükség valóban hatalmas térre. Egy apró kültéli salak is rengeteg lehetőséget rejt magában, hogyha tudatosan alakítjuk ki. A balkon sokszor kihasználatlan átmeneti területként működik nagyon sok háznál. Tárolóvá válik, helyet kapnak ott ugye a ritkán használt tárgyak, a virágföldes zsákok, a szárítók, pedig higgyék el, hogy néhány egyszerű változtatással az otthon egyik legkedveltebb pontjává válhat az erkély, egy hely, ahol mondjuk reggel kávézhatunk, este pihenhetünk, olvashatunk, vagy egyszerűen csak élvezhetjük a nyári levegőt. A titok ugyanis nem a méretben rejlik, hanem abban, hogy hogyan használjuk ki a rendelkezésre álló teret. Sokan mondjuk azért nem foglalkoznak az erkélyükkel, mert túl kicsinek érzik. Pedig a legtöbb balkonon gyakran nem azt kell nézni, hogy mennyire nagy a mérete, hanem hogy mindegyik balkonnak, erkélynek lelke van, kerülhet oda egy kényelmes szék, néhány növény, és egy kis odafigyelés, ez sokkal többet számít, mint a négyzetmétereknek a száma. És talán ez a nyári balkon élet a legnagyobb titok abban, hogy miért tudjuk nyáron is jól érezni magunkat. Nem kell kert ahhoz, hogy legyen egy kis saját szabadtéri menedékünk. Néha néhány négyzetméter is elég ahhoz, hogy reggelente a madárcsicsergés mellett tudjuk valóban elfogyasztani a reggelit, meginni a kávét, vagy este mondjuk egy hosszú nap után végre egy picit lepihenni, fellélegezni. A nyár ugyanis nem a tér méretén múlik, hanem azon, hogy hogyan tudjuk megélni benne a pillanatot. És ha van egy kicsi erkély, és mondjuk eddig nem alakítottak ki benne egy kis nyugalom oáziset, akkor mondjuk talán a mai nap időjárás, amikor nincs az a nagy forróság, lehetővé teszi, hogy telepakolják növényekkel, egy kényelmes fotellel, egy kicsi asztallal, és aztán este már ki is lehet ülni egy limonádéval, egy jó könyvvel, vagy akár barátokkal egy jót beszélgetve. Szóval egy a lényeg, hogy élvezzék a nyár minden egyes pillanatát. A karszankóma érkezik már is, és aztán reményeink szerint összejön az a kapcsolat a művészetek völgyével, Kapolccsal és Oszkó Jakab Natáliával.

0: Itt Szlovéniában, egészen pontosan Muravidéken mi pontosan tudjuk, mit jelent a zöld, természetközeli turizmus és a helyi közösségek ereje, de létezik egy hely Magyarországon, ahol ezt a mintát a művészettel ötvözik immár 35 éve. Július végén startol a Művészetek Völgye, amely idén nem csak a jubileumát ünnepli, de a legfenntarthatóbb művészeti kezdeményezés díját is elhozta. Hogyan tanulhat egymástól a régió, és milyen szálak fűzik össze a határ két oldalán a kultúrát? A telefonvonal túlsó végén a fesztivál első számú embere, az Európai Fesztivál Szövetség igazgatósági tagja, aki idén egyébként a Forbes legbefolyásosabb magyar nők listájára is felkerült. Köszöntöm Oszkó Jakab Natáliát. Jó napot kívánok!
1: Jó napot, és üdvözlöm a hallgatókat, de a legfontosabb az, hogy pénteken, július 24-én kezdődik a Művészetek Völgye. Egész évben nagyon-nagyon készültünk rá, úgyhogy várom a kérdéseket.
0: Hát Natália, itt a Muravidéki Magyar Rádióban mi a régió hangjaként nap mint nap azon dolgozunk nagyon sokat, hogy összekössük a határon átnyúló kulturális értékeket. Ugye a Művészetek Völgye, hát 35 éve egyfajta kulturális gyűjtőpont. Az ön tapasztalata szerint a szlovéniai magyarok, vagy a szlovén turisták mennyire fedezik fel maguknak Kapolcs környékét, és hogyan tudna a völgy mondjuk még erősebb hidat képezni Lendva és a Balaton felvidék között?
1: Nagyon remélem, hogy következő évben megint érkezik hozzánk szlovén produkció, ahogy a múlt évben. Mi nagyon dolgozunk rajta, úgyhogy ezúton is várom a jelentkezéseket. A nagykövetséggel sokat dolgozunk együtt, és próbáljuk hirdetni a lendvaiak felé a Művészetek Völgye Fesztivál csodáit. Fontos elmondani, hogy nem csak magyar ajkúaknak érdekes a fesztivál, hiszen nagyon sok olyan jazz, komoly zenei, vagy akár olyan szavak nélküli színházi produkciónk van, melyet abszolút magyar nyelvtudás nélkül is lehet élvezni. Természetesen a magyar ajkúaknak pedig ott van a sok irodalmi program, Nyári Krisztián, Laci János, a Kaláka Versudvarban, Szabó Balázs bandája, illetve a Kispál és a Golz, és valljuk be, a Quimby szövegei is nagyon érdekesek.
0: Ugye 35 éves évfordulóról beszélünk, és ha jól tudom, akkor erre a 35 éves évfordulóra létrehozták a Hőskorszak udvart. Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt, a nosztalgia, a nagyon régi alapértékek, és mondjuk a mostani fiatalos fesztiváltrendek között?
1: Amellett, hogy az Ősporten felélesztik a Támad a Szél lemez felvételét, illetve Cseh Tamás is ott vette föl az egyik lemezét Márta István házában, illetve Galkó Balázs emlékére színdarabot, Sörgyári Kapricsót, illetve egyéb megmozdulásokat is rendezünk, illetve a retrovölgy, tanúvölgy beszélgetésekre nagyon sok régi művész, illetve velünk hosszan itt tartó különböző művészeti csoportot és szervezőt invitálunk meg. Emellett például visszahoztuk a klastromot, ahol pedig menő fényfestéssel, illetve Vecsei Mikiéknek a Q produkciójával, illetve a Hortus Conclusus fényfestéssel ötvözött misztikus előadását is elhozzuk, sőt Temesi Blanka is fellép, iszonyatosan menő romra festett különböző grafikákkal. Úgyhogy így próbáljuk ötvözni, hogy egy kicsit meg is emlékezünk, hiszen ez egy fantasztikus kezdeményezés volt. 89-ben Márta Istvánék abszolút meghaladták a korukat, és egy fenntarthatósági, gyakorlatilag zöld akcióval indult a Művészetek Völgye Fesztivál. A patakból eltűnt a víz, és művészekként nem tudtak más csinálni, máshogy pénzt gyűjteni, miszerint csináltak egy fesztivált. Úgyhogy ők már akkor a fenntarthatósági akciót csinálták, amikor ez még nem is volt olyan menő. Mi megpróbáljuk ezt a szellemiséget továbbvinni magunkkal, teret adni az emlékezésnél, és mindig menő új elemeket behozni, mint a fényfestés. Vagy például a Völgy Szimfonik, hiszen a Danubia zenekarral Koli, Betonhofi, Szendrői Csabi, Beck Zoli, meg Szena dolgozzák fel a dalaikat. Tegnap volt az egész napos összpróba, iszonyatosan menő lesz ez a koncert. Július 27-én 9 órakor a Szirdő Dókerben, a Völgy Szimfonik 35.
0: Én, ha jól láttam, akkor a völgybe idén a Bánkító csapata is beköltözik. Na, kíváncsi lennék, hogy jött az ötlet, és hogy miért volt fontos, hogy ezt a kezdeményezést is egy kicsit felkarolják, illetve a Bánkítónak a szellemisége mit tud még pluszban kapolcsra hozni?
1: Alapvetően a két csapat ötvözte erőit, és reméljük 27-ben a Bánkítónál az eredeti helyszínen már közös erővel tudjuk megrendezni. Ugye tavaly nagyon sok fesztivál bajba került, és hát ők ugye barátaink is, és így kezdtünk el hosszas tárgyalásokba, és hozzánk került a fesztivál szervezési joga. Így idén, mikor tavaszra ez lezárult, gondoltuk, ne vesszen el egyéb sem, úgyhogy a civil szervezetek, melyek megjelennek a Bánki tavon, most kitelepülnek hozzánk Kapolcsra a Kástgyárokba. A különböző jellemző Bánki tavas zenekarok, mint a Galaxisok vagy a Jazz Boys mutatkoznak be, és természetesen a Bánkítóra jellemző különböző közéleti beszélgetéseink is lesznek. Szombaton Nagy Ervinnel lehet átbeszélni, hogy milyen is lesz ez az új kultúrpolitika. Vasárnap Karácsony Gergővel merengünk akár az olimpiáról, vagy más kulturális a magyar fővárosban, következő hétvégén pedig Magyar Martonnal, a Kontroll.hu-tól is ugyancsak kultúrpolitikáról beszélünk, illetve Olá Katussal pedig a Bánkító indulásáról, és arról, hogy hogyan is képzeljük majd el 27-ben a megújult Bánkító Fesztivált. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas együttállás, együttműködés, és tényleg szerettük volna, hogy mindenképp ebben az évben is legyen Bánki tavas megmozdulás.
0: Ugye pénteken startol a Művészetek Völgye, sokan csak ezt a 10 napot látják, de hát önök egész évben jelen vannak azért kulturális programokkal abban a faluban, térségben. Hogyan fogadják tényleg a helyiek azt, hogy ott kicsit állandóbb a pezsgés, hogy Kapolcs azért változott az elmúlt években, évtizedekben ennek a fesztiválnak köszönhetően?
1: Nagyon készülnek a helyiek, ha belegondolunk, 89 óta generációk úgy nőttek fel, hogy mindig is volt körülöttük a fesztivál. Azért nem mindenki mondhatja el, hogy a kertében lép föl a Bagosi Brothers Company, vagy a Bohemian Begyárt, Betonhofi, Koli, vagy Jude Law akár. Na hát ezt azért például a Göntér család elmondhatja magáról, akik egyébként finom ételeket is főznek, hiszen nagyon sok helyi kékabroszos helyekkel készül, ahol a háztáiból a saját családi receptjeik szerint főzik meg nekünk az ételt. Úgyhogy nem csak tipikus ilyen fesztiválos ételekkel találkozhatunk, hanem ilyen nagyon szerintem szívmelengető, és hát azért valljuk be, fesztiválos időkben igen jó leső ételekkel is.
0: Említettem, Natália, hogy ön fölkerült a legbefolyásosabb magyar nők listájára a Forbes szerint, és kíváncsi lennék arra, hogy ugye egy korábbi interjúban már azt hiszem, hogy említette, hogy a változásokat mindig kalandnak éli meg, és nem problémának. Mennyire követeli meg ez a fesztivál öntől minden évben a rugalmasságot?
1: Abszolút, hiszen nagyokat mosolygok azon, amikor azt mondják, hogy milyen szép építkezés zajlik itt. Én valahogy úgy élem meg, hogy minden szeptemberben teljesen nulláról kezdjük, és egy teljesen más körülménycsomagnál, és minden évben újabb és újabb, nem csak művészeti elemek vannak, hanem körülmények is körülöttünk. Ezért is mondogatom azt, hogy olyan ne kezdjen fesztivál szervezésbe, aki nagyon, hogy is mondjam, rutinból szeretne dolgokat csinálni, mert azt hiszem, az nem ez a terület lesz.
0: Hát hatalmas most már a pörgés, néhány nap és tartol a fesztivál, több mint 3000 programmal. Fesztivál igazgatóként is ezt mindig megkérdezem, jut idő arra, hogy egy-egy pillanatra meg tudjon állni, akár csak beülni a nézők közé, egy koncertre, vagy akár egy színházi előadásra?
1: Hát ugye lesz Göttinger Pál anyós nyelv saját bemutatón pénteken 24-én, azt nagyon meg szeretném nézni, hogy az említett World Symphonic is csak itt és csak egyszer itt fog megtörténni a Művészek Völgyébe, úgyhogy azt biztos nem szabad kihagyni. És hát ezen kívül szeretnék minden nap, ahogy eddig is, ellátogatni minden udvarba, és egy kicsit belemerítkezni minden műfajba, egy igazi összművészeti élményt kapva itt a Művészek Völgyében. Én nagyon-nagyon várom, gyakorlatilag szerelmes látogatója is vagyok a saját fesztiválomnak, úgyhogy remélem sokan velem tartotok, és ti is annyira kiélvezitek, illetve feltöltődtök ebben a közösségben, amit évről évre itt összehívunk, most már 35. alkalommal.
0: Egy picit beszéljünk az ökoturizmusról, hiszen Szlovénia azért világszerte ebben mintakép, az ökoturizmusról, a helyi közösségek bevonásáról, hogyha szó van, akkor Szlovéniát említhetjük az élvonalban. A Művészek Völgye pedig szintén ugye megkapta a legfenntarthatóbb kezdeményezésnek járó díjat. Mennyire lehet figyelni például a szomszédos zöld trendekre? Mit lehet tanulni akár a Balatonfelvidéken, vagy Balatonfelvidék és a Művészek Völgye? Mit tud tanulni például a szomszédos országok turisztikai modelljeiből?
1: Na, természetesen Szlovéniára folyamatosan figyelünk, hiszen ott onnan jönnek tényleg a legmenőbb trendek. Fontos megemlíteni, hogy attól még, hogy most egy díjat kaptunk, ez nem egy ilyen egyszer elvégzett feladat. A fenntarthatóságban folyamatosan lehet új trendeket figyelni, új metodológiát használni, sajnos új káros vagy szennyező anyagok is keletkeznek, azokat új módszerekkel kell kivédeni, úgyhogy ez egy folyamatos fejlődés. Tavaly pont ugye elnyertük a Good Travel minősítést is, oda egyébként pont Szlovéniából érkezett hozzánk minősítő, értékelő kolléga, úgyhogy nem hiába, és ő is egy csillagos ötöst adott nekünk a tavalyi állapotra. Idén egyébként a Green Festival minősítését és értékelőrendszerét járjuk végig. Most Spanyolországból érkezik hozzánk értékelő csapat, úgyhogy reméljük előttük is megálljuk a helyünket. És igazából amit tanulni lehet, az a folyamatos tanulás, és tényleg azt elfogadni, hogy folyamatosan egymással is egyeztetni kell, figyelni a trendeket, és minél több mindent alkalmazni. Idén például hozunk le olyan komposztáló gépet, amivel a helyszínen is komposztáljuk már az ételmaradékokat, úgyhogy elmondhatjuk, hogy az előbb elmesélt kékabroszosoknál lehet, hogy a lecsót paradicsoma a tavalyi szemetetből fog kinőni jövőre.
0: De jó, hát leszögezhetjük akkor így összegzésképpen, hogy országhatárokon átnyúló kulturális mágnes tud most már lenni a Művészek Völgye és maga Kapolcs?
1: Abszolút. Gyakorlatilag minden nagykövetséggel és kulturális intézettel is együttműködünk. Érkezik hozzánk Kanadából dúó, spanyol barokk kórus, finn dúó, holland dúó, illetve olasz gyermekelőadás is, és még sok-sok más, amit egyébként a műsorfüzet elején meg is próbálunk összefoglalni. Brit és velszi zenekarok, EU-s pályázatok együttműködéséből eredő különböző új produkciók, beszélgetések, lesz egy izgalmas beszélgetés, ahol a közös, fenntartható művészeti jövőnkről is beszélünk, úgyhogy mi minden klassz kezdeményezésben benne vagyunk, úgyhogy bátorítani tudom csak a szlovén hallgatókat, hogy mindenképpen keressenek meg minket, főleg ősszel az infokukat művészekvölgye.hu-n, és hát, ha kitalálunk egy együttműködést, hát, ha el tudjuk hívni a zenekarukat, vagy művészeti csoportjukat, hogy tudunk valamilyen közös, akár fenntarthatósági együttműködést kitalálni. Egyébként például ilyen, most egy kérdőívezés területén Olaszországgal való együttműködésünk, ugye eddig is volt ilyen látogatói kérdőívezésünk, amit több ezeren töltöttek ki minden évben, mind a helyszínen, mind utána online, és idén a Corvinus Egyetemmel, illetve az olasz La Sapienza Egyetemmel együtt egy olasz fesztiválon, illetve nálunk a Művészek Völgyében ugyanazt az impact vagy hatás mérő kérdőívet is kitöltjük, úgyhogy nagyon-nagyon izgulok, hogy mi is lesz a hasonlóság vagy különbség a magyar, illetve olasz nagy fesztiválos lét között és hatásai között.
0: Natália, köszönöm szépen, hát sok sikert kívánok az idei fesztiválhoz is, 35. az idén már, úgyhogy jubilál, remélem, hogy az időjárás is ebben partner lesz, és csodálatos 10 napot lehet eltölteni ezúttal is a művészetek völgyében. Önnek szép napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szépen köszönöm, és tényleg július 24-től és augusztus 2-ig mindenkit várunk töltekezni.
0: Köszönjük szépen, Oszkó Jakab Natáliát, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatóját hallották.

Ő volt Zorán, ez pedig a Romantika című dala, és biztos, hogy ezt a dalt is el fog énekelni Zorán a Művészetek Völgyében, mert idén is ott lesz fellépőként a 80 éves előadó. Amit pedig most hoztam, az egy kis olvasnivaló és egy könyvújdonság. Neal Williams kötete nemrégiben jelent meg, és az a címe, hogy Ez a boldogság. Noel Grove, miután 17 évesen hátat fordít a papi szemináriumnak, a nagyszüleihez kerül Fahába. Az apró írfaluban, mintha megállt volna az idő, és az eső is szüntelenül szemerkél. Egyik reggel azonban kitisztul az ég, és híre megy, hogy hamarosan a villany is megérkezik. A változás első jeleivel együtt egy idegen is betoppan, Kriszti, a messziről érkezett villanyszerelő Noelékhez költözik. A fiú nem tudja, hogy miért, de azonnal érzi, hogy a sorsuk összefonódott. Miközben ő a felnőtté válás bizonytalan útját járja, és fellángol benne a mindent elsöprő reménytelen szerelem egy lány irányt, Kriszti múltjának lassan feltáruló titkai fiatalkori választottjának elárulásáról megismertetik vele a szeretetet és a megbocsátás mélységeit. Neal Williams regénye gyengéd iróniával és mély bölcsességgel mesél hitről és kételyről, veszteségről és újrakezdésről, miközben egy letűnő világ csendes szépségét idézi meg, egy közösségét, ahol a hétköznapi történések is különös jelentéssel telnek meg. Erről szól a kötet, Neal Williams a szerző, a címe pedig Ez a boldogság. Keressék a könyvesboltokban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A referendum kezdeményezői ma kérvényt nyújtanak be az országgyűléshez a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás kiírására. 44.619 választópolgár aláírásával. A népszavazás kezdeményezői úgy vélik, hogy a módosítás megszünteti a vizsgálóbizottságok politikai visszaélésével szembeni egyik legfontosabb biztosítékot. A kezdeményezők úgy vélik, hogy a koalíció a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításával meg akarja szüntetni a parlament vizsgálóbizottságai által politikai visszaélésekkel szembeni egyik legfontosabb biztosítékot. A módosítás többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A vizsgálat alá vont személyeknek már nem lenne ez a lehetőségük. A kezdeményezők szerint ez szabad kezet adna a politikának arra, hogy gyakorlatilag bárki ellen és bármikor parlamenti vizsgálatot indítson, előzetes bírósági felügyelet nélkül. A legutóbbi Anina Media által végzett közvéleménykutatás eredményei azt mutatják, hogy amennyiben most vasárnap tartanák a választásokat,

0: Resznica párt a parlamenti küszöb alatt maradna. A vezető párt továbbra is az SDS, őt követi a Gibányi Svoboda. A választási eredményt jelentősen javítaná az SDS és a baloldal párt. A mandátumok újraszámlálása után az ellenzék összesen 47 szavazattal rendelkezne a parlamentben. A válaszadók 12,5%-a más pártra szavazna. 9,5% nem tudott vagy nem akart válaszolni, a megkérdezettek 5%-a pedig egyetlen pártra sem tenné le a voksát. A kormány munkáját a válaszadók 33,5%-a sikeresnek ítélte, míg 50%-ok nem elégedett a kormány munkájával. A politikusok között továbbra is Natasha Pirc-Muszár áll az első helyen, Matthias Hahn és Robert Golob előtt. Janez Jánosa kormányfő a 14. helyen áll. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki felkérést. A minden idők legeredményesebb női sakkozójaként számon tartott nagymester közölte, nem érzi magában azt az erőt, amelyre egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségéhez szükség lenne. Magyar Péter magyar miniszterelnök sajnálattal, de tisztelettel fogadta a döntést. Szerinte Magyarország számára óriási lehetőség lett volna, ha Polgár Judit tudásával, nemzetközi tekintélyével, emberségével és hazaszeretetével köztársasági elnökként szolgálja az országot. Magyar Péter hangsúlyozta, éppen Polgár Judit döntése mutatta meg, hogy alkalmas lett volna az államfői tisztségre, hiszen felelősen mérlegelte a feladat súlyát, majd világos és őszinte döntést hozott. A kormányfő szerint olyan személyt szeretnének támogatni, aki képes az egész nemzetet képviselni. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott Törökországgal csap össze a Kínában zajló zárótorna negyed döntőjében. Az olasz Fabio Soli edző által vezetett csapat 10 győzelemmel és mindössze 2 vereséggel a 3. helyen zárta a verseny bajnoki szakaszát. A további negyed döntős mérkőzéseket Japán és Kína, Olaszország és az USA, valamint Lengyelország és Ukrajna között rendezik július 29-én és 30-án.
1: Időjárás.
0: Ma először részben derült időre kell számítani. Délután az ország nagy részére kiterjednek a záporok, zivatarok. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken megerősödik a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul. Az Adrián 28 fokot mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban, a tengermelléki strádán pedig Posztojna előtt Koper felé.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.
2: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a Prádát viselő Ellie Goulding újdonságát hoztam, hiszen megérkezett az énekesnő új albumának első előfutára, a Black Prada Dress című dal, amelyben az énekesnő a világ érzékelése és a valóság közötti különbségeket vizsgálja. Ellie Goulding szeptember 4-ére tervezi 6. stúdióalbuma megjelenését, amely a No Too Much címet kapta. A korong első kislemeze a már említett Black Prada Dress című felvétel. A kislemez megmutatja, milyen irányba tart majd az új album. A gondolat lényege az, hogy talán néha túl sokat tudunk. A tudatlanság nyugalmában van egyfajta szabadság, mesélte a brit előadó. Az egész album életem egyik válaszútját írja le, amikor rájöttem, mit adott nekem a tudatlanság szabadsága. A dalírás mindig is a terápia legjobb formája volt számomra, tette hozzá Ellie Goulding. Most pedig hozza az új dalt, jön a Black Prada Dress.
1: I heard what you said.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.
2: Megunta? Nem fél el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en.

Ez már az apró hirdetés rovatunk, úgyhogy a következő negyed órában várjuk hirdetéseiket, telefonálhatnak, küldhetik messenger üzenetben, e-mailben. Sokan választották ezt a módját a hirdetés elküldésének, úgyhogy kezdjük is ezekkel a hirdetésekkel. 120 bál a szénát vásárolnának, az ajánlatokat a következő mobilszámra várják. 00 36 20 270 60 42. Aztán idősebb magát ellátni képes idősebb hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segítene a napi teendők elvégzésében. A következő telefonszámon lehet további információt kérni: 041 296 279.

0: Van hirdetőnk is, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, képzeltiszteretnék!
0: Igen.
1: Eladó, egy 2005-ös évjáratú Fiat Seicento.
0: Tehát egy Fiat Seicento.
1: Igen, 1100 köbcentis.
0: Igen.
1: 9000 kilométerrel.
0: Mennyivel?
1: 139 000
0: kilométerrel, igen.
1: 4,5 literes fogyasztással.
0: Igen.
1: 2027 április végéig van.
0: Műszaki 2027 április vége, igen.
1: Igen. És az irányár 120 000 forint ezen a héten, hogyha elviszik, mert régebben hirdettem ezt az autót.
0: Igen.
1: Köszönöm eladni, változott az ára.
0: És akkor egy telefonszám kellene hozzá.
1: Igen, ez lenti körzetében van, és a telefonszám 30-as.
0: Igen.
1: 877-es.
0: Igen.
1: 07-es, 21-es.
0: 07 és 21. Rendben, köszönöm szépen, hogy nálunk hirdetett. Minden jót önnek, szép napot kívánok, viszont hallásra. Tehát lenti körzetében eladó egy 2005-ös évjáratú Fiat Seicento, 1400 köbcentis motorral 139 000 kilométert futott eddig, 4,5 literes a fogyasztása, és a műszaki a 2027 áprilisig, április végéig érvényes, irányára 120 000 forint, a telefonszám pedig 00-3630, 877-07-21-es. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető területet árulnak. A hívható telefonszám 00-36-30-314-71-58-as.

0: Köszöntöm az újabb hirdetőt, jó napot kívánok!
1: Kedves csókolom, hirdetni szeretnék. Igen. Mondhatom?
0: Igen.
1: Nyúlkát találszak, etetőkkel, itatókkal.
0: Tehát nyúlketrecek, etetőkkel, itatókkal.
1: Jutalmas áron, eladó.
0: Igen.
1: Illetve fűrt tojás folyamatosan kapható.
0: Igen.
1: És ennyit szeretnék. És akkor mondanám a telefonszámot.
0: Igen.
1: 0630. 58.
0: Igen.
1: 65.
0: Igen.
1: 905.
0: És ez hol árulja? Lenti környékén. Jó. Köszönjük szépen önnálunk
1: hirdetet. Köszönöm szépen.
0: Szép napot önnek is, minden jót, viszont hallásra. Tehát Lenti környékén eladók nyúlketrecek, etetőkkel, itatókkal, és ugyan itt fűrtojás is eladó. A telefonszám 00-36-30-58-65-905. Aztán ingyen elvihető kis cica zalalövőről a hívható telefonszám 00-36-30-454-27-76-os.

Régi motorokat, autókat vásárolnának, az ajánlatokat pedig a következő mobilszámra várják: 00 36 30 553 77 66-os. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám pedig 00 36 70 932 74 75-ös.

Ugyancsak eladó, és e-mailben érkezett a hirdetés, mégpedig egy Warburg 353-as típusú autó, 1981-es évjáratú, 45 ezer kilométerrel megkímélt állapotban motorhibásan árulják. A telefonszám, ahol lehet érdeklődni, 00 36 30 519 56 11-es. Aztán Lenti Kápolnán eladók csigaölő futókacsák, a telefonszám 00 36 30 530 20 44-es.

0: Van telefonálunk is, üdvözlöm, jó napot kívánok, apró hirdetés rovat.
1: Jó napot kívánok, szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Akkor mondanám, trapézlemez.
0: Igen, trapézlemez.
1: 17-es.
0: 17-es?
1: Igen.
0: Igen.
1: Eladó.
0: Igen.
1: Lenti térsége.
0: Igen.
1: Telefonszám. 0620.
0: 20-es.
1: 372.
0: Igen.
1: 07.
0: 07.
1: 85-ös.
0: 85-ös, rendben, följegyeztem, köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm, szép napot kívánok.
0: Köszönjük, szép hogy nálunk hirdetett, szép napot önnek is, minden jót, viszont hallásra. Tehát, lenti környékén 17-es trapéz lemezt árulnak, a hívható telefonszám 00-36-20, 372-07-85-ös. Aztán vásárolnának Suzuki Ignisre baloldali napellenzőt, és egy-két galambot is szívesen vennének, a telefonszám pedig 00-36-30-33-44-699.

Van még hirdetésem. Lentiben eladók műanyag szüretelőkádak 150, 350 és 400 literesek. Ezen kívül Suzuki Vitarára 4 darab nyári gumi, 3 fázisú villanymotor, 2 kW-os 1400-as fordulatú és körfűrésztengely kompletten szintén eladó. A telefonszám pedig 00 36 30 321 86 53-as. Vásárolnának kovácsolt vas kerti padot vagy asztalt két székkel. Az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 00 36 30 620 85 79.

0: make love, don't fight. Let's hook tonight.
1: Let's hook tonight. 9 óra 44 perc van, eddig vártuk hirdetéseiket, de mivel kedd van, délután is van lehetőség természetesen apró hirdetése, 2:45-kor jelentkezik a rovatunk, hirdetéseiket folyamatosan küldhetik e-mailben, messenger üzenetben és a műsor ideje alatt is hívhatóak vagyunk, úgyhogy délután 2:45-kor ismét lesz hirdetés, de mielőtt tovább lépnénk és érkezne Hozé meg Bródi János láger előtt egy fizetett apró hirdetésünk is van. Hosszúfaluhegyen a Dolacon Szedd Magad Szilva akciót hirdet Donko Bolyán gyümölcstermesztő. A szilvaültetvény Top First nagyszemű fajta, biztonságos fogyasztása legfárfőzéshez, pálinkafőzéshez vagy akár tartósításra is alkalmas. Előzetes telefonos egyeztetés szükséges. Donko Bolyán, Hosszúfaluhegy 16 Dolac, a telefonszám 041-580-224, és még egy fontos információ, a szilva ára kilónként 1,5 euró.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Amíg mi békésen csücsülünk ebben a kicsit napos, kicsit felhős, enyhén szeles időjárásban, és olyan csendes minden, azért Horvátországban a vihar elég rendesen pusztított néhány perccel ezelőtt, ugyanis ma délelőtt egy heves viharrendszer érte el az Isztriát, amely súlyos jégesőt hozott elsősorban Rovin térségébe, és a leginkább a helyi kempinget érintette. A kempingezők beszámolói és a friss hírek szerint a jégeső teljesen kifehérítette az Amarin kempinget. A lehullott jég darabjai vastagon beborították a talajt a sátrak és a mobilházak között. A viharzóna intenzív zivatarokkal és megerősödő széllel vonult át, illetve vonul át a rovinyi partvidéken, így a többi közeli kempingben is okozott károkat, és mindenkit fokozott óvatosságra intenek. A viharjelzések, biztonsági óvintézkedések szigorú betartására van szükség ezekben a pillanatokban, és állítólag személyi sérülés is történt. Nagyméretű jégről beszélünk, dió nagyságunál nagyobb jég, helyenként szinte már a teniszlabda nagyságot is elérte. Szilárd falu épületekben, zárt járművekben érdemes átvészelni a viharos időszakokat, a sátrak ilyenkor nem nyújtanak védelmet a jég ellen. Aki sátrazni indul, elősátrakat, napernyőket, kempingbútorokat biztonságosan kell rögzíteni, vagy az erős szél idejére elpakolni, és mindig szemmel kell tartani a helyi hatóságok, illetve a horvát meteorológiai szolgálat aktuális riasztásait. Hogy pontosan milyen kárt okozott ez a délelőtti vihar a kempingben, arról még részletesen nincsenek adatok. Azt lehet tudni, hogy amellett, hogy anyagi kár keletkezett, személyi sérülés is történt. A jég, tehát Rovint és Rovin környékét verte el a legdurvábban. Kempingfelszerelések, fák, gépjárművek sérültek meg, és könnyebb testi sérülés is történt. Dió nagyságú jégeső esett, illetve helyenként dió nagyságúnál nagyobb jégesővel is találkoztak a helyiek. Egyébként, hogyha interneten éppen böngésznek, akkor videó felvételeket lehet látni erről a délelőtti zivatarról. Nálunk most, ahogy mondom, nyugodt az idő, de gyorsan rápillantottam az országos helyzetképre is. Egyelőre ez a nagyon változékony, derült és felhős időszakok váltakozása jellemzi Muravidéket. Itt Lendván és a közeli Muraszombatban most 20 fokot mutatnak a hőmérők. A legtöbb helyen azonban derült az idő napsütéssel. Általában most a hőmérséklet 16 és 26 fok között váltakozik. Lent a tenger melléken, Novogorica térségében mérték a legmagasabb értékeket.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az RTV Szlovénia tanácsa ma rendkívüli ülésen tárgyalja az intézmény likviditási problémáit, amelyek az állami költségvetésből származó nemzetiségi programokra és zenei produkcióra szánt források elmaradása miatt merültek fel. A rendkívüli ülés kezdeményezését a tanács 5 tagja, nevezetesen 4 alkalmazotti képviselő és az RTV munkástanácsának egy képviselője nyújtotta be. A szlovén RTV-ről szóló törvény tavaly decemberi módosítása előírta, hogy a nemzetiségi közösség programjait évente az állami költségvetésből társfinanszírozzák a beszedett RTV járólék értékének 10%-ában, a zenei produkciókat pedig 4%-ban. Ahogy az RTV korábban az esztiánok elmagyarázta, ez azt jelenti, hogy a közintézmény idén 10,88 millió eurót kap a nemzetiségi programokra, és 4,35 millió eurót zenei produkcióra. Az összegeket azonban még nem utalták át, írta az SZTA. Kaja Kallas az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselője visszavonta Tanja Fajon volt szlovén külügyminiszter jelölését az EU Száhel övezeti külön megbízotti tisztségére, közölte Tanja Fajon. A volt külügyminiszter szerint a döntést az új szlovén kormány és az Európai Néppárt politikai nyomása előzte meg. Fajon úgy vélte, Szlovénia belpolitikai ellentétek miatt veszített el egy fontos uniós diplomáciai tisztséget, és ezzel az ország befolyása, valamint tekintélye is csorbult. Fajon azt mondta, az uniós intézményeknek a jelöltek szakértelme, tapasztalata és eredményei alapján kellene meghozniuk személyi döntéseiket, és ellen kellene állniuk a tagállami kormányok politikai nyomásának.

0: A történteket veszélyes precedensnek nevezte. A volt külügyminiszter elmondta, hivatalba lépésekor tájékoztatta jelöléséről utódját, Tone Kaisert, aki akkor támogatásáról biztosította. Mától átmenetileg Forsthofer Ágnes, a Magyar Országgyűlés elnöke veszi át a köztársasági elnök feladat és jogköreit, tette közzé a parlament elnöke. Forsthofer megemlíti, hogy mivel sokan feldrótták neki a jogvégzettség hiányát, onnantól kezdve, hogy az országgyűlés elnökének jelölték, intenzív közjogtanulásba kezdett, amit még jelenleg is folytat. Elnökként több felkínált juttatást nem fogadott el, a hivatali működésről pedig azt állítja, kikéri munkatársai véleményét és javaslatait is. Majd rátért az üléstermi konfliktusokra, amelyekről azonban megjegyzi, hogy a megítélése szerint a házszabály és az országgyűlésről szóló törvény fegyelmi jogkörre vonatkozó rendelkezései nem adnak kellően hatékony eszközt az elnöklő kezébe. Emiatt szerinte ősszel szükség lesz a házszabály finom hangolására. Forsthofer Ágnest a következő időszakban dr. Hallerné dr. Nagy Anikó helyettesíti az országgyűlés élén. Sport. Egy napszünet után ma újabb időmérő vár a kerékpárosokra Tour de France kerékpár körverseny 16. szakaszán. Evian és Tonon között 26 kilométert tesznek meg a versenyzők. Tadej Pogácsár, a sárga trikó viselője, utolsóként 17 óra 15 perckor rajtol. Rajta kívül Jan Tratnik és Matej Mohorics is harcba száll az újabb másodpercekért. A 3 hetes körverseny vasárnap ér véget Párizsban.
1: Időjárás.
0: Ma először részben derült időre kell számítani. Délután az ország nagy részére kiterjednek záporok, zivatarok. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken megerősödik a nyugati és északnyugati légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma is Posztojna előtt Koper felé.

0: Újravidéki Magyar Rádió.
1: Világbajnokság 2026.
2: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
1: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: 104 mérkőzés, számos gól, emlékezetes esemény és izgalmak után véget ért az első 48 csapatos labdarúgó világbajnokság a tengeren túlon. A világbajnoki trón tetejére pedig Spanyolország állhatott fel. Köszöntöm a kedves hallgatókat a Muravidéki Magyar Rádió világbajnoki műsorának utolsó adásában, ahol a torna végkifejletét elemezzük vendégeinkkel, akiket köszöntök a stúdióban. Németh Imre és Hermann István, üdvözlöm Önöket ismét itt nálunk.
1: Üdvözlöm.
2: Köszöntjük a hallgatókat.
0: Ezt is kivártuk, hogy vége legyen ennek a VB-nek. Mik az első reakciók, illetve az első érzések így a VB után, hogy ez az egy hónap után, amikor rengeteg meccset láthattunk?
3: Hosszú volt. Káoszos volt. Európai szembenézve. És igazából nem a foci érdekeit szolgálta. Nekem ez a véleményem.
2: Hát előtte beszélgettünk, egy amerikai mintára megszervezett showműsor, nagyon hosszú ideig, európaiak számára nézhetetlen időpontokba, tehát alapvetően nem rólunk szólt, meg nem is a labdarúgás szakmai szempontjairól. Tehát ebben a történetben mindenről beszélhetünk, showműsorról, bírói tévedi, tehát mindenről beszélgethetünk, csak még senki nem betette fel azt a kérdést, hogy ebben a nagy műsorban hol vannak a labdarúgók, hol vannak a játékosok, hol vannak azok a szakemberek, akik ezt a játékot szervezik, akik a játékosokat kiképezik, hogy ezek a játékosok eljussanak ilyen színvonalra, hogy ilyen mérkőzés sorozatban részt tudjanak venni. Az nem az ő érdeküket szolgálta magyarul.
0: Azt ajánlom, hogy foglalkozzunk külön-külön az utolsó két mérkőzéssel. Kezdjük is talán a bronz meccsel, amit lényegében angliai és Franciaország vívott. A végeredmény pedig egy talán neutrális nézők számára érdekesnek mondható 6-4-es eredménnyel zárult az angolok javára, viszont a futballhoz jobban értők, illetve a futball szakemberek futball szakmai szempontból sokan kritizálják ezt a mérkőzést, hiszen azt mondják, hogy nem volt értékelhető egyáltalán ez a találkozó ilyen formában. Önök hogy látják, milyennek az első visszhangok, illetve mit tudnának mondani erről a találkozóról? Valóban így van?
3: Egyetértek azzal a megalapítása. A francia csapat az első félidőben felháborítottan játszott. Motiválatlan volt. Tehát egy világbajnokságban a harmadik helyén nem lett így mérkőzés játszani, ilyen hozzáállást tenni. Nem véletlen az, hogy a szövetségi kapitányunk is csak ült a padon, és nem csinált semmi, gondolom a fürdőben megmosta a fejüket, meg azonnal négyet cserélt. Tehát azok a játékosok, akik most kaptak lehetőséget, azok abszolút nem éltek vele. Hát gyakorlatilag a védekező játék olyan volt, hogyha az Imrében mi ketten játszunk belső védőt, akkor se kaptak volna nagyon több gólt.
0: Igen, és Adrien Rabiot, a franciák játékosa a meccs után azt nyilatkozta, hogy szégyenteljes volt az első félidő, és néhány játékostársánál olyan viselkedést vélt felfelezni, amit még korábban soha, és ez egy kicsit kiábrándító is volt számára, hiszen ilyen tornán az utolsó mérkőzésen, amikor még tényleg bemutatkozhatnának, akkor ilyen teljesítményt nyújtanak.
2: Hát nem tudjuk, hogy az elvesztett fontos mérkőzés után, hogy nem kerültek döntőbe, ugye azon a mérkőzésen sem voltak már toppon a francia játékosok, amit én akkor be tudtam adnak, hogy valami orvosi probléma is lehetett, már nagyon tompán játszottak az elődöntőbe a játékosok, a franciák, tehát szerintem az egyik leggyengébb teljesítményt nyújtották, de lehet, hogy már akkor valami történetett a francia válogatott körül, amiről mi nem tudunk, meg soha meg se fogjuk tudni, mert ahol annyi ember zárt körülmények között él, évek múltán derülhetnek ki dolgok. Egy biztos, motiváció nem volt. Taktikai fegyelem, ha egyáltalán lehetett taktikáról beszélni, nem volt, és mindent elmond az, amit itt a Pistés mondott, hogy a szakmai stáb ezt úgy reagálta le, gyakorlatilag, mintha mi ülünk a kispadon, és nézzük közelről a mérkőzést. Tehát az első fél időben nem lehetett felfedezni azt, hogy a szakmai stáb be akar avatkozni ebbe a mérkőzésbe, akar-e cserélni, mond-e egyáltalán szakmai instrukciót, mert nem nagyon hangozhatott el a kispadról semmilyen információ be a játékosok fele. Egy farca, végnézték, hogy mi történt, várható volt, hogy a második fél időre cserélnek, de minden esetre az biztos, hogy a maga francia labdarúgó szövetség is levonja ebből a következtetéseket. Én azt gondolom, hogy a Sipsóval nem ért véget ez a találkozó, meg a francia válogatottnak, amikor a teljesítményt, a személyi teljesítményeket értékelik, az a dolog ott is elő fog kerülni, mert azért egy ilyen nagymúltú labdarúgás kultúrájának kialakításában résztvevő ország, mint a francia labdarúgás, nem engedheti ezt meg magának, hogy a játékosai, bárkik is, azok ilyen hozzáállást produkáljanak, akár 45 percig is, de akár 30 percig is.
3: Morálisan teljesen szétesett volt az első félidőben a francia válogatott. Ha most idősebb nézők gondolnak arra, hogy az 1982-es spanyol világbajnokságon az a francia válogatott, amely az elődöntőt elbukta azon a híres meccsen a németek ellen, az hogyan játszott a harmadik helyért a lengyelek ellen? Hát ég és föld. Most nem menjünk bele politikába, hogy abban mennyi ekte francia játszott, meg most mennyi, ebben nem menjünk bele, de ennek is van jelentősége. A nemzeti öntudat az angoloknál végig ott volt a pályán. Egészen végig. A franciáknál ezt nem érzékeltem.
0: És hogy már az említettük, a szakmai stábnak is fel lehet rólni ezt talán hibának, hogy nem tudtak előképpen motiválni a csapatot erre a bronzmeccsre, illetve hogy lehet egyáltalán motiválni ezeket a játékosokat, akik azzal jönnek ilyen nagy tornára, hogy csak az első hely számít, illetve mit tud ilyenkor tenni a szövetségi kapitány egyáltalán?
2: Hát túl sok mindent nem. Ugye tett annyit, hogy megváltoztatta az összeállítást, tehát hogy adott más játékosoknak is lehetőséget. Ugye köztudott volt a játékosok előtt is, hogy ez lesz Deschamps utolsó mérkőzése. Itt megint csak a játékosok tisztességére lehet alapozni, hivatkozni, hogy aki nekem adott eddig mondjuk 80 lehetőséget a karrieremben, vagy 50 lehetőséget, és részt vettem egy ilyen sikersorozatnak, azért az emberért, azért becsúszok, oda teszem magamat, küzdök. Mert most azért nem árulok rá ezzel nagy titkot, hogy amikor két játékos között, vagy három játékos között választ egy edző, egy szövetségkapitány, amikor minden mérhető, de akkor is már van az a szubjektivizmus, hogy ki mellett teszem le a voksot. Na most ezek mellett a játékosok mellett az az ember, aki világbajnok, letette a voksot. Nem most, nem erre a mérkőzésre, hanem 5 évvel vagy 6 évvel ezelőtt letette a voksot, és ezek a játékosok szégyelhetik magukat. Edzőként mondom, hogy cserbajták azt az embert, aki az ő felépítésükben részt vett, hogy nekik jó karrierük legyen, mert azért, hogy valaki játszik a francia válogatottba, mikor oda tesznek egy klubba, egy szerződést elé, azért azt megnézik, hogy játszott-e a francia válogatottba, hányszor játszott, vagy nem játszott. És azért ebben a jelen helyzetben a francia válogatott játékos állományát megnézem, meg a merítési lehetőséget, ahonnan kiválasztották ezeket a játékosokat, itt azért fáj-fáj mellett voltak emberek, és most biztos, hogy vannak olyan csalódott labdarúgók, akik otthon maradtak, akik nem vettek részt azon a világbajnokságon, és a világbajnokság 4 évente van, nem mindenkinek adatik az meg, hogy 4 év múlva nem leszek sérült, milyen formában leszek, nem történik-e a valami velem a világban, vagy én ott lehetek. Tehát számomra a játékosok felelőssége óriási, amin én még egyszer is kihangsúlyozom, hogy szégyelhetik magukat, ha ezen a szinten még emberek szégyellik magukat.
0: És igen, valószínűleg a fél időben kaphattak a játékosok egy fejmosást, hiszen a második fél időben teljesen más arcukat mutatták a franciák is. Próbáltak felzárkózni, Kylian Mbappé 2 gólt is szerzett, ezzel pedig megszerezte a torna góllövő listájának, illetve a torna bajnoka lett a gólok szempontjából, hiszen 10 góllal és 4 gólpasszal zárta ezt a tornát, és a világbajnoki örökranglista élére is felállt, hiszen 22 találata van már neki, és minden bizonnyal vagyis biztosan nem ez volt az utolsó világbajnoksága neki.
3: Hát reméljük, hogy nem. Megérdemelte. Nagyon jó volt a helyzet kihasználása. Na, ő rajta nem látszott ez. Tehát önnála a működött végig a mentalitás, sajnos hátul nem annyira. Most az Mbappé igazi vezére volt a csapatnak, második helyre volt elég. Volt egy csapat, aki jobban focizott náluk. Ezt a pirulát le kell nyerni. És ettől még az érzelmi intelligencia, ami működött, amit az Imre is mondott, a játékosok, meg a szövetség kapitány között, egy ilyen kudarcnál, ez nem bomolott fel. Már pedig itt egyes játékosok oldaláról ez felbomlott.
0: És volt még Thomas Tuchelnek, az angol szövetségi kapitánynak is egy érdekes nyilatkozata a mérkőzés után, aki azt mondta, hogy féltette a játékosat itt a fizikai terheléstől, hiszen a másik oldalon a franciák egy nappal többet pihenhettek, illetve könnyebb volt nekik a programjuk is, az elődöntőik, illetve a harmadik helyért zajló meccs előtt, illetve hogy hosszabbítást játszottak az angolok nagy hőségben, akkor a szintkülönbséget is említette. Ezek a faktorok mennyiben befolyásolták a csapatokat így az egész torna során, illetve kijöttek a végére azok a különbségek is, amit ezek a faktorok tudtak jelenteni így ez az egy hónap alatt?
3: Hát az útja az angol válogatottnak eléggé kacipántos volt, ha így most vidékiesen fogalmazok.
2: Rögös.
3: Hiszen elég rögös volt, mert a tengerszintről 3000 méter magasra, aztán vissza le, aztán különböző speciális helyi klímához kellett alkalmazkodni. A legvégén a világbajnokságon a világranglista négy első helyzetje jutott be a legjobb négybe. Tehát gyakorlatilag ez nem befolyásolja. Itt már a végén már 3-4 nap pihenése volt mindenkinek, ezek a regenerációk, ezek a mai szinten, amilyen profin csinálják, ezeket kiegyenlítik. Itt már azok a nüanszokon múlnak ezek a mérkőzések, amikor ki hogyan meccsel, mi egy szabálytalanság, egy kiállítás, egy váratlan taktikai húzás, amire a másik nem reagálja le, már ezek döntik el. Hát itt visszatérünk akkor az elődöntőre, egy pár szót mondanék. Az argentinok ellen az angolok szerintem eltaktikázták. Tehát 1-0-ás vezetés után nem szabad volna nekik 30 perc visszaállni olasz módra védekezni, mert ez nem az ő játékuk. És hogy a Tuchel most itt mindenféle kifogást keresse meg magába azt, hogy azon a mérkőzésen ő a csapatot miért úgy játszott az utolsó 30 percben.
0: Igen, és a meccsnek a végeredménye, ahogy már említettük, 6-4 lett Anglia javára. Ez volt a világbajnokságok történetének 6. olyan mérkőzése, amelyen legalább 10 gól is született. Az előző 5-ből viszont 2-nél Magyarország is ott volt, hiszen 1954-ben Nyugat-Németország ellen 8-3 volt az eredmény, 1982-ben pedig El Salvador ellen 10-1-re győzött a magyar csapat. Úgyhogy ez is egy érdekes ilyen statisztikai információ még ezekről a meccsekről.
3: Igen, hát még lehetett volna ez a 6-4 még több is, hogyha az Olisze-nek helyén van a szíve, mert 3-4 olyan tiszta helyzetből lőhetett kapura, amiből sajnos gól nem született. És akkor lehet, hogy nem arról beszélünk, hogy 6-6, hanem egy vízilabda eredmény, mondjuk 7-6-ról beszélünk.
0: Igen, és kellett is Olisset ez miatt vigasztalni az öltözőben a meccs után, hiszen nagyon szívére vette ezeket a kihagyott helyzeteket. De folytassuk is a döntő mérkőzéssel, amit New Jersey-ben rendeztek, és Spanyolország Argentínával csapott össze a világbajnoki címért. A mérkőzés tétje miatt várható volt, hogy a csapatok óvatosabban kezdik a találkozót, és a pályán látottak alapján valóban a szövetségi kapitányok taktikai elképzelései érvényesültek. A spanyolok játszották a játékukat, amit már megszokhattunk a teljes torna során. Az argentinok pedig védekeztek, illetve nagyon nem is jutottak át az ellenfélnek a térfelére. Hogy látták önök ezt a taktikai előkészületeket a mérkőzésre, illetve jól döntött a két szövetségi kapitány, hogy ilyen taktikával ment bele ebbe a meccsbe?
2: Hát a szövetségi kapitányok biztos, hogy jól döntöttek, mert ők ismerik a adott helyzetet, a játékosaikat, de ez a mérkőzés, ez én úgy gondolom, hogy mindennel együtt méltatlan volt egy labdarúgó világbajnokság döntőjéhez. Ilyen lassan 100 éve van labdarúgó világbajnokság, de én azt hiszem, hogy ilyen, amit valamelyiket csak olvasásból tudjuk, hogy milyen mérkőzések voltak, de ilyen VB döntő nem volt. hogy az argentinok elfáradtak, nem képviseltek, meg voltam róla győződve végig, hogy ők nem képviselnek olyan játékerőt, hogy a döntőbe kerüljenek, oda kerültek. Itt az előbb említettük érintőlegesen, hogy miért kerültek oda, taktikai hiba volt, nem tudjuk ezt már, oda kerültek. Felőrülte az árajukat, erőn fölül teljesítettek az argentinok, én azt hiszem. Meg bármennyire is itt mindenki Messinek reklámértéke van. Ezen a világbajnoki döntőn egy játékost állított ki, ez a szlovén játékvezető. Szerintem kettőt is a játék alatt kiállíthatott volna. Tehát itt is velük voltak egy kicsit. Meg még plusz azt mondom, hogy amikor itt fizikai futball van, akkor az nem fér bele, hogy egy játékos azt nem vállalja be, és a Messi azt nem vállalta be. Tehát az argentinok, akik a pályán voltak, erőn fölül teljesítettek. Biztos, hogy az volt a taktika, már mi is rádett volna más. Egy ilyen erős, jó erőkből álló spanyol csapat ellen, aki parálisan futballoztak addig, valahogy kiúzni, eljutni a döntetlenig, eljutni a 11-es sugásáig. 11-es sugásokig ezt maximálisan próbálták hozni, de ez a mérkőzés előbb is lezárodott volna. Mai napig nem értem, és nem tudom, hogy a szlovén újságok foglalkoznak ezzel. Éppen Budapestre hívtak tegnap egy barátom, hogy van-e valami írásos anyag itt Szlovéniában arról, hogy miért nem adta meg azt a szabályosnak tűnő gólt, ami szerintem is szabályos volt, a szlovén játékvezető. Előbb eldőlt volna ez a dolog. És meg vagyok győződve, ha megadja, nem fogja el idáig, hogy a végén olyan jelenetek játszódnak le egy világbajnoki döntőn, amit gyerekek néznek, példaképeket keresnek, ami nem fér bele.
0: Igen, ez a VAR által, illetve a bíró által nem megadott szituációról ilyen személy szerint nem láttam írásos megjegyzést, illetve magyarázatot a szlovén sajtóban. Viszont arra szeretnék még rákérdezni, hogy lényegében Vincsics mennyire tudta ezt a mérkőzést a kezében tartani, illetve mennyire kellett volna másképp reagálni a meccs közben, hogy ne ez lett volna a végkifejlet, amit a meccs után láthattunk akkor az argentinok részéről.
3: Hát az idegek harca volt ez a végén már. És ugye ott nem elszabadultak a vesztes félnek az indulatai elszabadultak. Ők így vezették le, dél-amerikai hevesvérek így vezették le sajnos. Ott egy-két olyan dolog történt, aminek nem kell megtörténnie. A megítélésebb szerint a Vincs is jó vezette a mérkőzést. Tehát próbálta nyugtatni őket. Az elején ugye az argentinok erőtették azt a párharcokban, nagyon keményen mentek bele, mosolygott, oda ment, megbeszélte velük, ezáltal a pulzuszámot levitte a játékostán. Úgyhogy én szerintem abban hiba nem volt. Az az egy gólt, azt hogy a VAR szólt be neki a izén keresztül, a mikrofonon keresztül, vagy ő más látott, én ott nem láttam szabálytalanságot. Vagy az a kicsi, hát ha egy beknek így rálépnek a lábára, most elnézést kérek, de hát ezért történik ilyen. Te játszotta a hattyú halálát, vidékiesen mondva, hát lefújták. Ha megadja, akkor se reklamáltak volna szerintem. Úgyhogy a másik pedig az, hogy a spanyolok egy labdabirtokló futballt csinálnak. Na most a labdabirtokló futball ellen pressinget kell játszani, hogy hogy a pressing alapján megszavarják ezt a játékot. Ez 11, illetve 10 olyan mezőnyjátékos kell, akinek írtózatos fizikai képességei vannak. Na most mínusz egyről indulnak ezzel az argentinok a Messi miatt. Tehát addig a Messi minden meccse jó volt, amíg a csapat labdabirtokló volt. És itt, amikor egy ilyen mérkőzés van, akkor sajnos elveszett. A Messi akkor jó, ha náluk van a labda, és most nem volt. És azért is a taktikájuk az volt, ami, mert tudták azt, hogy egy Messivel nem lehet a pressinget játszatni.
0: Vissza kell térnünk viszont még egy újdonságra így a döntővel kapcsolatban, ez pedig a félidei show volt, ami lényegében teljesen felforgatta az eddigi szabályokat a futballban, hiszen 15 perc helyett majdnem fél órás szünet volt így a két fél idő között. Önök hogy látták ezt? Volt erre szükség?
3: Azért mondtam az elején, hogy káoszos, és nem a futball érdekeit képviselt, tehát ilyen nincs, hát nem is értem ezt. Tehát csináljanak egy normális zárőnepséget a mérkőzés előtt. És a mérkőzés pedig, ahogy 100 éve megy, vagy ugye először 10 perc szünette, hogy beszélgettünk, most 15-tel, És menjen a mérkőzés ugyanúgy le. Hát a játékosoknak az élettani reakciói, leülnek, fél órát pihennek, hát az újra olyan helyzet, sérülés veszély, hadd ne soroljam, hogy mennyi minden negatív hatása van. Kiesik a ritmusból.
2: Hát ez,
3: mondjad.
2: Ez én szerintem is csatlakozok a Pisti, ez teljesen idegen a labdarúgás világától lesz. Tehát a labdarúgás szellemiségével nem lehet ezt összehasonlítani, ami Amerikában történt itt a futball körül. A szünetek, a félidőben az igazságtalan szünetek. Hát ez a félórás cirkusz meg, ez például európai embereket, én úgy gondolom, vagy dél-amerikai embereket, akik alig várták, hogy valami végkifejlett legyen ezen az Argentina-Franciaország meccsen. Hát egész Dél-Amerika nézi. Argent mindenki nézi, azért izgul, és akkor ebbe belehozunk ilyen-olyan művészeket, akik bizonyára maguk nagyságában nagyok meg világhírűek. Tehát az szervezzenek azoknak egy külön föllépési lehetőséget, ne erőszakoskodjanak a futball körül. Nekem ez az egyszerű véleményem. A futball az futball, aki meg nem a futballhoz tartozik, az keresse magának egy másik színpadot, ott adja elő magát, azt arra is van nézőközönség, akik elmennek oda, annak tapsolnak. Én speciál a futballt várom, és szerintem Európában meg a világon vagyunk 1-200 millióan, akik a futballt várjuk egy ilyen eseményen. Nem a politikusokat, nem a különböző fellépőket, hanem a nagyszerű, kiváló futballt.
3: Pontosan így van. Nem NFL meccsről van szó, nem baseball meccsről van szó, nem kosárlabda meccsről van szó, itt nem 4/4 van, 2 félidő van, a félidőben pedig 15 perc szünet. Ezt a tradíciót, ezt tartani kell egyben, és ehhez kell alkalmazkodni az összes többi reklámnak, fellépőknek, mindennek. De nem ez történt, hanem bele akarták erőtetni ebbe az amerikai típusú sport rendezvénybe az egész világbajnokságnak a lebonyolítását. És ez lett a vége ennek. Hát, megértem azt, hogy kell tartani ivószünetet, amikor 35 fok meleg van, de kérdem én, amikor 16 fokban játszottak, akkor is megállnak ivószünetre. De vicc.
0: Elsőben
3: megállnak ivószünetre, vicc.
2: Ugye még lesz egy érdekes dolog itt a futball világában, meg az állathatóság területén. Jelen pillanatban Kína és India nem vett részt a világbajnokságon, nem kerültek be. Most, ha ilyen alapon megy ez tovább, ez a labdarúgás, hogy a nézettség, meg az állathatóság, meg mennyi pénzt hoz, mi lesz akkor, ha történetesen Kína és India is olyan csapatokkal jelentkezik a világ futballszínpadán, hogy oda fognak kerülni. Akkor most csak kérdőjeleket teszek föl önmagamnak is, meg mindenkinek, a hallgatóknak is, akkor hogy leszünk? Kínai szokásokhoz, vagy indiai szokásokhoz fogjuk alakítani a labdarúgó mérkőzések lebonyolítását? Tehát ezek azért lényeges kérdések. Már most mindenki nevet. A nevet a FIFA, 11-et terveztünk milliárdba, 15 lesz. Köszi, bemegyünk egy kólára, adj vissza. Hát most ott tartunk. Tehát, hogy olyan nagyképűek lettünk, most magamat is beleszámítva ebbe a futballba, bár engem nem érint ez meg minket, hú, ez a futball 11 milliárd helyett 15-öt hozott. Hát én úgy gondolom, hogy nem ilyen nagyképűen kellene ehhez hozzáállni, hanem vissza kellene térni a futball eredeti szellemiségéhez. És a lebonyolítás rendjéhez, mindenhez. Én nagyon sok erőt meg sikert kívánok ebbe a Čeferin úrnak, mert látom, hogy fölvette a kesztyűt a FIFA-val szembe, és várom, hogy az európai és a dél-amerikai futballkultúrával rendelkező nemzetek odaállnak emellé az ügy mellé. Mert azért most se felejtsük el. Itt mindenféle próbálkozás volt. Valaki tud nekem mondani mi emlékszik erre a labdarúgó világbajnokságról? Hát biztos, hogy nem arra, hogy a szigetek mit csináltak meg ezek egymás ellen. 4 olyan ország válogatottja került be a döntőbe, akik korábban világbajnokságokat nyertek. És kit kerestünk még a döntő körül? Akik korábban világbajnokságokat nyertek, Németországot csak említsem, nem került oda, vagy például Olaszország, aki be se került ebbe a sorozatba. Tehát én még egyszer is azt mondom, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy a labdarúgás visszatér a józanság felé, és eredeti szerepeket fog a világ sportjába betölteni.
3: Európa 16 csapatot delegáltott a világbajnokságra. A 16 csapatból 6 benn volt a legjobb 8-ba. Ugye azon kívül a Marokkó volt benn, meg Argentina. Na most Ázsia 9 plusz fél kvóta. 8 plusz fél kvóta, elnézést. És abból Ázsiában senki. A csoportokból csak egy ment tovább. Jó, hát ott vannak az olajmágnások, Szaúd-Arábia, Katar, Emirátusok. Pénzzel megvették a kvótát. Hát más nem tudok kitalálni, mert azoknak a csapatok nincsen helye. Nincsen helye a világbajnokságon. Meg... És akkor nincs ott Olaszország, nincs ott Európa, meg egy ország köztük mi is, akik ott voltunk a kapuba.
2: Meg egyet tudomásul kellene venni a világba, vagy hát most nem akarok mindenkit itt leoktatni, de akik a sportban bent vannak. Kialakult egy trend. Jégkorong világbajnokságon nem akar ott lenni olyan ország, ahol a labdarúgás a legnagyobb. Most a csájék kivételek, meg Oroszország mindig kivétel. De az a kanadaiak sportja, az északi államok sportja, egy teljesen más kultúra. Vagy baseballban mi ott akarunk lenni, vagy amerikai futballban Európa ott akar lenni. Rájuk hagyjuk, az a ti sportágotok. Én azt hiszem, hogy ebbe az irányba kellene elindulni, vagy visszatérni az alapokhoz. És még egy dolog, amit szerintem a többi sportágoknak, meg nem tudom, majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ehhez mit fog szólni. Itt 38 napon keresztül uralta ez a fajta labdarúgás a világ sajtót. A nézettség, a televíziók nézettségét minden közben, volt egy Wimbledon. Tehát más sportágok, és olyankor léptünk ebbe bele, elkerülve a más sportágoknak a tradicionális világeseményeit, hát ami nem biztos, hogy a sport szempontjából, most kimondom, hogy sportszerű volt.
3: Tour de France. Ki nézi ilyenkor, mikor a foci meccs vagy?
2: Tehát ez régen úgy alakult ki, hogy megvolt a rendje. Véget érnek Európába a bajnokságok, kupasorozat. Ugye elkezdődik a tenisz.
3: Párizs.
2: Párizs, Wimbledon. Ugyanezt télen, amikor a téli szünet volt a futballokban, akkor ugye az ausztrál nagydíj.
3: Meg tehát, az amerikai.
2: Tehát ennek van egy kialakult rendje a sportrendezvényeknek a világban. Mikor rendezünk olimpiát. Tehát ezek mind ezek a sportágok egymás mellett megfértek, egymásra épültek. Az amerikai labdarúgó, úgynevezett labdarúgó világbajnokság, minden ilyen szabályt felrúgott.
0: Most azt javaslom, még egy kicsit térjünk vissza a futballhoz, hiszen lényegében Spanyolország a mérkőzés 106. percében bebiztosította a győzelmet magának, ezzel pedig 2010 után másodszor lett világbajnok. Luis de la Fuente szövetségi kapitány azt mondta, hogy jelenleg a csapata Európa-bajnok, illetve világbajnok, de még nem értek a csúcsra. Önök hogy látják, van még ebben a spanyol válogatottban plusz? Feljebb tudnak még lépni?
3: Megítélés szerint még egy Európa-bajnoki cím benne van. Legalább az benne van. Nagyon jó összerakott csapat. A spanyol labdarúgásnak a szakszerűsége és a racionalizmusa egyértelműen meglátszik abban, hogy a Lefuentét tették meg szövetségi kapitánynak. Előtte az U17-től folyamatosan az utánpótlás válogatottnak múlt a kapitánya. Világbajnokságot, Európa-bajnokságot nyert velük. Teljesen képbe volt ezzel a generációval. Ehhez a generáció még hozzájött extraként a Yamal, és ez egy nagyon jó felépített rendszerbe dolgoznak, és ebben nagyon, nagyon jó képzett játékosokra, nem véletlenül, hogy a top klubokban játszik a valamennyi játékosuk. Mentálisan is rendben voltak. Ebben a csapatban még igaza van, több van. Még az belefér. Ha most végignézzük a világbajnokságon az összes mérkőzésüket, az első meccsüket játszották a Szigetek ellen, igen. 30x-et, most hadd nem mondjam a statisztikát, mennyit tudtak kapuda, az egy óriási balszerencsés meccs volt, nem ment be semmi. Azután valamennyi mérkőzéseket megnyerték, igazából játékban lefocizták az argentinokat, megyünk visszafele, lefocizták a franciákat, előtte lefocizták a belgákat, az most, hogy megszerezték ellenük egyszer a vezetést, egy gól kaptak, és utána megfordították, előtte egyedül a portugál volt az a mérkőzés, ahol végig kérezett a helyzet, tehát gyakorlatilag játékban ők tudták velük egyedül felvenni a versenyt. És ott egy borzalmas egyéni hiba miatt vereséget szenvedtek a portugálok, egy védekezés hiba miatt. Ezen kívül a spanyolok bemasíroztak a döntőbe, ott pedig simán nyertek. Egyszerűen sima alatt értem azt, hogyha ott a Vincsics úr nem úgy viráskodik, illetve az elején, amikor megpörgették a játékot, amikor voltak az átmenetekben a mérkőzés alatt olyan idők, amíg élvezhető volt igazából futball szempontjából, akkor azonnal ott helyzetig lehet is jutottak. Hát ez világbajnoki döntő, kérem. Itt mindenkinek a más a pulzusszáma, más a mentalitása. Eddig tartott az, amíg a tudásbeli különbség kijött. A hosszabbítás második félnek első részére.
2: Hát én is látok még további potenciált a spanyol válogatottba és a spanyol labdarúgásba is. Ugye 20-25 éve kezdődött egy új rendszer a spanyol utánpótlásba, amikor területekre bontották, figyelik a játékosokat már általános iskolás koruktól kezdve, tehát egy nagyon felépített rendszerről beszélünk, meg közben ugye mindig mondtuk, hogy a futball a társadalom leképezése is, a spanyol társadalom is, a spanyol élet Európában oda került az élre. Tehát ezt én voltam kint, én is Spanyolországban többen, olvassuk, látjuk, vannak Európában egyes államokban, akik kiköltöznek Spanyolországba, tehát hogy olyan jónak tartják az ottani körülményeket, és az lecsapódik a labdarúgáson is, és amit a Pisti mondott, hogy ez a folyamat, hogy nem nyúltak bele, nem egy igen-igen nagy nevet tettek a válogatott élére, hanem azt az embert bízták meg, aki ezt a csapatot gyakorlatilag végig vitte, végig képezte a világbajnoki címig. Európa-bajnokság, világbajnokság. Én azt hiszem, lehetnek itt szerencsétlen mérkőzések, mert 90 perc alatt sok minden eldőlett, de hogy az a spanyol válogatott az elkövetkezendő 4 évben a világ futballjában meghatározó szerepet fog betölteni, az biztos. Itt most az a kérdés, hogy Európában lesz Franciaországban egy váltás, Németországban egy váltás, hogy ezek a nagy futball nemzetek, nem tudom, hogy Angliában lesz, mit tudnak ehhez hozzátenni, tudnak-e akadályt gördíteni egyáltalán?
3: Illetve, hogy az olaszok magukhoz térnek-e.
2: Így van.
0: Ez is nagyon jó.
3: És a másik, amit még ehhez hozzá szeretnék fűzni, kicsit a politika vonalára áttérve, megtörtént Spanyolországban, hogy körülbelül 20 évvel ezelőtt az a történelmi megbékélés. Ugye tudjuk azt, hogy a spanyol az egy sok nemzetiségű színes ország. Katalónia, Baszkföld, Asztúria, Andalúzia, folytattam tovább, Kasztília, Aragónia. És ezek a játékosok, akik ebből a nemzetiségből jöttek, főleg a baszkoktól, katalánokról beszélek, nagyon sokáig nem játszottak a válogatottban. És amikor a baszk és a baszk megbékélés megtörtént, azóta rendszeresen a ifjúságba és a Fenerbahçe-ba is játszanak, ugyanúgy a katalánok is, hiszen visszatérünk a 2010-es világbajnokságra, ott arra nagy Barcelonára épülő spanyol válogatott nyerte meg a VB-t, aminek nagy része katalán játékos. Most nagyon sok baszk játszott a spanyol válogatottba. Ezzel is azt akarom mondani, hogy a sokszínű ország egybefort a labdarúgásnak a talaján, és ez nagyon jó, mert így a társadalmi béke is jobban előtérbe kerül.
0: És az egyéni díjakat is ezen a tornán a spanyolok zsebelték be, hiszen a torna a legjobb kapusának Unai Simont választották, aki, mint már az előbb említettük, csak egyetlen gólt kapott. A torna legjobb fiatal játékosa Pau Cubarsí lett, a torna legjobb játékosa pedig az a Rodri, aki ezzel a címmel lényegében meg is töltötte a vitrinét, hiszen minden lehetséges címe már megvan. Viszont közben az az érzésem, hogy még mindig kevésszer említjük Rodrit azon a szinten, mint például nem tudom, Mbappé, Cristiano Ronaldo, nincs Messi, nincs benne ebben a beszélgetésben, hogy mekkora nagy játékos ő.
3: A csatárok azok mindig nagyobb rivalda fényben vannak, mint a középpársok. Elképesztő mennyiségűt képvisel a Rodri. A kimagasló játékát én az elődöntőre preferálom. A franciák ellen vastagon a mérkőzésnek a legjobb játékosa volt.
2: Hát a Rodrira annyit visszatérve, amennyiben ő tudod volna játszani a Premier League-be az elmúlt szezonban, biztosra veszem, hogy nem az Arsenal a bajnok. Ennyire, az ő hiányát annyira megérezte a Manchester City
0: csapata.
2: Ehhez
0: van még egy nyilatkozat, amit most pont találtam Pep Guardiolától. Októberben azt nyilatkozta, hogy Rodri a legjobb formáját ebben a szezonban a világbajnokságon fogja nyújtani, hiszen egy sérülésből épült fel a bajnokság során, és lényegében ezért nem tudott a Citynek segíteni annyira a bajnokságban.
3: Igen. Igen, abban a pillanatok kezdve, hogy a Rodri nem játszott, összeesett a Citynek a játéka. A középpályás játékát ő fogta össze. Ő adta a ritmust a csapatnak, ő adta azt, hogy mikor mennek a fölpasszok, mikor fordítom vissza, és ez a hihetetlen plusz, amit a spanyol válogatottban hozzátesz a játékhoz, ez egyértelműen érződött a spanyol játékán is. Kicsit a döntőben halványabb volt, tehát mi emberek vagyunk. de ott is a jobbak között volt így is.
2: Én azt gondolom, hogy ezeknek a díjaknak az odaítélése az rendben van, legalábbis számomra, meg nem olvastam tegnap ma reggeli újságokba, internetes kiadásokba is semmi olyan negatív, még komment egy sem, nagyon jó komment az más szekció, hogy nem érdemelték ezek a játékosok ezeket a díjakat meg. Az... Kíváncsiak voltam az argentin véleményekre, de ott sem, ott sincs negatív vélemény erről.
3: Nem véletlen, hogy a Rodri szeretné a Real Madrid leigazolni. De ez nem véletlen.
0: Igen, és uraim, lényegében a műsor végéhez közelítünk, így arra szeretnék még kicsit kitérni, hogy önök hogy látták ezt a 104 mérkőzést? Mik voltak azok a pillanatok, amik a legjobban megmaradtak önökben? Így sportszakmai szempontból most azt hagyjuk mellékvágányon, amiről az előbb már beszéltünk, FIFA, politika és hasonlók. A futball szempontjából önök hogy látták ezt a bajnokságot?
2: Hát számomra sok olyat futballilag nem hozott, mert sok a mérkőzés. Tehát még mindig nem látunk szakmai elemzést, annyi idő eltelt, most már napok elteltek gyakorlatilag. A döntő előtt már szoktak megjelenni hivatalos honlapokon elemzések. Még jelen pillanatban mindig nem látunk elemzést, legalábbis tegnap este még a FIFA honlapján nem volt fönt elemzés, elő az UEFA honlapján ugyanúgy nem voltak fönt szakmai elemzések. Hát egy, ami emlékezetes, szerintem a technológia futballja volt. Erre nekem már annyi jut eszembe, hogy a technológia futballja volt egy megérdemelt spanyol világbajnoki címmel.
3: Bárműködés katasztrófa. Aztán egy-két mérkőzés azért megmaradt bennem. Mexikó, Anglia, a Brazil, Norvég.
2: Horvát-angol.
3: Horvát-angol, horvát Portugál, aztán sima marokkói kiesés a franciák ellen, spanyol-francia extra, spanyol izével, teljesítménnyel. Hát én vártam volna, mert a kedvenceim azok kiestek, a portugálok meg a brazilok. Hogy azokat még oda vártam volna így, akkor lehet, hogy színesebb lett volna ez. Hát a sorsolás így adta, meg könnyű argentin bemasírozása négybe. Arról az árló egy közepes csapat be tudott volna masírozni ugyanúgy a négybe. Megérdemes spanyol győzelem, mint te mondtad. Katasztrofális francia hozzáállása a harmadik helyre, bronz meccsért. Ez maradt meg bennem.
2: Meg ami még fontos, brazilokat említetted, hogy Brazília, idézőjelben a gyerekkorunktól mindig Brazília volt. Tehát mindenki Brazília, a brazil technikát akarta elsajátítani, és most úgy tűnik, hogy végleg, hát remélem nem végleg, de most ha 8 évet nézünk, eltűnőben van a brazil labdarúgás, az úgynevezett brazil technika, az a brazil csodálatos megoldások eltűnőben vannak a világ futballjáról. Hát remélem, hogy az olaszokkal együtt ők is visszajönnek. Már ők hiányoznak a világ futballjáról, nekem nem más ország, anélk, hogy valakit megbántanék.
3: Hát ha már csak a himnusz nézzük, ugye az olasz szenvedély.
2: Igen.
3: A brazil technika, a joga bonito, ahogy a brazilok hívják. Hát az utolsó talán Neymar volt, aki ennél képviselje volt, sajnos ebben a csapatban már nem volt olyan egy se. Hát itt most a brazil labdarúgásnak is az a feladata, mint a spanyolnak volt ugye 25 évvel ezelőtt, hogy újraképíteni, vagy a franciának, hogy újraképíteni a labdarúgásokat, és ezeket a nemzeti hagyományokat bele kell fűzni, mert anélkül nem fog menni. És várjuk a következő világbajnokságot, reméljük, hogy egészségben megérjük. Hát amiről most itt a médiában olvasni, hogy 64 akarják kiegészíteni, hát ez katasztrófa. Nem is beszélve arról, ugye tudjuk, hogy Portugál, Spanyol, Marokkó rendezi. De ugye 100 évvel ezelőtt Uruguayba kezdett a világbajnokság. De a gazdasági helyzet miatt ott nem tudnak Dél-Amerikában most a brazilián kívül más világbajnokságot rendezni. Hát hogy jól akarna vinni egy csoportot, hogy ott lenne Uruguayba, Argentina, Paraguayba. Hát az a csoportnak eleve, aki ott fog pályára lépni, annak utána az halott ügy lesz az egész VB, mert utána el kell jönni ide. Az aklimatizálás áldozatai lesznek. Tehát nem tudom, hogy merre megy el 64 csapat, tehát akkor ott még több mérkőzés van, még hosszabb ideig tart. Az üzlet ennyire nem mehet előre a labdarúgás, a foci kárára.
0: Igen, ezek nagyon jó kérdések, amit viszont 4 év múlva fogunk megválaszolni majd csak. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy a VB alatt újra és újra ellátogattak stúdiónkba, és megosztották velünk véleményüket a meccsek, illetve a történések kapcsán.
2: Örömmel tettük.
3: Örömmel tettük.
0: Önöknek pedig, kedves hallgatóink, megköszönjük megtisztelő figyelmüket, reméljük, hogy műsorunkkal sikerült érdekesebbé tennünk a VB eseményeit. Az aréna legközelebb szeptemberben jelentkezik ismét, addig is kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. A viszonthallásra!
4: Világbajnokság 2026.
0: Izgalmas meccsek, érdekes történetek és elemzések.
4: Labdarúgó VB a Moravidéki Magyar Rádióban.

Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turniszcse üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turniszcse. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Stigler Kral mezőgazdasági miniszter tegnap a Muravidéken tett látogatást. Mezőgazdasági szervezetek és néhány vállalat képviselőivel megvitatta a régió kihívásait és fejlesztési lehetőségeit, többek között a mezőgazdasági termelés versenyképességét, a mezőgazdasági termelés aszálytól és károktól való védelmét, valamint a gabonapiac helyzetét. A Gornyaradgonai Mezőgazdasági Szövetkezetben megvitatták a szövetkezet szerepét a termelők összekapcsolásában, a felvásárlások szervezésében, a hatékonyabb helyi élelmiszer ellátási láncok kiépítésében, valamint az öntözés lehetőségét az ápacsei mezőkön. A látogatás során kiemelték a búzatermelők helyzetét, mivel az ágazat évek óta nehéz gazdasági körülményekkel néz szembe, az alacsony felvásárlási árak és a magas termelési költségek miatt, tudatta a mezőgazdasági minisztérium. Éjféltől jelentősen emelkedett a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzinliterje 6,1 centtel drágult, és 1,649 euró emelkedett. A gázolaj 13,2 centtel nőtt, 1,85 euró, míg a fűtőolaj literje 14 centtel lett több, pontosabban 1,46,4 euró emelkedett. Az árak július 27-éig maradnak érvényben. A benzin ára május vége óta most a legdrágább, amikor 1,714 euró került, a gázolaj és a fűtőolaj pedig április közepe óta a legdrágább, amikor literenként 1,89,4 euró, illetve 1,48,4 euró kellett érte fizetni. A tárca számításai szerint az árak szabályozása nélkül a benzinliterje mintegy 1,75 euróba, a dízelé 1,95 euróba, a fűtőolaje pedig 1,56 euróba kerülne. Az osztrák autópálya fenntartó cég dolgozói tavaly 8900 tonna szemetet gyűjtöttek az osztrák autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Burgenland a többi osztrák tartományhoz képest a legrosszabb hulladékgyűjtők közé tartozik, írja az orf.at. Tavaly 471 tonna szemetet dobtak illegálisan az autópályákra és gyorsforgalmi utakra Burgenlandban. Ez 60 tonnával több, mint 2024-ben. Az alkalmazottaknak üvegeket, építési törmeléket és egyéb bútorokat is el kellett távolítaniuk az utakról. A gondatlanul eldobott

0: Bot szemét az utakon vagy azok mellett, nem csak a környezetet károsítja és veszélyezteti a közlekedés biztonságot, hanem ismételten komoly kihívások elé állítja az ASFINAG-ot. A teljes szemét mennyiség közel negyedét a dolgozóknak kézzel kell összegyűjteniük. Ez nem csak magas költségekkel jár, hanem veszélyes munkákat is eredményez az utakon és azok mellett. Sport. Az UEFA központjában tegnap kisorsolták a Konferencia Liga kvalifikáció párosait is. A szlovén csapatok közül a Koper, az Alumini és a Brava várta a sorsolást. Az Alumini az Albán Dinamo ellen mérkőzik a második fordulóban. A Brava előtt az Észak-Macedón Skendia elleni mérkőzés áll, míg a Koper a Feröer-szigeteki Runavík ellen meccsel július 23-án, majd július 30-án a visszavágón. Időjárás. Ma először részben derült időre kell számítani. Délután az ország nagy részére kiterjednek záporok, zivatarok. Élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken megerősödik a nyugati északnyugati légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. A tenger melléki strádán is akadozik a forgalom Posztojna előtt Koper felé, valamint Senožeče és Nános között.

Születtem, érkeztem, a Csíkzenekar tagjai éneklik és játsszák ezt a dalt. Még egy icipicit, aztán hamarosan a tulipános ládát nyitjuk ki. A műsor szerkesztője Kepénél Bihar Mária, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Tulipános Láda című műsorunk júliusi adását hallják. Mai adásunkban a puconci evangélikus Lutár család történetét folytatjuk. Történetük hűen tükrözi az 1945 utáni Jugoszlávia zűrzavaros korszakát. A mikrotörténelem lenyűgöző példája az övéké. Miközben az egyik fivér a Wehrmacht tolmácsaként a jugoszláv hírszerzésnek dolgozott, addig testvérét a magyar csendőrök verték félhordra, majd partizán lett belőle. Édesapjukat, Lutár Ádám lelkész pedig már az új kommunista állambiztonsági hivatal az Ozna vetette börtönbe 1947-ben. A drámai fordulatok tanúja a művész ilyen megtervezett Batyándi lelkészlak volt, és Góth Szuzána, a család egyik leszármazottja, aki ma Szombathelyen él. Góth Szuzána, orosz és német szakos tanárnő, tolmács és műfordító, a szlovén és magyar kapcsolatok elkötelezett ápolója. Most az ő visszaemlékezései következnek, kérem hallgassák szeretettel!
1: Szuzána Góth vagyok, ez a szlovén nevem, a magyar nevem Zsuzsa. Na most publikáltam Zsuzsa néven is, újabban meg Szuzána. Amióta nyugdíjban vagyok, azóta visszaszereztem magamnak az eredeti nevemet. Mert amikor Magyarországra jöttem, akkor nem voltak hajlandók a személy igazolványt úgy kiállítani, hogy Szuzána legyen benne, a másik nevem pedig Charlotte. Azt mondták, hogy lehetek Zsuzsanna Sarolta, vagy hogy is mondták. Mondtam, nem, köszönöm szépen, akkor választok, hogy melyik legyek, Zsuzsanna vagy Sarolta. Hát mondom, nekem egyik se tetszik, nekem mind a kettő idegen, de ha már választanom kell, akkor Zsuzsát választom is. Hát 83 éves vagyok, szégyellem bevallani, hogy ilyen idős vagyok. Szombathelyre jöttem megszületni, mert édesanyám akkor a második világháború alatt ezt a területet, szlovéniai területet visszacsatolták Magyarországhoz. És Szombathelyen volt egy olyan klinika, ahol édesanyám engem világra akart hozni. Ezért jöttem Szombathelyre, de utána már mentünk vissza, és ott éltem 16-valahány éves koromig. Tehát 16 és 17 között jöttem át Szombathelyre.

0: A nemesi származású Luther Ádám lelkésznek és feleségének, aki fiatalon elhunyt, 3 gyermeke született. Tibor, Gusztáv és Mária Magdaléna, akiknek sorsát jól összekuszálta a II. Világháború és a történelem.
1: 3 voltak testvérek. Amikor a nagymama meghalt, a legidősebb 11 éves volt, a Tibor. Az édesanyja volt a középső, ő született 1919-ben, a Gusztáv, aki a Lendvai Népújságnak volt az első szerkesztője József Wild idején. Gusztáv meg felelős szerkesztő volt, a József Wild volt az igazgató. Ő volt a legfiatalabb, ő 1921-ben született. Akkor, amikor a nagymama meghalt, akkor nagyapám különböző családokhoz adta őket, mert ő nem ért rá velük foglalkozni. Édesanyámat ide, a dédmamához, ő nevelte, aztán később Győrben tanult, a tanítóképző intézetben. A Gusztáv, ő volt a legfiatalabb Ptújban, meg még nem tudom hol, aztán egyetemen Ljubljanában. A Tibor pedig Kocsiójébe került, és ő is Ljubljanában tanult gépészmérnöknek, tehát az idősebbik gépészmérnöknek, a fiatalabbik pedig bányamérnöknek. És először kollégiumban laktak mind a ketten, hogy megtanulják a rendet. Utána francia családhoz kerültek. Hát ma azt mondanák, hogy albérletbe. De akkor azért egy kicsit másképp volt, mert ott családtagként kezelték őket. És megtanultak jól franciául, utána mind a ketten német családhoz kerültek, Tibor is, meg a Gusztáv is, és a Tibor nagyon jól megtanult németül. Neki rendkívül jól tetszett a német fegyelem. És akkor kezdődött, amikor már egyetemen volt, akkor is ennél a családnál lakott, és ők is rábeszélték arra, meg az egyetemen is, hogy lépjen be az először is ebbe a német Arbeiterpartájba, NSDAP-ba, és később pedig Wehrmachtnak lett a tolmácsa. Ugye 2 méter magas volt, 100 kiló, beszélt németül, franciául, magyarul, szlovénul, azt hiszem más nyelven nem tudott, és a Wehrmachtnak lett a tolmácsa. És ilyen minőségben Budapestre is került, aztán, amikor a németek visszavonultak már az oroszok elől, akkor Batyán nekik útba esett, és ő a német generálisoknak volt a tolmácsa, és mondta, hogy jöjjenek Batyándra. Ott van egy lelkészlak, az egy kvázi kis palota, hát ennél nagyobb, és ott nagyon jól ellesznek. És ezek a generálisok minden este tarakkoztak. Nagypapának persze ki kellett költöznie, és ebben majd meg fogom mutatni, melyik az az épület, ahol édesanyámnak meg apámnak a lakása volt, és nagyapám is oda költözött, meg a házvezetőnő, a cselédség, meg a, hogy hívják be, a gazdasági épületbe költöztek. De minden este, mivel nagypapám is, meg édesanyám is jól tudtak tarokozni, meg ezek a német generálisok is, meghívták anyámat, meg nagypapát tarokozni. Minden este tarokoztak. És az egyik generális, az szerelmes lett anyukámba. Apám akkor már a fronton volt. És anyám mondta, hogy hát hiába itt minden, ő férnél van, és a generális azt mondta, hogy az ő felesége meghalt, az én apám se fog visszajönni a frontról, ebbe biztos lehet. Hát anyám mondta, hogy az ő ebben nem egészen biztos, de hát szerelmes lett. Ez már eléggé a háború vége felé volt, és akkor ezt az egyik generálist, pont ezt, amelyik szerelmes volt anyukámba, Braunau am Innbe rendelték. Ott volt az Adolf Hitlernek a szülőháza, ugye? Na, és neki ott valamilyen feladattal látták el. Hát azt anyukám pontosan nem tudta megmondani, hogy itt két dolog jöhet egy számításba. Az egyik az, hogy azt a házat fel akarták robbantani. A másik meg az, hogy a németek fel akarták robbantani a hidakat, amik ott vannak. Ugyanúgy, mint a Mura hidat is visszavonuláskor a Gornja Radgonánál felrobbantották. És hát, hogy végül is a Hitler házát nem robbantották fel, mert az amerikaiak megakadályozták, mert ők akkor már ott voltak. Viszont a hidakat úgy tudom, hogy felrobbantották. Na most ez a generális vissza akart jönni Batyandra, hogy édesanyámmal folytatják a kapcsolatot, de nem tudott már visszajönni, mert véget ért a háború.

Tibor pedig este elment a faluba, és találkozott a testvérével, aki partizán volt, mert megszökött a magyar hadseregből, és először illegalitásban volt egy darabig, utána pedig a felszabadítási fronthoz csatlakozott. Ott is egy darabig ugye ez illegalitásban működött, de később már saját egyenruhájuk is voltak, és már legálisan működtek. És a Tibor esténként találkozott a Gusztávval. Ugye két ellentétes pólusban vettek részt a világháborúban. A Tibor a németek oldalán, a Gusztáv meg a jugoszlávok oldalán. De ez csak a látszat volt. Mert amikor Tibor észrevette, hogy a németek miket művelnek, akkor ellenük fordult, de ezt nem árulta el. És mivel Budapesten is volt ezekkel a generálisokkal, és udvarolt a budapesti lányoknak, és amikor szükség volt rá, soha nem volt meg, mindig udvarolt valahol, ezért elhitték neki Batyándon is, hogy ő most itt a lányoknak udvarol. Pedig közben találkozott a testvérével, és egyeztettek. A Gusztáv mondta neki, például akkor nem úgy volt, mint most internet, meg telefon, meg minden, mondta neki, hogy hamarosan jönnek az oroszok, úgyhogy induljanak. És akkor elmentek. Na, akkor most édesanyámról, jó, és utána majd Gusztiról is mesélek. Tehát úgy ismerkedtek meg, hogy 1941. április 6-án Németország hadüzenet nélkül megtámadta Jugoszláviát. Nagyapám elkezdett aláírásokat gyűjteni, úgy tudom, hogy 165 aláírás gyűjtött össze, vagy még többet, nem tudom. Szóval erről nincsenek adataim, de valaki ezt mintha mondta volna. Hogy a német megszállók adják át a területet, Murántult, a magyaroknak. És akkor nagyapámék összeállítottak egy táviratot, és az aláírásokat elküldték a magyar kormánynak. És 41. április 16-án, Muraszombatban a németek hivatalosan átadták a területet a magyaroknak. Így került apám Batyándra, az ő katonáival. És ő civilben tanár volt, és ott a Batyándi iskolában kapott munkát. Mivel hithű evangélikus volt, ezért az első útja nagyapámhoz vezetett. Mint evangélikus lelkész, ez bemutatkozott. Nagyapám még nagyon szerette a magyarokat, mert Sopronban végezte el a líceumot, tehát a soproni főgimnáziumot, és később a Teológiai Akadémiát is Sopronban végezte. És hát itt nagyon sok híres tanárral megismerkedett, és nagyon szerette a magyar kultúrát. Toldit, az a kedvence volt, Arany János Toldia, Petőfi Sándor. Még Németországban, amikor Lipcsében tanult, Leipzigban tanult egyetemen, teológián, ott is megvásárolta a Petőfi Sándornak a német nyelvű versfordítását. Tehát nagyon szerette Petőfit.

Apámat meghívta nem egyszer ebédre, vacsorára, és szüleim egymásba szerettek. Egy év múlva összeházasodtak, és az iskola épületében, a földszinten két lakás volt, a jobb oldali az övöké volt, a bal oldali meg a kántor tanítói. A park vele szemben, a parkban volt a nagyapámnak a lakása a lelkészlakban, amit a nagymamám tervezett. 1923-ban. Hát nem sokáig élveztem, mert 28-ban meghalt. Na most akkor még a másik testvérről, a Gusztávról. Hát ő még megszökött, illetve egyetemista volt, amikor elkezdődött a háború, és őt bízta meg a nagypapám azzal, hogy aláírásokat gyűjtsön, hogy a németek adják át a területet a magyaroknak. Hát jó, mind a kettő ellenség volt. De ahogy én olvastam a Szlovénia történelmét, a németek meg az olaszok sokkal nagyobb vérengzéseket hajtottak végre, mint a magyarok ott Murántulon. Úgyhogy valahogy azért ez jobban sült el, mint ahogy eredetileg lett volna. De volt a nagybátyámnak egy egyetemista barátja, aki viszont magyar ellenes volt, röplapokat terjesztett, stb. És ezért az én nagybátyámat letartóztatták a magyarok. Mert ugye 19-ben Murántult elcsatolták. 41-ben visszacsatolták. És akkor a magyarokat Murántúlon elkezdték az emberektől számon kérni, hogy mit csináltak a két háború között, hogy most ki az ő ellenségük. Tehát számon kérték tőlük. És elkezdtek ott mindenféle szörnyűségeket. Ugye a várnak az udvarán kivégzések voltak. A nagybátyámat viszont letartóztatták, és naponta félholtra verték, hogy mondja el, hogy kik az ő barátai. És nem mondta el. És azt mondták neki, hogy ha elmondja, hogy kik voltak, vagy hogy kik az ő barátai, kik vesznek részt a röplapok terjesztésében, kik végeznek államellenes, most úgy értem, hogy a magyar megszállók ellenes műveleteket, akkor őt szabadon bocsátják. Aki nem bírta a kínzást, azokat mind megölték. Lelőtték a magyarok. A nagybátyámat agyon kínozták, de ő nem mondott semmit, ő viszont életben maradt. Igaz, hogy amikor megszökött Kárpátokból, mert utána aztán besorozták a magyar hadseregbe, ugye ez is törvényellenes volt. Megszállott területekről nem szabad besorozni katonákat a békekötésig. Mi nem volt békekötés? Megszállt terület volt. És kényszerítették arra, hogy a magyar hadseregbe ő harcoljon, és a Kárpátokban megszökött a magyar hadseregben. Egy lóval elindult ellenkező irányba. És képzelje el, hogy egy gebével pontosabban, apám mondta, hogy gebével, mert vele találkoztak véletlenül a Kárpátokban. Képzelje el, micsoda véletlen. Aztán sovány volt, meg a lova is, aztán a apám pedig hadtáparancsnok volt. Mert közben őt is elvitték a frontra, tehát nem sokáig volt Batyándon. Amikor én másfél hónapos voltam, apámnak frontra kellett mennie. Úgyhogy akkor találkoztunk utoljára, mikor én másfél hónapos voltam. És akkor megint 16 éves koromban, vagy 17, nem tudom pontosan mikor. És onnan hazajött, és onnantól kezdve illegalitásban volt. A másik nagybátyám ügynök volt, és mint mondtam, kapcsolatba léptek, hogy mikor, hogyan, pontosan részleteket nem tudom. Bár sokat meséltek, csak nagyon sokat kellene vissza emlékeznem, meg megerőltetni az agyamat, hogy hogy is volt, mint volt. És akkor Batyándon volt, ott bujkált.
a malom épületében, egy föld alatti veremben, és afelé raktak egy nagy szalmakazlat. És ott a malomban, ott látták el élelemmel. De megfázott, súlyos beteg lett, ő is valamikor 50 éves korában meghalt.

Az ő életéről tudnék azért mesélni, hogy hívták, az Laurics professzor. Ő alapította a Ljubljanai Egyetemet, Laurics. Ő operálta meg. Úgy nézett ki, tehát Muraszombatban azt mondták, hogy hát itt már nincs rajta segítség, de azért volt ott egy ápolónő Muraszombatban, aki azt mondta, hogy hát azért meg kéne próbálni Ljubljanát. És akkor ő vitette el, mentő autóval, már félig alig ért, félig holtan, Ljubljanában. És akkor jött haza Amerikából ez a Laurics professzor, aki ott volt néhány évig, ott volt szakmai továbbképzésen, és megvizsgálta. Azt mondta, hogy sajnos, nem tud rajta segíteni. És másnap visszament a kórterembe. Azt mondta, nézze, Luther, maga így is, úgy is meghal. Nem engedném meg, hogy én magát megműtsem, mert úgy döntöttem, hogy megműtöm. Azt mondja, hogy Amerikában én egy ilyen műtétet már végrehajtottam, és az sikerült. 5% esélye van, hogy túléli. És 6 órás műtét volt. 3 bordáját kioperálták, helyi érzéstelenítéssel. Tehát nem altatták el. És a fél tüdejét eltávolították. Az egész műtétet filmre vették. Mind a 6 órás műtétet. Nem tudom, hány tévé kamera vette az egészet. És akkor Prágába küldték el a filmet kidolgozásra. Nem tudom, hány kilométer film volt. És a nagybátyám életben maradt. Elment Laurics professzor temetésére. Tehát előbb halt meg ő, mint a nagybátyám. És ott mélyen meghajolt a zőkoporsója előtt. Laurics professzor Tito Marshallnak lett a fő orvosa. Egyetemi tanár volt, mint mondtam, Ljubljanai Egyetemet ő alapította, és amikor ez a film elkészült, ő előadást tartott erről, és bemutatta a filmet. Az egyetemisták csodálkoztak, mert ugye akkor még ilyen műtétet nem nagyon lehetett látni, és azt mondták, hogy jó, de még ugye messze az az idő, amikor egy páciens ezt a műtétet túléli. És akkor felgyújtották a villanyt, és a Gusztikámat oda hívták, és azt mondták, hogy ő az.

ő, mint akkor már a felszabadítási frontnak a katonája, várta a Tolbuhin marsalt, mert ő a csapataival, a Vörös Hadsereggel Radgona felé, Gornya Radgona, Felső Regede magyarul, készült átmenni a Mura hídon Ausztriába. Mert ugye a németek már visszavonultak, de a Radgonai hidat felrobbantották. És Tolbuhin marsalnak meg kellett várnia, míg az ő mérnökei azt a ponton hidat fel nem építették, hogy az egész gépezettel, mindennel át tudjanak menni, tehát tankokkal, meg gépkocsikkal, meg az embereivel át tudjanak menni. És a nagybátyám azt mondta, hogy hát útba esik Batyán. Mert Muraszombatban volt a stábjuk, a fő hadiszállásuk Bécsben volt, akkor Muraszombatban volt egy ilyen ideiglenes, hát Batyán meg Muraszombattól 5 kilométerre van. Tehát a lelkészlak, majd megtetszik látni, az a parknak a közepén van. Tehát nem úgy van, mint Muraszombatban, hogy egyben vannak építve. És mivel őrséggel körül lehet venni, azt mondta a nagybátyám, hogy ezt ő alkalmasnak tartja arra, hogy itt a Tolbuhin marsal meg az ő emberei közvetlen kísérete megszálljanak. És május 8-áról 9-ére virradó éjszaka ott aludtak. 45, május 8-áról 9-ére virradó éjszaka. Május 8-án érkeztek meg. Nagyapámnak ki kellett mennie, de érdekes, hogy ez a marsal, ez annyira közvetlen ember volt. Én nagyon szeretem az oroszokat, hozzáteszem, mint a szlávokat általában. Tudom, hogy a magyarok nem. Magyarok szlávfóbiásak. De én nagyon szeretem a szlávokat. Sokkal jobban megértem őket, mint a magyarokat. Na, tehát nagypapámnak ki kellett menni, és Tolbuhin marsal elnézést kért a nagypapámtól, hogy az ő biztonsága érdekében náluk ilyen határozat van, hogy ott az ő környezetében, vagy abban az épületben idegen nem lehet. Hát jó, a nagypapám elment a pár lépésnyire oda a megint, ahova a német generálisok elől is ment, és ott felejtette a dupla fedelő 18 karátos arany óráját az éjjeli szekrényén az ilyen hosszú aranylánccal. Hú, de szomorú volt. Nagyon szomorú volt. Egy csomó ékszert, tehát gyűrűt, meg nem tudom mit vásárolt ő Lipcsében, mert egy pályázaton 50 arany koronát nyert, és nagyon takarékosan élt, ösztöndíját, mindent félretett, hogy oda menjen tanulni, és ő ott vásárolta, meg a nagymama is ott vásárolt, szóval pontosan nem tudom, hogy most milyen pénzből, de hát ez mind ebbe benne volt. Másnap elment a Tolbuhin marsal, ott volt az óra, képzelje el, úgyhogy semmi nem igaz abból, hogy ezek mindent ellopnak. Hát lehet, hogy az egyszerű katonák loptak, de azok biztosan, azok raboltak mögül. De hát a Tolbuhinról ezt el kellett mondanom, ez ilyen becsületes ember volt. Amikor megérkeztek délután, nem tudom hányan voltak, akkor a házvezetőnőt megkérték, hogy vágjon le nekik egy pár tyúkot, akkor ott elkészítették, megvacsoráztak, a tyúkot megfőzték, mert ők főzni akarták. És a levét ki akarták önteni. És akkor a házvezető mondta, nem, ebből levest kell főzni. Zöldséget mindjárt hozott a kertből, zöldséget, ez így nagyon finom lesz, persze nem tudott oroszul, de azért valahogy magyarázta nekik, úgyhogy megértették. Hú, de tetszett nekik ez a tyúkleves, meg zöldségleves, meg minden, és megajándékozták őt is egy szép kendővel. Úgyhogy ezt a kendőt ő nagybecsben tartotta, hogy tőlük kapta.
Egyébként a Gusztávnak az életét, tehát az én nagybátyámnak az életét ő egyszer megmentette. Amikor a magyar csendőrök keresték, mert a nagybátyám minden este hazajárt onnan a malomból. Amikor sötét lett, akkor úgy bujkálva mindig hazajött a lelkészlakba. És egyszer ott voltak a magyar csendőrök, és a nagypapámat kihallgatták, aztán egy batyándibb emberrel jöttek, aki megmutatta nekik, hogy hol van a lelkészlak. És valaki, hát a nagybátyám megkopogtatta, most nem tudom, az ajtót vagy az ablakot. Őt keresték. Két hétig körbe volt véve a falu. Magyar csendőrökkel. Őt keresték. És a házvezető ment, és megnézte, és jött vissza, és azt mondta, hogy hát valamilyen kutya volt, pedig a Gusztáv volt, és kilökte az ajtón, és mondta, hogy meneküljön. És később írtak is róla az újságok, hogy, mert ő magyarországi volt, és meg is kapta a jugoszláv állampolgárságot, mert hogy ő megmentette egy jugoszláv partizánnak az életét. Hát így akkor az megmenekült, és az a batyándi ember meg azt mondja, ja, biztos az én kutyám jött utánam. Tehát ő se a megszállókkal paktált.

A nagyapám csodálatos gyerekkort biztosított számomra. Minden politikai dologtól próbált távol tartani. Abban az időben Jugoszláviában szörnyű pokol volt. Tulajdonképpen az akkori életünk az egy aggódásból állt, hogy mi van édesanyámmal, mert őt kiutasították a háború után Jugoszláviából, mert nem akart elválni a magyar férjétől, pedig ő már régen orosz hadifogságban volt, de nem akart tőle elválni. Azt mondták, ha elválik, maradhat, ha nem válik, el kell mennie. És elment. Tehát ő Szombathelyen volt. Apám orosz hadifogságban volt. A dédmama már nem élt, én meg ott maradtam a nagypapámnál, mert édesanyám ide a bizonytalanba jött, azt se tudta, hova megy. Hát végül is ebbe a házba jött be, oda a verandán, ami nem így nézett ki, le volt rombolva. Hát valami volt belőle, mert itt oroszok laktak. Mindent ők foglaltak el. És mondta, hogy hát neki nincs hova mennie, hát ez az ő háza. És akkor a parancsnok mondta, ja, nása sestra, a mi testvérünk jó, és akkor oda a verandára bemehetett, ott aludt, és másnap elment a házvezetőnő, a Batyándi nagypapám házvezető nőjének a rokonságához, mert ő meg Szombathelyről származott. És akkor ők szereztek neki egy albérletet, ott lakott, és hát én meg ott maradtam, ugye most magamról mesélek Batyándon, és mi állandóan aggódtunk, hogy mi van most édesanyámmal, mi van apámmal. Aztán a harmadik meg a nagypapám. Lelkész. A Szlovéniában nem volt lelkész. Murán túl a szlovén területen nem volt evangélikus lelkész. Mindenki. Vagy elmenekült onnan, vagy meghalt, utánpótlás nem volt. Nagyapám járt a tenger mellékre prédikálni a Báziába, Ljubljanába, Mariborba. Mindenhova ő járt, hogyha az evangélikusoknak Isten tisztelet volt. Ő akkor esperes volt. 47-ben letartóztatták, na erről majd később. Az evangélikus templomokat átadták a katolikusoknak. Volt, ahol raktár volt, raktárt rendeztek be. Szóval nagyon, az evangélikusokat nagyon üldözték, katolikusokat nem. Akkor most hol folytassam, várjunk egy kicsit. Én minden nap, minden áldott nap, bementem a templomba imádkozni. Aztán néha megkértem a nagypapámat, hogy jöjjön velem, imádkozzon ő is, mert az ő imája biztosan hatásosabb lesz. Hát úgy látszik, mégiscsak hatásos volt, mert apám, amikor fogságba esett, akkor volt körülbelül 70 kiló, amikor meg fogságba hazajött, meg volt 90 kiló. Azért, mert az oroszok nagyon szerették. Mert hegedült, zongorázott, cimbalmozott. Először egy élelmiszerraktárba került, ott annyit evett, amennyit akart. Utána megválasztották kultúrosnak, akkor már egy saját szobát kapott, tehát nem táborban lakott, hanem saját szobája volt, akkor mindenféle színdarabokat rendezett, hangversenyeket, csak éppen haza nem jöhetett. Az ő tiszti szolgáját hazaengedték, sokkal előbb, ezt meg csak nem tudom mikor.

Ehhez hozzájött 1947, amikor nagyapámat letartóztatták. Hodoson volt evangelizáción, és nem tudom most, azért, mert magyarul tartott evangelizációt, vagy mert evangelizációt tartott, nem tudom miért, letartóztatták. Hát ez tulajdonképpen csak űrügy volt. Tehát ő, mint, hogy tudnám jellemezni egy szóval, magyarokat szerető, ízig-vérig vent ember volt. Magyar kultúrát nagyon szerető, ízig-vérig vent volt. Rásütötték, hogy ő magyaron. Szlovéniában ezt úgy mondják, hogy magyaron. Tehát ő nem magyaron volt, hanem magyarofil. Ugye ez egy különbség. Az a magyar kultúrát, magyar embereket, magyar irodalmat, magyar néphagyományokat kedvelő ember. És hát jó, ezeknek az óznásoknak, ezt ugye az ember hiába is próbálta volna megmagyarázni, tehát letartóztatták. 38 napig volt vizsgálati fogságban, egy pincében, Muraszombatban, egy épületben, úgy tudom, Muraszombatban, meg Ljubljanában is volt. A Nézsa Strajnar írt róluk valami megemlékezést. Ő egy szlovéniai történész. Személyesen nem ismerem, csak interneten keresztül, Facebookon keresztül, meg e-mailt váltottunk. Akkor, tehát nagypapám letartóztatásban volt. Akkor egyedül maradtam a házvezetőnővel. Ja, meg hát a cselédlányok ott voltak, meg a kocsi is, mert akkor a lelkészeknek volt még, ez volt a szokás, hogy több cselédjük volt. Nálunk is voltak ilyenek. A házvezetőnővel gyakorlatilag ketten voltunk. Akkor a börtönben nem kaptak semmilyen ellátást. A nagybátyám, a Gusztáv, aki a felszabadítási frontnak volt a katonája, ő a murántúli milíciának volt a parancsnoka. Tehát a háború után a murántúli milíciának lett a parancsnoka. És minden nap egy hivatali gépkocsival, meg óznásokkal jött Batyándra, a házvezetőnő összekészítette a nagypapának a rántott húst, meg mindent, amit vitt magával, és hát engem elvittek kocsikázni, ahogy hívják, a Tolbukin is elvitt kocsikázni, amikor május 9-én jött búcsúzni, akkor a győzelem, ja, azt elfelejtettem mondani, hogy nálunk vette át a Sztalinnak a táviratát, hogy a németek kapituláltak, minden hadműveletet azonnali hatállyal be kell szüntetni, mert vége a háborúnak. Ezt a mi házunkba vette át, tehát a lelket, nem a miénk, lelkészlakba vette át. És akkor ennek örömére ugye ment búcsúzni, mert tovább mentek, és akkor vitt el engem kocsikázni, és akkor kaptam tőle egy Szonya babát, ami sokáig hát őre emlékeztetett.

Kedves hallgatóink! A Lutál család történetének izgalmas fejezetei ezzel nem értek véget. De most már ideje lesz, hogy jobban megismerjük a család titkainak örökösét és hírmondóját, Gót Zsuzsannát. Őt augusztusban ismerhetik meg majd adásunk folytatásaként. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, magam és szerzőtársam dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. A tulipános ládát és benne Kepéné Bihar Máriát hallották. Isten és az ember minket soha el ne hagyjon.

Tulipános láda. A Muravidéki Magyar Rádió helytörténeti, honismereti és néprajzi műsora. A Muravidék hullámhossza. MMR

Visszajön a hosszú forró nyár, hiszen a mostani prognózis szerint jövő héten már erősödik a nappali felmelegedés. Ma azonban ilyen kellemes, most ilyen 22-23 fok van, és ez abszolút, ez szerintem a hőség után nagyon jól esik mindenkinek. Lendván szűrt fénnyel, kis napsütés van, nagyon kellemes tehát a mai nap időjárása. Legalábbis itt nálunk is mi tényleg összetehetjük a két kezünket, hogy ilyen szép időt kaptunk, mert hogy nem sokkal ezelőtt lent Rovinnál az Isztria térségében szupercellás vihar keletkezett, és a helyi hatóságok mostani friss jelentései szerint bizony több könnyebb személyi sérülés is történt, meg jelentős anyagi kár, hiszen 5 cm-nél is nagyobb golflabda és diónagyságú jégdarabok hullottak az égből. Most mástal már ott is egyébként elült a vihar, de hát vihar utáni csendben van most az Adria térsége is, több helyütt ott is esett a délelőtti órákban az eső, talán a hosszú napozások, kánikula után mindenkinek jól esik egy kis felfrissülés. Ezt tudja garantálni a folytatásban majd a Muravidéki Magyar Rádió is. Donner Tímea várja Önöket a következő 7 órában, pedig köszönjük szépen a délelőtti figyelmet. A hangtechnikus Lebár Teodor volt, a zenéket Király Boglárka válogatta, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyés Tünde, és kíván Önöknek további csodás napot. Legközelebb csütörtökön délután várom majd Önöket. Minden jót!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Tíme a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: Janez Ciglár Kralj mezőgazdasági miniszter tegnap a Muravidéken tett látogatást.
1: Az RTV Szlovénia tanácsa ma rendkívüli ülésen tárgyalja az intézmény likviditási problémáit.
2: A referendum kezdeményezői ma kérvényt nyújtanak be az országgyűléshez a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás kiírására.
1: Mától átmenetileg Forsthofer Ágnes, a Magyar Országgyűlés elnöke veszi át a köztársasági elnök feladat és jogköreit.
2: Az osztrák autópálya fenntartó cég dolgozói tavaly 8900 tonna szemetet gyűjtöttek az osztrák autópályákon és gyorsforgalmi utakon.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Janez Ciglár Kralj mezőgazdasági miniszter tegnap a Muravidéken tett látogatást. Mezőgazdasági szervezetek és néhány vállalat képviselőivel megvitatta a régió kihívásait és fejlesztési lehetőségeit, többek között a mezőgazdasági termelés versenyképességét, a mezőgazdasági termelés aszálytól és károktól való védelmét, valamint a gabonapiac helyzetét.
2: A Gornyaradgonai Mezőgazdasági Szövetkezetben megvitatták a szövetkezet szerepét a termelők összekapcsolásában, a felvásárlások szervezésében, a hatékonyabb helyi élelmiszerellátási ráncok kiépítésében, valamint az öntözés lehetőségét az apacsei mezőkön. A látogatás során kiemelték a búzatermelők helyzetét, mivel az ágazat évek óta nehéz gazdasági körülményekkel néz szembe az alacsony felvásárlási árak és a magas termelési költségek miatt, tudatta a mezőgazdasági minisztérium.
1: Az RTV Szlovénia tanácsa ma rendkívüli ülésen tárgyalja az intézmény likviditási problémáit, amelyek az állami költségvetésből származó nemzetiségi programokra és zenei produkcióra szánt források elmaradása miatt merültek fel. A rendkívüli ülés kezdeményezését a tanács 5 tagja, nevezetesen 4 alkalmazotti képviselő és az RTV munkástanácsának egy képviselője nyújtotta be.
2: A Szlovén RTV-ről szóló törvény tavaly decemberi módosítása előírta, hogy a nemzetiségi közösség programjait évente az állami költségvetésből finanszírozzák, társfinanszírozzák a beszedett RTV járulék értékének 10%-ában, a zenei produkciókat pedig 4%-ban. Ahogy az RTV korábban az

0: Esztiának elmagyarázta, ez azt jelenti, hogy a közintézmény idén 10,88 millió eurót kap a nemzetiségi programokra, és 4,35 millió eurót zenei produkciókra. Az összegeket azonban még nem utalták át, írta az Esztia.
1: A referendum kezdeményezői ma kérvényt nyújtottak be az országgyűléshez a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás kiírására 44.619 választópolgár aláírásával.
0: A kezdeményezők úgy vélik, hogy a koalíció a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításával meg akarja szüntetni a parlament vizsgáló bizottságai általi politikai visszaélésekkel szembeni egyik legfontosabb biztosítékot. A módosítás többek között korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A vizsgálat alá vont személyeknek már nem lenne ez a lehetőségük. A kezdeményezők szerint ez szabad kezet adna a politikának arra, hogy gyakorlatilag bárki ellen és bármikor ellenparlamenti vizsgálatot indítson előzetes bírósági felügyelet nélkül.
1: Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselője visszavonta Tanja Fajon volt szlovén külügyminiszter jelölését az EU Száhel övezeti külön megbízotti tisztségére, közölte Tanja Fajon. A volt külügyminiszter szerint a döntést az új szlovén kormány és az Európai Néppárt politikai nyomása előzte meg.
0: Fajon úgy vélte, Szlovénia belpolitikai ellentétek miatt veszített el egy fontos uniós diplomáciai tisztséget, és ezzel az ország befolyása, valamint tekintélye is csorbult. Fajon azt mondta, az uniós intézményeknek a jelöltek szakértelme, tapasztalata és eredményei alapján kellene meghozniuk személyi döntéseiket, és ellen kellene állniuk a tagállami kormányok politikai nyomásának. A történteket veszélyes precedensnek nevezte. A volt külügyminiszter elmondta, hivatalba lépésekor tájékoztatta jelöléséről utódját, Tone Kaisert, aki akkor támogatásáról biztosította.
1: Éjféltől jelentősen emelkedett a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzinliterje 6,1 centtel drágult, és 1,64,9 centre emelkedett. A gázolaj 13,2 centtel nőtt, 1,85 centre, míg a fűtőolaj literje 14 centtel lett drágább, pontosabban 1,46,4 centre emelkedett. Az árak július 27-éig maradnak érvényben.
0: A benzinára május vége óta most a legdrágább, amikor 1,71,4 centbe került, a gázolaj és a fűtőolaj pedig április közepe óta a legdrágább, amikor literenként 1,89,4 centet, illetve 1,48,4 centet kellett érte fizetni. A tárca számításai szerint az árak szabályozása nélkül a benzinliterje mintegy 1,75 euróba, a dízelé 1,95 euróba, a fűtőolajé pedig 1,56 euróba kerülne.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Mától átmenetileg Forsthofer Ágnes, a Magyarországgyűlés elnöke veszi át a köztársasági elnök feladat és jogköreit, tette közzé a parlament elnöke. Forsthofer megemlíti, hogy mivel sokan felrótták neki a jogvégzettség hiányát, onnantól kezdve, hogy az országgyűlés elnökének jelölték, intenzív közjog tanulásba kezdett, amit még jelenleg is folytat.
0: Elnökként több felkínált juttatást nem fogadott el, a hivatali működésről pedig azt állítja, kikéri munkatársai véleményét és javaslatait is. Majd rátért az üléstermi konfliktusokra, amelyekről azonban megjegyzi, hogy a megítélése szerint a házszabály és az országgyűlésről szóló törvény fegyelmi jogkörre vonatkozó rendelkezései nem adnak kellően hatékony eszközt az elnöklő kezébe. Emiatt szerinte ősszel szükség lesz a házszabály finom hangolására. Forsthofer Ágnest a következő időszakban dr. Hallerné dr. Nagy Anikó helyettesíti az országgyűlés élén.
1: Az osztrák autópálya fenntartó cég dolgozói tavaly 8900 tonna szemetet gyűjtöttek az osztrák autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Burgenland a többi osztrák tartományhoz képest a legrosszabb hulladékgyűjtők közé tartozik, írja az orf.at.
0: Tavaly 471 tonna szemetet dobtak illegálisan az autópályákra és gyorsforgalmi utakra Burgellandban. Ez 60 tonnával több, mint 2024-ben. Az alkalmazottaknak üvegeket, építési törmeléket és még bútorokat is el kellett távolítaniuk az utakról. A gondatlanul eldobott szemét az utakon vagy azok mellett nem csak a környezetet károsítja és veszélyezteti a közlekedés biztonságot, hanem ismételten komoly kihívások elé állítja az ASFINAG-ot. A teljes szemét mennyiség közel negyedét a dolgozóknak kézzel kell összegyűjteniük. Ez nem csak magas költségekkel jár, hanem veszélyes munkákat is eredményez az utakon és azok mellett.
2: Sport.
1: Egy napszünet után ma újabb időmérő vár a kerékpárosokra, Tour de France kerékpár körverseny 16. szakaszán. Evian és Tonon között 26 kilométert tesznek majd meg a versenyzők. Tadej Pogácsár, a sárga trikó viselője, utolsóként 17 óra 15 perckor rajtol. Rajta kívül Jan Tratnik és Matej Mohorič is harcba száll az újabb másodpercekért. A 3 hetes körverseny vasárnap ér véget Párizsban. Az UEFA központjában tegnap kisorsolták a Konferencia Liga kvalifikáció párosait is. A szlovén csapatok közül a Koper, az Alumini és a Bravo várta a sorsolást. Az Alumini az Albán Dinamo ellen mérkőzik a második fordulóban, a Bravo előtt az Észak-Macedón Skendia elleni mérkőzés áll, míg a Koper a Feröer-szigeteki Runavik ellen meccsel, július 23-án, majd július 30-án a visszavágón. A szlovén férfi röplabda válogatott Törökországgal csap össze a Kínában zajló záró torna negyed döntőjében. Az olasz Fabio Soli edző által vezetett csapat 10 győzelemmel és mindössze 2 verességgel a 3. helyen zárta a verseny bajnoki szakaszát. A további negyeddöntős mérkőzéseket Japán és Kína, Olaszország és az USA, valamint Lengyelország és Ukrajna között rendezik július 29-én és 30-án.
0: Időjárás. Délután változóan borult időre kell számítani, az ország nagy részére kiterjednek a záporok, zivatarok, élénk lesz a keleti irányú szél, a tenger melléken megerősödik a nyugati, észak-nyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Steyr-pálya forgalma Tepánya és Golorebro között Ljubljana irányában. A tengermelléki sztrádán is akadozik a forgalom Unec és Posztolna között Koper felé, valamint Posztolna előtt a főváros felé. Akadozik a forgalom Logátec előtt továbbá Nános és Szenozsecse között Koper irányában.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Levár Teodor délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!
2: A Muravidék hullámhossza.
3: MMR.

6 perccel múlt el fél egy, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Kellemes délután mindenkinek, így július 21-én kedden. Rádiózzanak velünk a folytatásban is, mi este 7-ig itt leszünk és számítunk figyelmükre. Most ebben az órában a zenéki a főszerep, és aztán egy órakor jövünk majd a friss információkkal, 1-2 tájban pedig elmondjuk a további tartalmat. Jó rádiózást mindenkinek!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Időjárás. Változóan felhős az ég az ország felett. Jó napot kívánok a rádió hallgatóknak. Július 21-e kedd van, 1 óra a pontos idő. 24 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén. Ugyanennyit jelentenek Muraszombatból és a fővárosból is, Maribor környékén 22 fok a hőmérséklet. Koperből 32 fokot jelentenek, a Kredaricán pedig 8 fok van jelenleg. Ez a helyzetkép. Na, a változóan felhős időre készülhetünk, helyenként előfordulhat majd zápor, zivatar, és egyes régiókban, jellemzően a tenger melléken, a záporokat jégeső és heves zivatar kísérheti. Egyébként pedig a természetben még mindig nagy a tűzveszély kockázata, írják, emiatt is figyelmeztetés van érvényben. Ami Magyarország időjárását illeti, többször befelhősödhet az ég, néhol gyenge eső, zápor kialakulhat, de számottevő csapadék nem lesz. Emellett hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérsékletek jelenleg a következőképpen alakulnak: Lentiből és Zalaegerszegről 22 fokot jelentenek, Nagykanizsa 23 fok, Szentgotthárd, Szombathely 21 fok, Budapesten 26 fok van. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. Csütörtökön többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, egy hideg front érkezik majd azon a napon, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok megélénkülő szél mellett, de így is 23-30 fokot mérhetünk majd. Pénteken a napos idő délután több gomoly felhő zavarhatja majd meg, és az északi és a keleti tájakon csapadékra is számítani lehet. Ma nem várható fronthatás, de a magasban folytatódik a hűvösebb levegő beáramlása. Emiatt a hideg frontra fokozottan érzékenyek körében jelentkezhetnek tünetek, fejfájás, görcsös panaszok vagy ingadozó vérnyomás. Többfelé a szeles idő okozhat fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot. A napos időszakok és a hőségmentes idő jó hatással van a szervezetre, érdemes némi időt a szabadban tölteni. A kifejezetten napos tájakon persze nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és 16 óra között kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást. Most vigyázzanak magukra, ha tehetik, akkor rádiózzanak velünk a folytatásban is. Időjárás és orvos meteorológia után mindjárt az utakra térünk rá.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön száraz utakon folyik a forgalom, és szinte mindenütt az országban, egy-két kivételtől eltekintve, de nem zökkenőmentesen. A tengermelléki autópályán lezártak egy sávot, Logátec előtt Koper felé, mert meghibásodott egy személygépkocsi, aztán lezárták a kerülősávot Nanosz és Szenozsecse között Koper irányába. Torlódik a forgalom. A Gorenszkói autópályán egy kamion hibásodott meg, ez akadályozza a forgalmat Povodja és Vodice között Krány irányába. Amúgy is a forgalom a Steyer autópályán a Tepánye pihenő és a Golorebro alagút között Ljubljana felé, aztán a tengermelléki autópályán is vannak torlódások, vezessenek körültekintően. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, a radarra Lendva környékén számíthatunk. Majdnem 4 perccel múlt el 1 óra, a friss információkat követően jönnek már is a zenék természetesen, aztán 1:45 után egy picivel átnézzük majd a tartalmat is, maradjanak velünk, hallgassák meg.

0: Egy perccel 1:45 után a további tartalomról szólunk. Felköszöntjük majd az ünneplőket természetesen ebben az órában. Aztán lesz egy friss zenei ajánlat is még 2 előtt, 2-kor pedig jönnek a friss hírek. 2:45 után lakossági apró hirdetéseiket várjuk. Ezzel meg némi zenével érkezünk el 3 órához, amikor jön majd a terepjáró, ma délután 2 összeállítással. Tegnap a Muravidékre látogatott a szlovén mezőgazdasági miniszter, erről szólunk, illetve a másik téma, a szlovén kormány jóváhagyta a szlovén köztársaság árutartalékkezelő intézete tulajdon részének értékesítését a muraszombati kataszteri községben található ingatlanokban. Ezek a témák tehát 3 óra után a terepjáróban. Aztán zenével folytatjuk, a 7 zeneszámát is meghallgatjuk, majd 4 órakor hírek, 4:45 után pedig ökopercek. 5-kor is mondunk híreket, meg 6 órakor is, 6 órakor már egy kicsit bővebben a napi krónikával várjuk Önöket. Aztán pedig a délelőtti VB aréna összeállítást ismételjük meg még 7 óra előtt, 7 óra után pedig majd, illetve 7 óra előtt a búcsúkor, majd mondjuk, hogy mi lesz a további tartalom. Ennyit akkor egyelőre részünkről, bízom benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, kellemes délutánt és jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Július 21-e van, az ünneplőket köszöntjük gyorsan. Dániel névnap van ma, illetve a szlovénban Dániló névnap. Ez héber eredetű névjelentése, Isten a bírám. A kereszténység felvétele előtt a magyarságnak volt egy dan személy neve, amely később összeolvadt a Dániel névvel. A Daniellákat is köszönhetjük egyébként ezen a napon, szintén névnapjuk alkalmából. És a névnaposok mellett még a születésnaposokat is köszöntjük. Legyen nagyon szép a mai napjuk. 7 perccel múlt fél kettő. Jönnek a zenék, 2-kor pedig híreket mondunk.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.
2: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a Prádát viselő Ellie Goulding újdonságát hoztam, hiszen megérkezett az énekesnő új albumának első előfutára, a Black Prada Dress című dal, amelyben az énekesnő a világ érzékelése és a valóság közötti különbségeket vizsgálja. Ellie Goulding szeptember 4-ére tervezi 6. stúdióalbuma megjelenését, amely a No Too Much címet kapta. A korong első kislemeze a már említett Black Prada Dress című felvétel. A kislemez megmutatja, milyen irányba tart majd az új album. A gondolat lényege az, hogy talán néha túl sokat tudunk. A tudatlanság nyugalmában van egyfajta szabadság, mesélte a brit előadó. Az egész album életem egyik válaszútját írja le, amikor rájöttem, mit adott nekem a tudatlanság szabadsága. A dalírás mindig is a terápia legjobb formája volt számomra, tette hozzá Ellie Goulding. Most pedig hozza az új dalt, jön a Black Prada Dress.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma 0 órától jelentősen drágult az üzemanyag Szlovéniában. A 95-ös oktán számú ólommentes benzin ára literenként 6,1 centtel, 1 euró 64,9 centre emelkedett, míg a gázolaj literjét újonnan 13,2 centtel drágábban, azaz 1 euró 85,5 centért tölthetjük autónkba. A fűtőolaj is megdrágult, mégpedig 14 centtel, így mától egy hétig 1 euró 64,4 centért rendelhetjük meg literjét. Az új árak július 27-éig hétfőig érvényesek. A múlt héten három tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt a szlovén utakon, 3 ember halálát okozva. Idén eddig már 49 ember életet követeltek a szlovén utak, szemben az előző év azonos időszakában regisztrált 51-jel, tájékoztatta az STA-t az Országos Belügyi Igazgatóság. A Fidesz kedden elnökségi és frakcióülést tart, számolt be közösségi oldalán Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerdán 10:30-kor a párt új parlamenti frakció vezetőjével közösen sajtótájékoztatót tart, és ismertetik a mai ülések döntéseit. Sajtóértesülések szerint Bóka János korábbi európai ügyekért felelős miniszter lehet a befutó a frakcióvezetői tisztségre, miután Gulyás Gergely lemondott a képviselőcsoport vezetéséről. Arról is dönteniük kell, hogy kiveszi át az országgyűlésben Szijjártó Péter külügyminiszter mandátumát, aki vezető lesz a BID-nél. Orbán Viktor az elmúlt napokban az Egyesült Államokban tartózkodott, ahol a labdarúgó világbajnokság több mérkőzését is megnézte a helyszínen. Két turistát sebesített meg egy késes támadó kedden reggel az athéni Akropolisz bejáratánál. A férfi reggel 8 óra körül támadt rá a két görög származású amerikai turistára, egy férfira és egy nőre. A nőt könnyebben, a férfit azonban súlyosabban megsebesítette, mindkettejüket kórházba szállították a rendőri közlemény szerint. Az elkövetőt őrizetbe vették. A görög média szerint a támadó egy 60-as éveiben járó görög férfi, aki mentális problémákkal küzd.
2: Időjárás.
1: Délután északi irányból egyre több felhő sodródik fölénk, amelyből Szlovénia nagy részén ismétlődő záporok, zivatarok alakulnak ki. A keleti irányú szél több felé megélénkül, a tenger melléken zivatarok idején viharossá erősödik a nyugati, északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 22 és 26 fok között váltakozik, az Adria mentén 28 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Értesítés. Augusztustól meghosszabbított időre szóló előzési tilalom lép hatályba a 7,5 tonna ösztömeg feletti tehergépkocsik számára a Sentil-Koper közötti autópályán, valamint

A vipavai gyorsforgalmi úton a korlátozás visszavonásáig naponta reggel 5 és este 8 óra között lesz érvényben, tájékoztatta az STA-t a DARS Autópálykezelő Társaság.

Július 26-án felpesdül Dobronak. Jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élőzene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.

0: Megunta? Nem fél el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Következik az apró hirdetések negyed órája kedd délután. Sok hirdetés van, amit már korábban is hallhattak, de nem mindegyiket. Például Hosszúfaluhegyen a Dolacon Szedd magad Szilva akciót hirdet. Donkobolyán gyümölcstermelő, a Szilva ültetvény Top First nagyszemű fajta fogyasztása lekvárfőzéshez, pálinkafőzéshez és tartósítása is alkalmas. Telefonon kell érdeklődni, a telefonszám 041 582-224-es, az ár pedig másfél euró kilogramonként. Aztán Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó, telefonszám 00-36-30-314-71-58-as. Zalalövőről ingyen elvihető kis cica, a telefonszám 00-36-30-454-27-76-os. Lentiből olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű len szőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám 70-es magyar mobil 932-74-75-ös. Régi motorokat, illetve autókat vásárolnának, a telefonszám 00-36-30-553-77-66-os. Aztán egy Warburg 353-as 1981-es évjáratú, 45 ezer kilométerrel megkímélt állapotban motorhibásan eladó, a telefonszám 00-36-30-519-56-11-es. Lenti környékén eladók nyúlketrecek etetővel, itatóval, jutányos áron, és ugyanitt árulnak fűrt tojást is. A telefonszám 30-as mobil 58-65-905-ös. Lenti környékén eladó 2005-ös, 1400 köbcentis Fiat Seicento 4,5 literes fogyasztással, 2027 április végéig érvényes a műszakia, 120 ezer forint az irányár. A telefonszám 30-as magyar mobil 877-07-21-es, és még egy van, eladó lenti környékén 17-es trapéz lemez. A telefonszám 00-36-20-372-07-85-ös. Ezek érkeztek tehát délelőtt, ezek vannak itt egyelőre. És akkor lakossági apró hirdetéseket várunk a folytatásban. Telefonszámunk 575-17-18 és 575-17-19-es.

0: Telefonálót köszöntök már is. Haló!
1: Szép napot kívánok, kedves Timia!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Hogyha lesz olyan szíves, nekem még egyszer megismétél ezt a telefonszámot, erre Szilvárom. Nem tudtam rá gyorsan lérni, bocsánat.
0: Jó, semmi gond, mondom már is. 041.
1: Igen.
0: 580.
1: Igen.
0: 224.
1: 224.
0: Igen.
1: Nagyon szépen megköszönöm, kedves volt, minden jót, viszont
0: nagyon hallásra. Nagyon szívesen, minden jót, viszont hallásra.

0: Telefonát köszöntök már is, haló?
1: Kedi csókolom.
0: Tessék.
1: Hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Adoptál mire szerel 185x65x15-ös nyári gumi 400-as osztással.
0: Igen.
1: Vogelnot 3-as eke.
0: Igen.
1: Két darab egytengelyes pótkocsi kulló.
0: Egytengelyes pótkocsi, igen.
1: És kapálógépet javításra szoruló. És 10 darab fűnyíró.
0: Javításra szoruló. És 10 fűnyíró. Jó.
1: És egy sövényvágó állítható fejjel.
0: Sövényvágó. Állítható fejjel. Jó.
1: 0620-as 982-57-23 Vas megye.
0: Rendben van, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, Tima, köszönöm.
0: Minden jót, viszont hallásra.

0: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Kérdezni szeretnék.
0: Tessék
1: önöknél.
0: Mondani. Igen.
1: Köszönöm szépen. Eladó lenne új kovácsolt kapuk.
0: Kovácsolt vas kapu, igen.
1: Igen. Salgópócrendszer.
0: Salgópócrendszer, igen.
1: 2000 literes víztartály.
0: Jól van, igen.
1: És lenne 200 kg-os hízó.
0: Hízó, igen.
1: És az utolsó pedig 15 darab tojótyúk.
0: Tojótyúk, 15 darab, jó.
1: Igen. Mi mondanám a telefonszámot, 20-as.
0: Igen.
1: 50.
0: Igen.
1: 67.
0: Igen.
1: 193.
0: Jó, hol van?
1: És helyileg pedig magyar lapon van.
0: Magyar lap, rendben, köszönöm,
1: igen,
0: szépen.
1: Igen. Én is köszönöm szépen, és szép napot, minden jót önnek.
0: Minden jót önnek, és viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszhallás. Together forever, for all the time. Together we welcome the secret sign. Together with freedom, we take the chance. Together forever.

Két perc elmúlt 14:30, az ismétlés következik, már is két telefonos hirdetés érkezett, az egyik Vas megyéből, hát a másik is magyar lakról, úgyhogy mondom akkor az elsőt. Alufelnire szerelt 185x65 R15-ös nyári gumieladó 4x100-as osztással, aztán van egy Vogelnot 3-eseke, két darab egy tengelyes pótkocsi, aztán javításra szoruló kaszáló és kapálógépek, valamint van 10 fűnyíró és egy sövényvágó állítható fejjel. A telefonszám 00-3620-982-5723-as. És a magyar laki hirdetés: eladó új kovácsolt vaskapu, salgó polcrendszer, 2000 literes víztartály, 200 kg-os hízó és 15 darab tojótyúk. A telefonszám itt is egy 20-as mobil, 50-67-193-as, mindezt tehát magyar lakon. Ezek a hirdetések érkeztek. Felkerülnek a rádió honlapjára egyébként, ott meg lehet nézni őket dátum szerinti bontásban. Még előtte lektorálják majd őket, legközelebb csütörtökön lehet hirdetni. Most meg zenélünk tovább, 3 perccel múlt el 14:30, kellemes délután mindenkinek.

Következik még némi könnyű zene itt a folytatásban, 2 perccel vagyunk 2:45 után, aztán 3 órakor a terepjáróban 2 összeállításunk lesz, majd korábban már említettük a tartalmat, jönnek nem sokára a részletek, még néhány perc, úgyhogy ne menjenek sehova, hallgassák meg, és aztán utána majd könnyű zenével folytatjuk tovább, további jó rádiózást, kellemes délutánt mindenkinek!

Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! Tegnap a Muravidékre látogatott a szlovén mezőgazdasági miniszter, s kijelentette, Szlovénia számára fontos a versenyképes, ellenálló és fenntartható szlovén mezőgazdaság. További részletek Jobbágy Klárától. A Muravidéki látogatás során találkozott

0: üzlethálózattal, felvásárlópontokkal rendelkező szövetkezet jelentősen hozzájárul a térség agrárfejlődéséhez. A megbeszélés során különös figyelmet fordítottak a szövetkezet szerepére a termelők összekapcsolásában, a felvásárlások megszervezésében, a hatékony helyi élelmiszer ellátási láncok kialakításában és az öntözési lehetőségekre a Paska térségében. A találkozón természetesen téma volt a búzatermelők helyzete is, mivel az ágazat évek óta piros számokat produkál, az alacsony felvásárlási árak és a magas termelési költségek miatt. A miniszter hangsúlyozta, a minisztérium jó szolgáltatást szeretne nyújtani, biztosítani, hogy ne legyen sok bürokratikus, eljárási és pénzügyi akadály, hogy a rendszer egyszerű, rendezett és mindenekelőtt stabil legyen. A megbeszélés fontos részét képezte a szőlőtermesztés helyzetének elemzése, legfőképpen a szőlő rettegett betegsége az aranyszínű sárgaság miatt. Az Élelmiszerbiztonsági, Állategészségügyi és Növényvédelmi Hivatal képviselői bemutatták a betegség ellenőrzési tevékenységeket és az amerikai kabóca a fővektor visszaszorítására irányuló intézkedéseket. A találkozón érintették az időjárás következményeit is, a védelem kérdését és a finanszírozási nehézségeket a védelem terén. Szó esett a helyben termelt élelmiszerek közétkeztetésbe való nagyobb bevonásának a lehetőségeiről, valamint a logisztikai és elosztási kapacitások továbbfejlesztéséről is, mely lehetővé tenné a közintézmények és más nagyobb vásárlók hatékonyabb ellátását helyi termékekkel. A miniszter a Szlovén Sertéstenyésztők Szövetségének képviselőivel is találkozott. Velük a sertéstenyésztési ágazat nehéz helyzetét és a lehetséges intézkedéseket vitatták meg, beleértve a sertéshús minőségi besorolását, az eredetvizsgálat szigorúbb ellenőrzését és a mezőgazdasági földterületekhez való könnyebb hozzáférést. A miniszter kijelentette, támogatnunk kell a szlovén gazdákat, akik élelmiszert termelnek és állatokat tenyésztenek, hogy a fiatalok ebben az ágazatban hosszú távú perspektívát lássanak. Növelnünk kell az önellátást minden téren, és lehetővé kell tennünk, hogy a gabonatermelés gazdaságilag fenntartható legyen. Ezt nem csak a katasztrófák és válságok következményeinek éves enyhítésével fogjuk elérni, hanem egy olyan stratégiai megközelítéssel, amely hosszú távon fenntartható lesz, hangsúlyozta a találkozón a miniszter. Muraszombatban az úti cél a Mlinopek vállalat, a legnagyobb muravidéki malomipari és pékárútgyártó vállalat volt, ahol a tárcavezető hangsúlyozta a felvásárlók szerepét, akik kéz a kézben dolgoznak a szlovén gazdákkal. A látogatás folytatásában Ziegler Král miniszter megismerkedett az Ocean Orchids vállalat geotermikus energia hasznosításába történő beruházásaival és azok fontosságával a régió mezőgazdaságának fejlődése szempontjából. Itt kijelentette. Koalíciós megállapodásban rögzítettük, hogy az önellátás nemzetbiztonsági kérdés. Nem csak az élelmiszertermelésről vagy a megművelt földterületekről van szó. Válságok, háborúk, határzárak és megszakadt ellátási láncok idején megmutatkozik, mennyire fontosak a hazai termelők, felvásárlók és feldolgozók. Közös célunk továbbra is a rugalmas, fenntartható és versenyképes szlovén mezőgazdaság fejlesztése, amely kiváló minőségű hazai élelmiszert biztosít, fenntartja a vidéki településeket és stabil munkakörülményeket biztosít az ágazatban dolgozók számára.
1: A szlovén kormány jóváhagyta a Szlovén Köztársaság Árutartalékkezelő Intézete tulajdonrészének értékesítését a muraszombati kataszteri községben található ingatlanokban. Az érintett ingatlanok az egykori Pomurka húsipari üzemtelepén található hűtőházi ipari csarnok, illetve egy kompresszorház, amely helyére a horvát Atlanti Gruppa Társaság modern pástétomgyár építését tervezi.

0: A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
1: A Gazdasági, Munkaügyi és Sportminisztérium közlése szerint ezek az ingatlanok már nem szükségesek az intézet alapfeladatainak ellátásához, mivel azokat nem használják. További fenntartásuk csak kezelési, karbantartási és állagmegóvási költségekkel járna, esetleges újbóli hasznosításuk pedig további jelentős beruházásokat igényelne. A minisztérium szerint az ingatlanok értékesítésével az árutartalékkezelő intézet hatékonyabban gazdálkodhat ingatlan vagyonával, csökkentheti a használaton kívüli létesítmények fenntartási költségeit, a befolyó összeget pedig az intézet kiemelt feladatainak ellátására, meglévő kapacitásainak fenntartására, valamint az állami árutartalékok fejlesztésére fordítja. Az értékesítési eljárást az intézet lefolytatta, a legkedvezőbb ajánlatot pedig a muraszombati OSEM vállalat adta, amelyet nemrég a horvát Atlantic Grupa vásárolt fel. Az ingatlanok vételára adó nélkül valamivel több mint 550 ezer euró volt. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az Atlantic Grupa a volt Pomurka húsipari üzem területén új pástétomgyárat kíván építeni Muraszombatban. A szlovén versenyvédelmi hivatal engedélyezte az OSEM vállalat felvásárlását. A cég korábban jelezte, hogy a beruházás megvalósításának egyik előfeltétele az volt, hogy megvásárolják az árutartalékkezelő intézet tulajdonában lévő ingatlanokat, mivel ez teszi lehetővé a gyártóüzem bővítését és új termelési kapacitások kialakítását. Az OSEM vállalat igazgatója Miroslav Lisár már június elején elmondta, hogy az Atlantic Grupa és az intézet egyeztette az adásvételi szerződés szövegét. A megvásárolandó épületet a vevő lebontja, helyére pedig egy teljesen új üzemet épít. Frisár akkor hangsúlyozta, hogy a szerződés a kormány jóváhagyásával lép hatályba. Kiemelte azt is, hogy a beruházás a következő 3 évben stabilitást hozhat a régió számára, és az első ütemben több mint megduplázhatja a foglalkoztatottak számát. A jelenlegi 35 alkalmazott helyett várhatóan több mint 70 munkahely jön létre. A vállalatvezetés hangsúlyozza, hogy az Atlantic Grupa nem megszüntetni, hanem megerősíteni kívánja az OSEM vállalat által forgalmazott Kekec márkát. A cél a termék modernizálása, a gyártástechnológia fejlesztése, valamint a nemzetközi piacokra való könnyebb kijutás biztosítása a cég kiterjedt értékesítési hálózatán keresztül. A Muraszombatba tervezett beruházás összértéke közel 30 millió euró.
0: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Jobbágy Klára és Horváth Dávid összeállítását hallották. Köszönjük figyelmüket!
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is.
4: Te is akarod.
2: A legváltozatosabb magyar zene.
5: A Budapesti Magyar Rádióban.

megoldható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

A hét zeneszámát hallgattuk meg, az imént 5 perccel vagyunk 3:44 után. Beborult az ég felettünk, egy kis esőt is kaptunk itt Lendva környékén. Aztán meglátjuk még, hogy alakul a folytatás időjárás ügyileg. Itt, ami a műsort illeti, még egy kis zene, aztán 4 órakor jönnek majd a friss hírek. Természetesen a következő órában is hallgatunk majd zenéket, de lesznek ökopercek is 4:45 után.

A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Hivatalba lépése után Tadej Osztercz, a Jansa kormány egészségügyi minisztere kiemelte, az Európai Bíróság előtti eljárásokban, valamint az európai források felhasználásában és a végrehajtási rendeletek előkészítésében tapasztalható késedelmeket. A tárcavezető szerint a legnagyobb kihívást a minisztérium pénzügyi helyzete jelenti, amely a vállalt kötelezettségekhez és a rendelkezésre bocsátott forrásokhoz képest körülbelül 200 millió eurós hiányt mutat. Az év első 5 hónapjában 527,5 millió euró adózás előtti nyereséget értek el a szlovén bankok, ami 5,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az éves különbség jelentősen kisebb volt, mint az előző hónapokban. Eközben májusban is folytatódott a magas hitelezési aktivitás a bankrendszerben, amely továbbra is stabil, magas tőkeellátottsággal, jelentős likviditási tartalékokkal és erős jövedelmezőséggel rendelkezik, jelentette be a szlovén jegybank.

0: stratégiai szektorokat irányított, és privatizálta a bevételeket saját és szövetségesei javára. Horvátország akár 15 ezer euróval is támogatja a 7 személyes autó vásárlását a 4 vagy több gyermekes családok számára, jelentette be Iván Šipić, horvát demográfiai miniszter. Ez egyike a tervezett demokráciai politikai intézkedéseknek, amelyekkel a születési rátát és a népesség növekedést kívánja ösztönözni a kormány. Manchester korábbi polgármestere a mai napon átvette a miniszterelnöki tisztséget Keir Starmertől. Andy Burnham átfogó reformokat ígért, jövő hétre pedig már teljes lehet a kabinet, írja a BBC. Burnham hivatalba lépése után megkezdte a kabinet felállítását, miután menesztette minisztereit. Shabana Mahmood az új kormányban is maradt a belügyminisztérium élén. Ed Milibandet viszont Burnham külügyminiszteré nevezte ki. A külügyi tárc eddigi vezetőjét, Yvette Coopert, hétfőtől az egészségügyi miniszteri tisztségre nevezték ki. A legnagyobb meglepetést a pénzügyminisztérium élén bekövetkezett váltás okozta. Ennek a tárcának az élére Burnham John Healey, egykori védelmi minisztert nevezte ki. Donald Trump 50%-os vámot vett ki a Kanadából importált áruk széles körére. Az amerikai elnök ezzel válaszolt az általa csak egyenlőtlen bánásmódnak nevezett gyakorlatra, amely az amerikai autókra, tejtermékekre és alkoholos italokra vonatkozik Kanadában, tudta meg a BBC. Az egy hónap múlva élesedő 50%-os amerikai vám vonatkozik majd például a borra, a hoki ütőkre és a cementre is, de mentesül alóla az energia, a káliumkarbonát, a kritikus ásványok és a hal is. A fehérház közlése szerint a vámok 30 nap múlva lépnek hatályba.
1: Időjárás.
0: Délután északi irányból egyre több felhő sodródik felénk, amelyből Szlovénia nagy részén ismétlődő záporok, zivatarok alakulnak ki. A keleti irányú szél többfelé megélénkül, a tenger melléken zivatarok idején viharossá erősödik a nyugati észak-nyugati szél. Kora délután 22-26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Az Adria mentén 28 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön változatlanul zökkenőmentes a járműforgalom. Radarral Lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Július 26-án felpesdül Dobronak. Jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élő zene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Van egy kép, ami sokakban megmarad az Adrián töltött nyaralásokból. Egy delfin, ahogy átsuhan a hajó mellett néhány másodpercre, megmutatva magát, aztán eltűnik. Sokan ezt a tenger egészségének jeleként élik meg, pedig az utóbbi évek kutatásai szerint a kép mögött már egészen más történet húzódik. Az Adria sajnos egyre rosszabb állapotban van. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint az olasz keleti partvidéken, tehát Szlovénia közvetlen szomszédságában a palackorú delfinek egyre inkább a halászhajókat tekintik táplálékforrásnak, ami arra utal, hogy a túlhalászás miatt kimerült vizekben nehezen jutnak elegendő élelemhez. A kutatók 8 éven át figyelték meg az állatok viselkedését, és azt találták, hogy a fenékvonó hálós halászhajók jelentős részét kísérik delfinek, amelyek vagy a visszadobott halat szedik össze, vagy egyenesen a mozgó hálóba úsznak be zsákmányért. Ez a viselkedés nem érdekesség, hanem vészjelzés. Az Adria északi és középső részén ma már gyakorlatilag csak ez az egy delfinfaj fordul elő rendszeresen a cetfélék közül. A többiek kénytelenek voltak táplálékban gazdagabb vizekre húzódni. De nem csak a delfinekről van szó. A cápák és ráják állománya 60 év alatt 90%-kal csökkent ugyanebben a térségben. Mi áll a háttérben? Elsősorban az említett fenékvonó hálós halászat, ami az egyik legpusztítóbb halászati módszer. Lényege, hogy a hajók egy súlyos hálót húznak végig a tengerfenéken, ami gyakorlatilag mindent összefog, ami az útjába kerül. Nem csak a célzott halakat, hanem a fenéken élő korall és szivacs közösségeket, kagylókat, rákféléket és minden más fajt is, amit nem szándékolt fogásnak szoktak hívni. Ez a módszer tehát nem csak a halak számát csökkenti, hanem magát az élőhelyet, a tengerfenék szerkezetét is tönkreteszi. Azt a közeget, amiben az egész tápláléklánc újra tudna termelődni. Éppen ez teszi érthetővé, hogy a delfinek miért pont ezeket a hajókat követik. A hálóban összegyűlt zsákmány ma már könnyebben elérhető táplálék számukra, mint amit a kimerült tengerfenéken önállóan találnának. Mindehhez társul a partmenti szennyezés és a víz melegedése is, ami sok faj számára kedvezőtlenebbé teszi az életteret. A delfinek halászhajók utáni kéregetése tehát nem alkalmazkodás, hanem szükséghelyzet. És veszélyes is számukra, hiszen könnyen belegabajodhatnak a hálókba. Miért fontos ez nekünk, akik nem a tengerparton élünk? Azon túl, hogy Szlovéniának saját tengerpartja van, és így a probléma közvetlenül is érinti, például a gazdaságot, az Adria a régión kedvenc nyaralóhelye. Sokan minden nyáron visszatérnek ide. Ez tehát egy húsba vágó probléma mindannyiunknak. De van egy tágabb ok is. A delfinek úgynevezett indikátorfajok, vagyis jelenlétük és viselkedésük megmutatja, mennyire egészséges egy tengeri ökoszisztéma egésze. Ha ők bajban vannak, az azt jelzi, hogy a tápláléklánc alsóbb szintjein, sőt magán a tengerfenéken is bizony baj van. A jó hír az, hogy ebben a történetben nem csak szemlélők lehetünk. Nézzünk néhány dolgot, amivel a mindennapokban fogyasztóként is tehetünk a tenger állapotáért. Amikor halat vagy tengergyümölcseit vásárolunk, érdemes figyelni a fenntartható halászatot jelző címkékre, például az MSC logóra. Ez nem tévedhetetlen, de sokkal jobb kiinduló pont, mintha egyáltalán nem néznénk semmit a csomagoláson. Érdemes tudni, hogy a földközi tengeri, így az adriai eredetű tőkehal, vörös márna, valamint a rája és ördöghalfélék jellemzően a legsúlyosabban túlhalászott vagy fenékvonó hálóval fogott fajok közé tartoznak. Ezeket jobb ritkábban választani. Helyettük sokkal biztonságosabb választás az édesvízi hal, vagy az MSC pecséttel ellátott hering és alaszkai vadlazac. No és persze a pazarlás elkerülése is számít. Annyi halat vásároljunk és készítsünk el, amennyit valóban elfogyasztunk. Aki pedig nyáron az Adrián nyaral, szintén tehet a tengerért. Érdemes betartani a védett tengeri területek szabályait. kerülni a delfinek etetését vagy zaklatását, akármilyen csábító is közelről lefotózni őket, és felelősen választani a hajókirándulások, víziprogramok szolgáltatóit is. No és néhány további apró, de sokat számító lépés. Lehetőleg ásványi összetevői naptejet válasszunk, mert bizonyos vegyi, fényvédő anyagok már nagyon kis mennyiségben is károsítják a tengerfenék élővilágát. Csónakkal ne horgonyozzunk sekély, növényzettel borított vagy sziklás fenéken. Egyetlen leejtett horgony évtizedes károkat okozhat egy lassan növő élőhelyen. Inkább a kikötőkben kihelyezett bójákat használjuk erre. No és persze minden szemetet, főleg a műanyagot vigyünk magunkkal. A tengeri teknősök gyakran medúzának nézik az eldobott zacskókat. Egy-egy ilyen lépés önmagában természetesen nem fordítja meg egy tenger sorsát. De az Adria története is azt mutatja, amikor a halászati szabályok szigorodnak, és egyre többen odafigyelünk arra, hogyan viselkedünk fogyasztóként vagy egyszerű nyaralóként, a tenger bizony képes regenerálódni. A kérdés csak az, hagyunk-e neki erre időt? Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Kim Novák felvétele szólt, 3:45. Több helyütt volt már csapadék az országban, és úgy tűnik az előrejelzés alapján, hogy még számíthatunk is rá, most a főváros környékén esik az eső, de az este folyamán itt vidékünkön is lehet még további csapadékra számítani, és lassan hűl a levegő, vagy frissül a levegő odakint, kinek hogy tetszik. 20 fok körüli értékeket mutatnak most a hőmérők itt Lendva környékén, aztán majd lassan hűl természetesen, holnap reggel olyan 15-16 fokkal indulunk. Aztán napközben 22 fokot mutatnak a hőmérők, az előrejelzés szerint ez persze változhat, de ha így lesz, akkor hűvösebb lesz a mainál, úgyhogy mindenképpen érdemes így készülni. Zápor, zivatar csütörtökre mutatnak megint csak, akkor is érkezik majd egy hideg front, vélhetően ide vidékünkre is további esőt hozva magával, de aztán a hétvégére bízunk benne, hogy javul a helyzet, hiszen lesznek kültéri programok, és szombaton nem is mutatnak csapadékot, vagy szombatra, 26 fokot mutatnak napos idővel, vasárnap már előfordulhat felhőátvonulás és ebből csapadék, de 27 fokos maximum értéket jósol a meteorológia. Magyarországon is elszórtan előfordul most csapadék lenti környékéről, Gutorfölde környékéről, Keszthely környékéről is jelentenek esőt, illetve a Balaton tájékán egy-két helyen esik az eső, amúgy változóan felhős az ég az ország felett. Hát így alakul most ez a nyári időjárás, egyáltalán nem nyáriasnak tűnik egyébként, de bízunk benne, hogy azért lesz még részünk nyári melegben is és kellemes időjárásban. Ha megnézzük a hosszabb távú előrejelzést, akkor ha nem is ezen a héten, de a következő héten már megint 30 fok fölötti maximumokra készülhetünk, ha bejön az időjósok számítása. Majd meglátjuk, addig is tartsanak velünk, rádiózzunk együtt a folytatásban is. Jönnek 5 órakor a friss hírek, aztán megint csak zenével folytatjuk. Kellemes délután mindenkinek.

0: Tekintse meg ön is a hagyományos gabonabetakarítást az aratástól a kévekötésen keresztül egészen a cséplésig, lovakkal vagy korabeli cséplőgéppel.
1: Látogasson el Domonkosvára a hagyományos aratásra és cséplésre.
0: Bemutató július 25-én szombaton 9 óra 30-tól a Domonkosvai portánál.
1: 13 órakor muravidéki búza összeöntés a magyarok kenyeréhez.
0: 13.30-tól kultúrműsor.
1: Népzenei előadások.
0: Néptánc bemutató.
1: Pál Kriszti énekes fellépése.
0: Tambura zenekar Horváth Zsidányból.
1: Duo Teo.
0: Lesz kis vonatozás, gasztronómiai kínálat, a legkisebbeket pedig arcfestés és légvár várja.
1: Egésznapos kikapcsolódás Domonkosván minden korosztály számára, ahol a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a muravidéki vendégszeretet találkozik.
2: A Muravidék hullámhossza.
3: MMR.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Diplomáciai kapcsolatuk felvételének 20. évfordulója alkalmából Szlovénia és Monaco magas szintű diplomáciai és gazdasági rendezvényt tartott Ljubljanában. Az esemény résztvevői hangsúlyozták a két állam szoros együttműködését a humanitárius ügyekben, a környezetvédelemben, valamint a sportban és kultúrában. Polona Riffel, környezetvédelmi és területrendezési miniszter, valamint Céline Kalanda-Jones, Monaco közmunkaügyi környezetvédelmi és városfejlesztési minisztere. A fogadáson megerősítették, hogy a két országot kiváló és baráti kapcsolatok, valamint számos közös érdek köti össze. A szlovén kórházak 21.695.965 eurós veszteséget könyveltek el az 195.965 eurós veszteséget könyveltek el az év első 5 hónapjában.

0: a vitái, illetőleg a nagy koncertek. A szervezők korábban közölték, hogy Magyar Péter miniszterelnököt ugyan nem, de a Tisza kormány több tagját és a párt több vezető politikusát is meghívták az idei Szabad Egyetemre, de ők jelezték, hogy nem lesznek jelen Tusnádfürdőn. Kigyulladt egy autókat szállító lengyel tréler kedden délután az M86-os autóúton Rábakecöl és Répcelak között a Csorna felé vezető oldalon. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a járműszállítón három személygépkocsi kapott lángra. Az Utinform tájékoztatása alapján a műszaki mentés miatt teljesen lezárták az M86-os érintett szakaszát, a Csorna felé tartó forgalmat pedig a 115-ös kilométernél terelik le a pályáról. Heves zivatarok, viharos szél, felhőszakadás és jégeső veszélye miatt vörös riasztást adott ki kett késő délutára és estére a Horvát Meteorológiai Szolgálat Split térségére. A szolgálat szerint az Adria északi részén már délelőtt viharos széllel, nagy mennyiségű esővel és helyenként jégesővel vonultak át zivatarok. Dalmáciában a nap második felében még hevesebb viharok alakulhatnak ki. A hatóságok arra kérik az ott nyaralókat, hogy kísérjék figyelemmel a riasztásokat, és a vihar idején kerüljék a strandokat, a tengeri programokat és más szabadtéri tevékenységeket. Időjárás. Szerdán többnyire derült lesz az ég, de délelőtt az alpesi völgyekben rövid ideig tartó ködre is számítani lehet. Hajnalra 8-14 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, kora délután 22-25 fok közötti értékeket mérhetünk. A tenger melléken 28 fok várható.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünk önzökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.
1: Muravidéki Magyar Rádió. FM
2: 87,6 és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Azt beszélik a városban, hogy a fal megint felindul, pedig az ölünkbe hullanak a csontvázak a szekrényből.
1: Azt beszélik a városban, hogy a sötétség

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean...
1: Július 26-án felpesdül Dobronak, jön a Jakab napi vásár és búcsú. Kézműves és házi finomságok, hűsítő italok, élőzene, nótaszó, fakörhinta és lovashintós kocsikázás várja a kicsiket és nagyokat. Jakab napi vásár és búcsú július 26-án reggel 8-tól délután 2-ig a Szent Jakab templom előtt Dobronakon.

és értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érted.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Donner Tíme, a műsorvezető, és Oleté Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Bencik István lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Ha a következő percekben velünk tartanak, akkor egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: Diplomáciai kapcsolatok felvételének 20. évfordulóját ünnepli Szlovénia és Monaco.
1: Mától drágább a tankolás Szlovéniában.
2: Kedden elkezdődött a vasárnapig tartó 35. tusványos, amelyen szombaton Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is felszólal.
1: Heves zivatarok veszélye miatt vörös riasztást adott ki a horvát meteorológiai szolgálat Split térségére.
2: Manchester korábbi polgármestere a mai napon átvette a miniszterelnöki tisztséget.
1: Donald Trump 50%-os vámot vett ki a Kanadából importált áruk széles körére. Ennyit bevezetőül, és már is jönnek a részletek, számítunk figyelmükre.

0: Diplomáciai kapcsolatuk felvételének 20. évfordulója alkalmából Szlovénia és Monaco magasszintű diplomáciai és gazdasági rendezvényt tartott Ljubljanában.
1: Az esemény résztvevői hangsúlyozták a két állam szoros együttműködését a humanitárius ügyekben, a környezetvédelemben, valamint a sportban és kultúrában. Polona Rifeli környezetvédelmi és területrendezési miniszter, valamint Selina Caron Dagioni, Monaco munkaügyi, közmunkaügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési minisztere. A fogadáson megerősítették, hogy a két országot kiváló baráti kapcsolatok, valamint számos közös érdek köti össze.
0: Tadej Osterc, a Jansa kormány egészségügyi minisztere hivatalba lépését követően kiemelte az Európai Bíróság előtti eljárásokban, valamint az európai források felhasználásában és a végrehajtási rendeletek előkészítésében tapasztalható késedelmeket.
1: A tárcavezető szerint a legnagyobb kihívást a minisztérium pénzügyi helyzete jelenti, ami a vállalt kötelezettségekhez és a rendelkezésre bocsátott forrásokhoz képest körülbelül 200 millió eurós hiányt mutat.
0: Ma 0 órától jelentősen drágult az üzemanyag Szlovéniában.
1: A 95-ös oktánszámú ólommentes benzinára literenként 6,1 centtel 1,64,9 centre emelkedett, míg a gázolaj literjét újonnan 13,2 centtel drágábban, azaz 1,85,5 centért tölthetjük autónkba. A fűtőolaj is drágább lett, mégpedig 14 centtel, így mától egy hétig 1 eurónál is drágább lett, mégpedig 14 centtel, így mától egy hétig 1,46,4 centért.

0: A vasárnapig tartó 35. tusványos, amelyen szombaton Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is felszólal.
1: Mintegy 1000 szereplő, fellépő előadó vesz részt az eseményen, és több mint 30 sátorban fognak majd zajlani a Szabad Egyetemnek a vitái, illetőleg a nagy koncertek. A szervezők korábban közölték, hogy Magyar Péter miniszterelnököt ugyan nem, de a Tisza kormány több tagját és a párt több vezető politikusát is meghívták az idei Szabad Egyetemre, de ők jelezték, hogy nem lesznek jelen Tusnádfürdőn.
0: A Patent Tribune nevű szakmai kezdeményezés bejelentette, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kezdeményezik Rogán Antal volt miniszter két szabadalmának törlését. A fideszes politikus 2017 óta közel 2 milliárd forintot kapott a találmányok hasznosításáért.
1: 2025. januárjában az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma felvette Rogán Antalt a szankciós listájára. Az Egyesült Államok szerint a politikus olyan korrupciós hálózatot épített ki, amely stratégiai szektorokat irányított és privatizálta a bevételeket saját és szövetségesei javára.
0: A holtankoljak.hu előrejelzése szerint újabb áremelés érkezik a nagykereskedelmi üzemanyagárakban.
1: A szakportál információi szerint szerdától a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolaj pedig 9 forinttal fog emelkedni.
0: Horvátország akár 15.000 euróval is támogatja a 7 személyes autó vásárlását a 4 vagy több gyermekes családok számára, jelentette be Iván Sipić, horvát demográfiai miniszter.
1: Ez egyike a tervezett demográfiai politikai intézkedéseknek, amelyekkel a születési rátát és a népesség növekedést kívánja ösztönözni a kormány.
0: Heves zivatarok, viharos szél, felhőszakadás és jégeső veszélye miatt vörös riasztást adott ki kedd késő délutára és estére a Horvát Meteorológiai Szolgálat Split térségére.
1: A meteorológiai szolgálat szerint az Adria északi részén már délelőtt viharos széllel, nagy mennyiségű esővel és helyenként jégesővel vonultak át zivatarok. Dalmáciában a nap második felében még hevesebb viharok alakulhatnak ki. A hatóságok arra kérik az ott nyaralókat, hogy kísérjék figyelemmel a riasztásokat, és a vihar idején kerüljék a strandokat, a tengeri programokat és más szabadtéri tevékenységeket.
0: Két turistát sebesített meg egy késes támadó kedden reggel az Athéni Akropolis bejáratánál.
1: A férfi reggel 8 óra körül támadt rá a két görög származású amerikai turistára, egy férfira és egy nőre. A nőt könnyebben, a férfit azonban súlyosabban megsebesítette, mindkettejüket kórházba szállították a rendőri közlemény szerint, az elkövetőt őrizetbe vették. A görög média szerint a támadó egy 60-as éveiben járó görög férfi, aki mentális problémákkal küzd.
0: Manchester korábbi polgármestere a mai napon átvette a miniszterelnöki tisztséget Kirstermertől. Andy Burnham átfogó reformokat ígért, jövő hétre pedig már teljes lehet a kabinet, írja a BBC. Burnham hivatalba lépése után megkezdte a kabinet felállítását, miután menesztette minisztereit.
1: A legnagyobb meglepetést a pénzügyminisztérium élén bekövetkezett váltás okozta. Ennek a tárcának az élére Burnham John Willey egykori védelmi minisztert nevezte ki. Az új brit kormányfő telefonon tárgyalt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is, akinek hangsúlyozta, hogy az ő miniszterelnöksége alatt semmiféle változás nem lesz az Ukrajnának nyújtott brit támogatásban.
0: Az iráni forradalmi gárda amerikai katonai létesítményekre mért csapást Bahreinben és Kuwaitban, illetve megállított két kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban, jelentette az iráni állami média.
1: Állításuk szerint Bahreinben megsemmisítette két légvédelmi rendszert, Kuwaitban pedig rakétaelhárító radarokat és műholdas vevőberendezéseket támadtak. Az incidensek sorozata közvetlenül azután történt, hogy az amerikai hadsereg bejelentette, immár tizedik egymást követő éjszaka hajtott végre csapásokat olyan iráni létesítmények ellen, ahonnan a forradalmi gárda a kereskedelmi hajókat lövi a szorosban. Az eszkaláció ellenére a közvetítő pakisztáni kormány kitart, tovább erőlteti a tárgyalásokat. Az esetek többségében csak a felek egyike jelenik meg Iszlamabadban. Közvetlen tárgyalásokra nem hajlandó sem az amerikai, sem az iráni vezetés.
0: Donald Trump 50%-os vámot vett ki a Kanadából importált áruk széles körére. Az amerikai elnök ezzel válaszolt az általa csak egyenlőtlen bánásmódnak nevezett gyakorlatra, amely az amerikai autókra, tejtermékekre és alkoholos italokra vonatkozik Kanadában, írja a BBC.
1: Az egy hónap múlva élesedő 50%-os amerikai vám vonatkozik majd például a borra, a hokiütőkre és a cementre is, de mentesül alóla az energia,

0: A káliumkarbonát, a kritikus ásványok és a hal is. A Fehérház közlése szerint a vámok 30 nap múlva lépnek hatályba.
1: Az USA elnöke kijelentette, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt semmilyen módon nem fogják letartóztatni, amikor szeptemberben az ENSZ közgyűlésére New Yorkba érkezik. Az amerikai elnök ezzel Zoran Mamdani, New Yorki polgármester korábbi nyilatkozatára reagált, aki felvetette ezt a lehetőséget.
0: A Nemzetközi Büntetőbíróság még 2024 novemberében adott ki elfogató parancsot Netanyahu ellen. A testület azzal vádolja az izraeli vezető, hogy felelős a gázai övezetben elkövetett háborús bűnökért, köztük az éheztetés, mint hadviselési módszer alkalmazásáért, valamint a polgári lakosság elleni szándékos támadásokért.
2: Sport.
1: Focival indítunk, annak apropóján, hogy a Celje labdarúgó csapata ma megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában. A Murától elszenvedett hazai vereség után Viktor Campelos legénységének első európai ellenfele az Albán Egnátia lesz. A másik három szlovén klub csütörtökön a Konferencia Liga selejtezőjében lép pályára. A hétfői pihenőnap után egy 26 kilométeres időfutammal folytatódik ma a Tour de France kerékpárkörverseny. Az Evian-Tonon közötti szakaszgyőzelem első számú favoritja Remco Evenepoel. Őt követi a sárga trikós Tadej Pogácsár, aki utolsóként rajtolt 17 óra 15 perckor. Közben nagy botrányt kavart a jelenlegi zajló túron, hogy két klasszist, a négyszeres bajnok szlovén Pogácsárt és a kétszeres győztes dán Jonas Vingegaardot vasárnap hajnalban egy nehéz hegyi szakasz kezdete előtt ébresztették fel ágyukból doping ellenőrzés miatt. Ez elvileg tilos is lenne, de a francia kip szerint erre egy francia bíró adott engedélyt, ami csak komoly gyanú esetén lehetséges. A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség szabályai szerint tilos este 11 és reggel 6 óra között doping ellenőrzést végezni. Ennek ellenére Vingegaardot hajnali 2-kor, Pogácsárt pedig hajnali 5-kor verték ki az ágyukból. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség frissítette a hivatalos világranglistáját, amelyet a 2026-os világbajnokságot megnyerő Spanyolország vezet, megelőzve a korábbi első Argentinát. A magyar válogatott maradt a 39. pozícióban, az őszi Nemzetek Ligája ellenfelek közül pedig Ukrajna a 33., Észak-Írország a 70., Grúzia pedig a 72. helyen áll.
0: Időjárás. Szerdán többnyire derült lesz az ég, de délelőtt az alpesi völgyekben rövid ideig tartó ködre is számítani lehet. Hajnalra 8 és 14 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, kora délután 22-25 fok közötti értékeket mérhetünk, a tenger melléken 28 fok várható. Csütörtökön észak felől ismét megnövekszik a felhőzet, és főként Notranskon helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Pénteken a friss, helyenként ködös párás reggelt követően többnyire derült szép napos időben lesz részünk, ígérik a meteorológusok.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom, a közlekedési rendőrség Lendva körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést. Értesítés, augusztustól meghatározatlan időre szóló előzési tilalom lép hatályba a 7,5 tonna ösztömeg feletti teherautók számára a Sentil-Koper közötti A1-es autópályán, valamint a Vipávai H4-es gyorsforgalmi úton. A korlátozás visszavonásáig naponta reggel 5 és este 20 óra között lesz érvényben, jelentette be a DARS autópálya kezelőtársaság.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap folyamán egyebek között ezekről az eseményekről számoltak be a hazai és a külföldi hírügynökségek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó pihenést, holnap pedig eredményes munkanapot.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Világbajnokság 2026.
3: Izgalmas meccsek. Érdekes történetek. És elemzések.
2: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: 104 mérkőzés, számos gól, emlékezetes esemény és izgalmak után véget ért az első 48 csapatos labdarúgó világbajnokság a tengeren túlon. A világbajnoki trón tetejére pedig Spanyolország állhatott fel. Köszöntöm a kedves hallgatókat a Muravidéki Magyar Rádió világbajnoki műsorának utolsó adásában, ahol a torna végkifejletét elemezzük vendégeinkkel, akiket köszöntök a stúdióban. Németh Imre és Hermann István. Üdvözlöm Önöket ismét itt nálunk.
1: Üdvözlöm.
2: Köszöntjük a hallgatókat.
0: Ezt is kivártuk, hogy vége legyen ennek a VB-nek. Mik az első reakciók, illetve az első érzések így a VB után, hogy ez az egy hónap után, amikor rengeteg meccset láthattunk?
3: Hosszú volt. Káoszos volt. Európai szembenézve. És igazából nem a foci érdekeit szolgálta. Nekem ez a véleményem.
2: Hát előtte beszélgettünk, egy amerikai mintára megszervezett showműsor, nagyon hosszú ideig, európaiak számára nézhetetlen időpontokba, tehát alapvetően nem rólunk szólt, meg nem is a labdarúgás szakmai szempontjairól. Tehát ebben a történetben mindenről beszélhetünk, showműsorról, bírói tévedi, tehát mindenről beszélgethetünk, csak még senki nem vetette fel azt a kérdést, hogy ebben a nagy műsorban hol vannak a labdarúgók, hol vannak a játékosok, hol vannak azok a szakemberek, akik ezt a játékot szervezik, akik a játékosokat kiképezik, hogy ezek a játékosok eljussanak ilyen színvonalra, hogy ilyen mérkőzés sorozatban részt tudjanak venni. Az nem az ő érdeküket szolgálta magyarul.
0: Azt ajánlom, hogy foglalkozzunk külön-külön az utolsó két mérkőzéssel. Kezdjük is talán a bronz meccsel, amit lényegében angliai és Franciaország vívott. A végeredmény pedig egy talán neutrális nézők számára érdekesnek mondható 6-4-es eredménnyel zárult az angolok javára, viszont a futballhoz jobban értők, illetve a futball szakemberek futball szakmai szempontból sokan kritizálják ezt a mérkőzést, hiszen azt mondják, hogy nem volt értékelhető egyáltalán ez a találkozó ilyen formában. Önök hogy látják, milyennek az első visszhangok, illetve mit tudnának mondani erről a találkozóról? Valóban így van?
3: Egyetértek azzal megalapítása. A francia csapat az első fél időben felháborítottan játszott. Motiválatlan volt, tehát egy világbajnokságban a harmadik helyén nem lett így mérkőzés játszani, ilyen hozzáállást tenni. Nem véletlen az, hogy a szövetségi kapitányunk is csak ült a padon, és nem csinált semmi, gondolom a fürdőben megmosta a fejüket, meg azonnal négyet cserélt. Tehát azok a játékosok, akik most kaptak lehetőséget, azok abszolút nem értek bele. Hát gyakorlatilag a védekező játék olyan volt, hogyha az Imrében mi ketten játszunk be első védőt, akkor se kaptak volna nagyon több gólt.
0: Igen, és Adrien Rabiot, a franciák játékosa a meccs után azt nyilatkozta, hogy szégyenteljes volt az első félidő, és néhány játékostársánál olyan viselkedést vél felfelezni, amit még korábban soha, és ez egy kicsit kiábrándító is volt számára, hiszen ilyen tornán az utolsó mérkőzésen, amikor még tényleg bemutatkozhatnának, akkor ilyen teljesítmény nyújtanak.
2: Hát nem tudjuk, hogy az elvesztett fontos mérkőzés után, hogy nem kerültek döntőbe, ugye azon a mérkőzésen sem voltak már toppon a francia játékosok, amit én akkor be tudtam adnak, hogy valami orvosi probléma is lehetett, már nagyon tompán játszottak az elődöntőben a játékosok, a franciák, tehát szerintem az egyik leggyengébb teljesítményt nyújtották, de lehet, hogy már akkor valami történetett a francia válogatott körül, amiről mi nem tudunk, meg soha meg se fogjuk tudni, mert ahol annyi ember zárt körülmények között él, évek múltán derülhetnek ki dolgok. Egy biztos, motiváció nem volt. Taktikai fegyelem, egyáltalán lehetett taktikáról beszélni, nem volt, és mindent elmond az, amit itt a Pistés mondott, hogy a szakmai stáb ezt úgy reagálta le, gyakorlatilag, mintha mi ülünk a kispadon, és nézzük közelről a mérkőzést. Tehát az első fél időben nem lehetett felfedezni azt, hogy a szakmai stáb be akar avatkozni ebbe a mérkőzésbe, akar-e cserélni, mond-e egyáltalán szakmai instrukciót, mert nem nagyon hangozhatott el a kispadról semmilyen információ be a játékosok fele. Egy farca, végnéztük, hogy mi történt, várható volt, hogy a második fél időre cserélnek, de minden esetre az biztos, hogy a maga a francia labdarúgó szövetség is levonja ebből a következtetéseket. Én azt gondolom, hogy a Sipsóval nem ért véget ez a találkozó, meg a francia válogatottnak, amikor a teljesítményt, a személyi teljesítményeket értékelik, az a dolog ott is elő fog kerülni, mert azért egy ilyen nagymúltú labdarúgás kultúrájának kialakításában résztvevő ország, mint a francia labdarúgás, nem engedheti ezt meg magának, hogy a játékosai, bárkik is, azok ilyen hozzáállás produkáljanak, akár 45 percig is, de akár 30 percig is.
3: Morálisan teljesen szétesett volt az első félidőben a francia válogatott. Ha most idősebb nézők gondolnak arra, hogy az 1982-es spanyol világbajnokságon az a francia válogatott, amely az elődöntőt elbukta azon a híres meccsen a németek ellen, az hogyan játszott a harmadik helyért a lengyelek ellen? Hát ég és föld. Most nem menjünk bele politikába, hogy abban mennyi ekte francia játszott, meg most mennyi, ebben nem menjünk bele, de ennek is van jelentősége. A nemzeti öntudat az angoloknál végig ott volt a pályán. Egészen végig. A franciáknál ezt nem érzékeltem.
0: És ahogy már az említettük, a szakmai stábnak is fel lehet rólni ezt talán hibának, hogy nem tudta kellőképpen motiválni a csapatot erre a bronzmeccsre, illetve hogy lehet egyáltalán motiválni ezeket a játékosokat, akik azzal jönnek ilyen nagy tornára, hogy csak az első hely számít, illetve mit tud ilyenkor tenni a szövetségi kapitány egyáltalán?
2: Hát túl sok mindent nem. Ugye tett annyit, hogy megváltoztatta az összeállítást, tehát hogy adott más játékosoknak is lehetőséget. Ugye köztudott volt a játékosok előtt is, hogy ez lesz Deschamps utolsó mérkőzése. Itt megint csak a játékosok tisztességére lehet alapozni, hivatkozni, hogy aki nekem adott eddig mondjuk 80 lehetőséget a karrieremben, vagy 50 lehetőséget, és részt vettem egy ilyen sikersorozatnak, azért az emberért, azért becsúszok, oda teszem magamat, küzdök. Mert most azért nem árulok rá ezzel nagy titkot, hogy amikor két játékos között, vagy három játékos között választ egy edző, egy szövetségkapitány, amikor minden mérhető, de akkor is már van az a szubjektivizmus, hogy ki mellett teszem le a voksot. Na most ezek mellett a játékosok mellett az az ember, aki világbajnok, letette a voksot. Nem most, nem erre a mérkőzés, hanem 5 évvel vagy 6 évvel ezért letette a voksot, és ezek a játékosok szégyelhetik magukat. Edzőként mondom, hogy cserbajták azt az embert, aki az ő felépítésükben részt vett, hogy nekik jó karrierük legyen, mert azért, hogy valaki játszik a francia válogatottba, mikor oda tesznek egy klubba, egy szerződést elé, azért azt megnézik, hogy játszott-e a francia válogatottba, hányszor játszott, vagy nem játszott. És azért ebben a jelen helyzetben a francia válogatott játékos állományát megnézem, meg a merítési lehetőséget, ahonnan kiválasztották ezeket a játékosokat, itt azért fáj-fáj mellett voltak emberek, és most biztos, hogy vannak olyan csalódott labdarúgók, akik otthon maradtak, akik nem vettek részt azon a világbajnokságon, és a világbajnokság 4 évente van, nem mindenkinek adatik az meg, hogy 4 év múlva nem leszek sérült, milyen formában leszek, nem történik-e a valami velem a világban, vagy én ott lehetek. Tehát számomra a játékosok felelőssége óriási, amin én még egyszer is kihangsúlyozom, hogy szégyelhetik magukat, ha ezen a szinten még emberek szégyellik magukat.
0: És igen, valószínűleg a fél időben kaphattak a játékosok egy fejmosást, hiszen a második fél időben teljesen más arcukat mutatták a franciák is. Próbáltak felzárkózni, Kylian Mbappé 2 gólt is szerzett, ezzel pedig megszerezte a torna góllövő listájának, illetve a torna bajnoka lett a gólok szempontjából, hiszen 10 góllal és 4 gólpasszal zárta ezt a tornát, és a világbajnoki örökranglista élére is felállt, hiszen 22 találata van már neki, és minden bizonnyal vagyis biztosan nem ez volt az utolsó világbajnoksága neki.
3: Hát reméljük, hogy nem. Megérdemelte. Nagyon jó volt a helyzet kihasználása. Na, ő rajta nem látszott ez. Tehát önnál a működött végig a mentalitás, sajnos hátul nem annyira. Most az Mbappé igazi vezére volt a csapatnak, második helyre volt elég. Volt egy csapat, aki jobban focizott náluk. Ezt a pirulát le kell nyerni. És ettől még az érzelmi intelligencia, ami működött, amit az Imre is mondott, a játékosok meg a szövetség kapitány között, egy ilyen kudarcnál ez nem bomolott fel. Már pedig itt egyes játékosok oldaláról ezt elbomlott.
0: És volt még Thomas Tuchelnek, az angol szövetségi kapitánynak is egy érdekes nyilatkozata a mérkőzés után, aki azt mondta, hogy féltette a játékosat itt a fizikai terheléstől, hiszen a másik oldalon a franciák egy nappal többet pihenhettek, illetve könnyebb volt nekik a programjuk is, az elődöntőik, illetve a harmadik helyért zajló meccs előtt, illetve hogy hosszabbítást játszottak az angolok nagy hőségben, akkor a szintkülönbséget is említette. Ezek a faktorok mennyiben befolyásolták a csapatokat így az egész torna során, illetve kijöttek a végére azok a különbségek is, amit ezek a faktorok tudtak jelenteni így ez az egy hónap alatt?
3: Hát az útja az angol válogatnak eléggé kacipántos volt, ha így most vidékiesen fogalmazok.
2: Rögös.
3: Hiszen elég rögös volt, mert a tengerszintről 3000 méter magasra, aztán vissza le, aztán különböző speciális helyi klímához kellett alkalmazkodni. A legvégén a világbajnokságon a világranglista négy első helyzetje jutott be a legjobb négybe. Tehát gyakorlatilag ez nem befolyásolja. Itt már a végén már 3-4 nap pihenése volt mindenkinek, ezek a regenerációk, ezek a mai szinten, amilyen profin csinálják, ezeket kiegyenlítik. Itt már azok a nüanszokon múlnak ezek a mérkőzések, amikor ki hogyan meccsel, mi egy szabálytalanság, egy kiállítás, egy váratlan taktikai húzás, amire a másik nem reagálja le, már ezek döntik el. Hát itt visszatérünk akkor az elődöntőre, egy pár szót mondanék. Az argentinok ellen az angolok szerintem eltaktikázták. Tehát 1-0-ás vezetés után nem szabad volna nekik 30 perc visszaállni olasz módra védekezni, mert ez nem az ő játékuk. És hogy a Tuchel most itt mindenféle kifogást keresse meg magába azt, hogy azon a mérkőzésen ő a csapatot miért úgy játszott az utolsó 30 percben.
0: Igen, és a meccsnek a végeredménye, ahogy már említettük, 6-4 lett Anglia javára. Ez volt a világbajnokságok történetének 6. olyan mérkőzése, amelyen legalább 10 gól is született. Az előző 5-ből viszont 2-nél Magyarország is ott volt, hiszen 1954-ben Nyugat-Németország ellen 8-3 volt az eredmény, 1982-ben pedig El Salvador ellen 10-1-re győzött a magyar csapat. Úgyhogy ez is egy érdekes ilyen statisztikai információ még ezekről a meccsekről.
3: Igen, hát még lehetett volna ez a 6-4, még több is, hogyha az Olisze-nek helyén van a szíve, mert 3-4 olyan tiszta helyzetben lőhetett kapura, amiből sajnos gól nem született, és akkor lehet, hogy nem arról beszélünk, hogy 6-6, hanem egy vízilabda eredmény, mondjuk 7-6-ról beszélünk.
0: Igen, és kellett is Olisze-t ez miatt vigasztalni az öltözőben a meccs után, hiszen nagyon szívére vette ezeket a kihagyott helyzeteket. De folytassuk is a döntő mérkőzéssel, amit New Jersey-ben rendeztek, és Spanyolország Argentínával csapott össze a világbajnoki címért. A mérkőzés tétje miatt várható volt, hogy a csapatok óvatosabban kezdik a találkozót, és a pályán látottak alapján valóban a szövetségi kapitányok taktikai elképzelései érvényesültek. A spanyolok játszották a játékukat, amit már megszokhattunk a teljes torna során. Az argentinok pedig védekeztek, illetve nagyon nem is jutottak át az ellenfélnek a térfelére. Hogy látták önök ezt a taktikai előkészületeket a mérkőzésre, illetve jól döntött a két szövetségi kapitány, hogy ilyen taktikával ment bele ebbe a meccsbe?
2: Hát a szövetségi kapitányok biztos, hogy jól döntöttek, mert ők ismerik az adott helyzetet, a játékosaikat, de ez a mérkőzés, ez én úgy gondolom, hogy mindennel együtt méltatlan volt egy labdarúgó világbajnokság döntőjéhez. Ilyen lassan 100 éve van labdarúgó világbajnokság, de én azt hiszem, hogy ilyen amit valamelyiket csak olvasásból tudjuk, hogy milyen mérkőzések voltak, de ilyen VB döntő nem volt. Hogy az argentinok elfáradtak, nem képviseltek, meg voltam róla győződve végig, hogy ők nem képviselnek olyan játékerőt, hogy a döntőbe kerüljenek, oda kerültek. Itt az előbb említettük érintőlegesen, hogy miért kerültek oda, taktikai hiba volt, nem tudjuk ezt, már oda kerültek. Felőrülte az árajukat, erőn fölül teljesítettek az argentinok, én azt hiszem. Meg bármennyire is itt mindenki Messinek reklámértéke van. Ezen a világbajnoki döntőn egy játékost állított ki, ez a szlovén játékvezető. Szerintem kettőt is a játék alatt kiállíthatott volna. Tehát itt is velük voltak egy kicsit. Meg még plusz azt mondom, hogy amikor itt fizikai futball van, akkor az nem fér bele, hogy egy játékos azt nem vállalja be, és a Messi azt nem vállalta be. Tehát az argentinok, akik a pályán voltak, erőn fölül teljesítettek. Biztos, hogy az volt a taktika, már mi is lehetett volna más. Egy ilyen erős, jó erőkből álló spanyol csapattalan, aki parálisan futballoztak addig, valahogy kiúzni, eljutni a döntetlenig, eljutni a 11-es sugásokig, ezt maximálisan próbálták hozni, de ez a mérkőzés előbb is lezárodott volna, mai napig nem értem, és nem tudom, hogy a szlovén újságok foglalkoznak ezzel, éppen Budapest hívtak tegnap, egy barátom, hogy van-e valami írásos anyag itt Szlovéniában arról, hogy miért nem adta meg azt a szabályosnak tűnő gólt, ami szerintem is szabályos volt, a szlovén játékvezető. Előbb eldőd volna ez a dolog. És meg van a győződve, ha megadja, nem folyó el idáig, hogy a végén olyan jelenetek játszódnak le egy világbajnoki döntőn, amit gyerekek néznek, példaképeket keresnek, ami nem fér bele.
0: Igen, ez a VAR által, illetve a bíró által nem megadott szituációról ilyen személy szerint nem láttam írásos megjegyzést, illetve magyarázatot a szlovén sajtóban, viszont arra szeretnék még rákérdezni, hogy lényegében Vincic mennyire tudta ezt a mérkőzést a kezében tartani, illetve mennyire kellett volna másképp reagálni a meccs közben, hogy ne ez lett volna a végkifejlet, amit a meccs után láthattunk akkor az argentinok részéről.
3: Hát az idegek harca volt ez a végén már. És ugye ott nem elszabadultak a vesztes félnek, az indulatai elszabadultak. Ők így vezették le, dél-amerikai hevesvérek így vezették le sajnos. Ott egy-két olyan dolog történt, aminek nem kell megtörténnie. A megítélésebb szerint a Vincic is jó vezette a mérkőzést. Tehát próbálta nyugtatni őket. Az elején ugye az argentinok erőtették azt a párharcokban, nagyon keményen mentek bele, mosolygott, oda ment, megbeszélte velük, ezáltal a pulzuszámot levitte a játékost. Úgyhogy én szerintem abban a hiba nem volt. Az az egy gólt, azt ugye VAR szólt be neki a izén keresztül, a mikrofonon keresztül, vagy más látott, én ott nem láttam szabálytalanságot, vagy az a kicsi, hát ha egy beknek így rálépnek a lábára, most elnézést kérek, de hát ezért történik ilyen. Te játszott a hattyú halálát, vidékiel sem mondva, hát lefújták. Ha megadja, akkor se reklamáltak volna szerintem. Úgyhogy a másik pedig az, hogy a spanyolok egy labdabirtokló futballt csinálnak. Na most a labdabirtokló futball ellen pressinget kell játszani, hogy hogy a pressing alapján megszavarják ezt a játékot. Ehhez 11, illetve 10 olyan mezőnyjátékos kell, akinek írtózatos fizikai képességei vannak. Na most mínusz egyről indulnak ezzel az argentinok a Messi miatt. Tehát addig a Messi minden meccse jó volt, amíg a csapat labdabirtokló volt. És itt, amikor egy ilyen mérkőzés van, akkor sajnos elveszett. A Messi akkor jó, ha náluk van a labda, és most nem volt. És azért is a taktikájuk az volt, ami, mert tudták azt, hogy egy Messivel nem lehet a pressinget játszatni.
0: Vissza kell térnünk viszont még egy újdonságra így a döntővel kapcsolatban, ez pedig a félidei show volt, ami lényegében teljesen felforgatta az eddigi szabályokat a futballban, hiszen 15 perc helyett majdnem fél órás szünet volt így a két fél idő között. Önök hogy látták ezt? Volt erre szükség?
3: Azért mondtam az elején, hogy káoszos, és nem a futball érdekeit képviselt, tehát ilyen nincs, hát nem is értem ezt. Tehát csináljanak egy normális zárőnepséget a mérkőzés előtt. És a mérkőzés pedig, ahogy 100 éve megy, vagy ugye először 10 perc szünette, hogy beszélgettünk, most 15-tel, és menjen a mérkőzés ugyanúgy le. Hát a játékosoknak az élettani reakciói, leülnek, fél órát pihennek, hát az újra olyan helyzet, sérülés veszély, hadd ne soroljam, hogy mennyi minden negatív hatása van. Kiesik a ritmusból.
2: Hát ez
3: mondjad.
2: Ez én szerintem is csatlakozok a Pistéhez, teljesen idegen a labdarúgás világától lesz. Tehát a labdarúgás szellemiségében nem lehet ezt összehasonlítani, ami Amerikában történt itt a futball körül. A szünetek, a félidőben az igazságtalan szünetek, hát az a félórás cirkusz meg, ez például európai embereket, én úgy gondolom, vagy dél-amerikai embereket, akik alig várták, hogy valami végkifejlett legyen ezen az Argentina-Franciaország meccsen. Hát egész Dél-Amerika nézi. Mindenki nézi, azért izgul, és akkor ebbe belehozunk ilyen-olyan művészeket, akik bizonyára maguk nagyságában nagyok, meg világhírűek. Tehát az szervezzenek azoknak egy külön föllépési lehetőséget, ne erőszakoskodjanak a futball körül. Nekem ez az egyszerű véleményem. A futball az futball, aki meg nem a futballhoz tartozik, az keresse magának egy másik színpadot, ott adja elő magát, azt arra is van nézőközönség, akik elmennek oda, annak tapsolnak. Én speciál a futballt várom, és szerintem Európában meg a világon vagyunk 1-200 millióan, akik a futballt várjuk egy ilyen eseményen. Nem a politikusokat, nem a különböző fellépőket, hanem a nagyszerű, kiváló futballt.
3: Pontosan így van. Nem NFL meccsről van szó, nem baseball meccsről van szó, nem kosárlabda meccsről van szó. Itt nem 4/4 van, 2 féldő van, a féldőben pedig 15 perc szünet. Ezt a tradíciót, ezt tartani kellett volna, és ehhez kell volna alkalmazkodni az összes többi reklámnak, fellépőknek, mindennek. De nem ez történt, hanem bele akarták erőtetni ebbe az amerikai típusú sport rendezvénybe az egész világbajnokságnak a lebonyolítását. És ez lett a vége ennek. Hát, megértem azt, hogy kell tartani ivószünetet, amikor 35 fok meleg van, de kérdem én, amikor 16 fokban játszottak, akkor is megállnak ivószünetre. De vicc.
0: Elsőben
3: megállnak ivószünetre, vicc.
2: Ugye még lesz egy érdekes dolog itt a futball világában, meg az eladhatóság területén. Jelen pillanatban Kína és India nem vett részt a világbajnokságon. Nem kerültek be? Most, ha ilyen alapon megy ez tovább, ez a labdarúgás, hogy a nézettség, meg az eladhatóság, meg mennyi pénzt hoz, mi lesz akkor, ha történetesen Kína és India is olyan csapatokkal jelentkezik a világ futballszínpadán, hogy oda fognak kerülni. Akkor most csak kérdőjeleket teszek föl önmagamnak is, meg mindenkinek, a hallgatóknak is, akkor hogy leszünk? Kínai szokásokhoz, vagy indiai szokásokhoz fogjuk alakítani a labdarúgó mérkőzések lebonyolítását? Tehát ezek azért lényeges kérdések. Már most mindenki nevet. A nevet a FIFA, 11-et terveztünk milliárdba, 15 lesz. Köszi, bemegyünk egy kólára, adj vissza. Hát most ott tartunk. Tehát, hogy olyan nagyképűek lettünk, most magamat is beleszámítva ebbe a futballba, bár engem nem érint ez meg minket. Hú, ez a futball 11 milliárd helyett 15-öt hozott. Hát én úgy gondolom, hogy nem ilyen nagyképűen kellene ehhez hozzáállni, hanem vissza kellene térni a futball eredeti szellemiségéhez. És a lebonyolítás rendjéhez, mindenhez. Én nagyon sok erőt meg sikert kívánok ebbe a Čeferin úrnak, mert látom, hogy fölvette a kesztyűt a FIFA-val szembe, és várom, hogy az európai és a dél-amerikai futballkultúrával rendelkező nemzetek odaállnak emellé az ügy mellé. Mert azért most se felejtsük el. Itt mindenféle próbálkozás volt. Valaki tud nekem mondani mi emlékszik erre a labdarúgó világbajnokságról? Hát biztos, hogy nem, hogy a szigetek mit csináltak meg ezek egymás ellen. 4 olyan ország válogatottja került be a döntőbe, akik korábban világbajnokságokat nyertek. És kit kerestünk még a döntő körül? Akik korábban világbajnokságokat nyertek, Németországot csak említsem, nem került oda, vagy például Olaszország, aki be se került ebbe a sorozatba. Tehát én még egyszer is azt mondom, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy a labdarúgás visszatér a józanság felé, és eredeti szerepeket fog a világ sportjába betölteni.
3: Európa 16 csapatot delegáltott a világbajnokságra. A 16 csapatból 6 benn volt a legjobb nyolcba. Ugye azon kívül a Marokkó volt benne, meg Argentina. Na most Ázsia 8 plusz, 9 plusz fél kvóta. 8 plusz fél kvóta, elnézést. És abból Ázsiából senki. A csoportokból csak egy ment tovább. Jó, hát ott vannak az olajmágnások, Szaúd-Arábia, Katar, Emirátusok. Pénzzel megvették a kvótát. Hát más nem tudok kitalálni, mert azoknak a csapatok nincsen helye. Nincsen helye a világbajnokságon. Meg... És akkor nincs ott Olaszország, nincs ott Európa, meg egy ország köztük mi is, akik ott voltunk a kapuba.
2: Meg egyet tudomásul kellene venni a világba, vagy hát most nem akarok mindenkit itt leoktatni, de akik a sportban bent vannak. Kialakult egy trend. Jégkorong világbajnokságon nem akar ott lenni olyan ország, ahol a labdarúgás a legnagyobb. Most a csájék kivételek, meg Oroszország mindig kivétel. De az a kanadaiak sportja, az északi államok sportja, egy teljesen más kultúra. Vagy baseballban mi ott akarunk lenni, vagy amerikai futballban Európa ott akar lenni. Rájuk hagyjuk, az a ti sportágotok. Én azt hiszem, hogy ebbe az irányba kellene elindulni, vagy visszatérni az alapokhoz. És még egy dolog, amit szerintem a többi sportágoknak, meg nem tudom, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ehhez mit fog szólni. Itt 38 napon keresztül uralta ez a fajta labdarúgás a világ sajtót. A nézettség, a televíziók nézettségét minden közben, volt egy Wimbledon. Tehát más sportágok, és olyankor léptünk ebbe bele, elkerülve a más sportágoknak a tradicionális világeseményeit, hát ami nem biztos, hogy a sport szempontjából, most kimondom, hogy sportszerű volt.
3: Tour de France. Ki nézi ilyenkor, mikor a foci meccs van?
2: Tehát ez régen úgy alakult ki, hogy megvolt a rendje. Véget érnek Európába a bajnokságok, kupasorozat. Ugye elkezdődik a tenisz.
3: Párizs,
2: Wimbledon. Ugyanezt télen, amikor a téli szünet volt a futballokban, akkor ugye az ausztrál nagydíj.
3: Meg tehát, az amerikai.
2: Tehát ennek van egy kialakult rendje a sportrendezvényeknek a világban. Mikor rendezünk olimpiát. Tehát ezek mind azok a sportágok egymás mellett megfértek, egymásra épültek. Az amerikai labdarúgó, úgynevezett labdarúgó világbajnokság, minden ilyen szabályt felrúgott.
0: Most azt javaslom, még egy kicsit térjünk vissza a futballhoz, hiszen lényegében Spanyolország a mérkőzés 106. percében bebiztosította a győzelmet magának, ezzel pedig 2010 után másodszor lett világbajnok. Luis de la Fuente szövetségi kapitány azt mondta, hogy jelenleg a csapata Európa-bajnok, illetve világbajnok, de még nem értek a csúcsra. Önök hogy látják, van még ebben a spanyol válogatottban plusz? Feljebb tudnak még lépni?
3: Megítélés szerint még egy Európa-bajnoki cím benne van. Legalább az benne van. Nagyon jó összerakott csapat. A spanyol labdarúgásnak a szakszerűsége és a racionalizmusa egyértelműen meglátszik abban, hogy a Lefuentét tették meg szövetségi kapitánynak. Előtte az U17-től folyamatosan az utánpótlás válogatottnak múlt a kapitánya. Világbajnokságot, Európa-bajnokságot nyert velük. Teljesen képbe volt ezzel a generációval. Ehhez a generáció még hozzájött extraként a Yamal, és ez egy nagyon jó felépített rendszerben dolgoznak, és ebben nagyon, nagyon jó képzett játékosok, nem véletlenül, hogy a top klubokban játszik a valamennyi játékosuk. Mentálisan is rendben voltak. Ebben a csapatban még igaza van, több van. Még az belefér. Ha most végignézzük a világbajnokságon az összes mérkőzésüket, az első meccsüket játszották a Szigetek ellen, igen. 30x-et, most hadd nem mondjam a statisztikát, mennyit tud a kapuda, az egy óriási balszerencsés meccs volt, nem ment be semmi. Azután valamennyi mérkőzéseket megnyerték, igazából játékba lefocizták az argentinokat, megyünk visszafele, lefocizták a franciákat, előtte lefocizták a belgákat, az most, hogy megszerezték ellenük egyszer a vezetést, egy gól kaptak, és utána megfordították, előtte egyedül a portugál volt az a mérkőzés, ahol végig kélezett a helyzet, tehát gyakorlatilag játékban ők tudták velük egyedül felvenni a versenyt. És ott egy borzalmas egyéni hiba miatt vereséget szenvedtek a portugálok, egy védekezés hiba miatt. Ezen kívül a spanyolok bemasíroztak a döntőbe, ott pedig simán nyertek. Egyszer a sima alatt értem azt, hogyha ott a Vincsics úr nem úgy bíráskodik, illetve a az elején, amikor megpörgették a játékot, amikor voltak az átmenetekben a mérkőzés alatt olyan idők, amíg élvezhető volt igazából futball szempontjából, akkor azonnal ott helyzetig lehet is jutottak. Hát ez világbajnoki döntő, kérem. Itt mindenkinek a más a pulzusszáma, más a mentalitása. Eddig tartott az, amíg a tudásbeli különbség kijött. A hosszabbítás második félnek első részére.
2: Hát én is látok még további potenciált a spanyol válogatottba és a spanyol labdarúgásba is. Ugye 20-25 éve kezdődött egy új rendszer a spanyol utánpótlásba, amikor területekre bontották, figyelik a játékosokat már általános iskolás koruktól kezdve, tehát egy nagyon felépített rendszerről beszélünk, meg közben, ugye mindig mondtuk, hogy a futball a társadalom leképezése is, a spanyol társadalom is, a spanyol élet Európából került az élre. Tehát ezt én voltam kint, én is Spanyolországban többen, olvassuk, látjuk, vannak Európában egyes államokban, akik kiköltöznek Spanyolországba, tehát hogy olyan jónak tartják az ottani körülményeket, és ez lecsapódik a labdarúgáson is, és amit a Pisti mondott, hogy ez a folyamat, hogy nem nyúltak bele, nem egy igen-igen nagy nevet tettek a válogatott élére, hanem azt az embert bízták meg, aki ezt a csapatot gyakorlatilag végig vitte, végig képezte a világbajnoki címig. Európa-bajnokság, világbajnokság. Én azt hiszem, lehetnek itt szerencsétlen mérkőzések, mert 90 perc alatt sok minden eldőlett, de hogy az a spanyol válogatott az elkövetkezendő 4 évben a világ futballjában meghatározó szerepet fog betölteni, az biztos. Itt most az a kérdés, hogy Európában lesz Franciaországban egy váltás, Németországban egy váltás, hogy ezek a nagy futball nemzetek, nem tudom, hogy Angliában lesz, mit tudnak ehhez hozzátenni, tudnak-e akadályt gördíteni egyáltalán.
3: Illetve, hogy az olaszok magukhoz térnek-e.
2: Így van.
0: Ez is nagyon jó.
3: És kérdés. A másik, amit még ehhez hozzá szeretnék fűzni, kicsit a politika vonalára áttérve, megtörtént Spanyolországban, hogy körülbelül 20 év ezelőtt az a történelmi megbékélés. Ugye tudjuk azt, hogy a spanyol az egy sok nemzetiségi színes ország. Katalónia, Baszkföld, Asztúria, Andalúzia, folytattam tovább, Kasztília, Aragónia. És ezek a játékosok, akik ebből a nemzetiségből jöttek, főleg a baszkokról, katalánokról beszélek, nagyon sokáig nem játszottak a válogatottban. És amikor a baszk megbékélés megtörtént, azóta rendszeresen az ifjúságban és a fenerbahçében is játszanak, ugyanúgy a katalánok is, hiszen visszatérünk az 2010-es világbajnokságra, ott arra nagy Barcelonára épülő spanyol válogatott nyerte meg a VB-t, aminek nagy része katalán játékos. Most nagyon sok baszk játszott a spanyol válogatottban. Ezzel is azt akarom elmondani, hogy a sokszínű ország egybefolt a labdarúgásnak a talaján, és ez nagyon jó, mert így a társadalmi béke is jobban előtérbe kerül.
0: És az egyéni díjakat is ezen a tornán a spanyolok zsebelték be, hiszen a torna a legjobb kapusának Unai Simont választották, aki, mint már az előbb említettük, csak egyetlen gólt kapott. A torna legjobb fiatal játékosa Pau Cubarsí lett, a torna legjobb játékosa pedig az a Rodri, aki ezzel a címmel lényegében meg is töltötte a vitrinét, hiszen minden lehetséges címe már megvan. Viszont közben az az érzésem, hogy még mindig kevésszer említjük Rodrit azon a szinten, mint például nem tudom, Mbappé, Cristiano Ronaldo, nincs Messi, nincs benne ebben a beszélgetésben, hogy mekkora nagy játékos ő.
3: A csatárok azok mindig nagyobb rivaldafényben vannak, mint a középpályások, elképesztő mélységet képvisel a Rodri. A kimagasló játékát én az elődöntőre preferálom. A franciák ellen vastagon a mérkőzésnek a legjobb játékosa volt.
2: Hát a Rodrira annyit visszatérve, amennyiben ő tudod volna játszani a Premier League-ba az elmúlt szezonban, biztosra veszem, hogy nem az Arsenal a bajnok. Annyira az ő hiányát annyira megérezte a Manchester City csapata.
0: Ehhez van még egy nyilatkozat, amit most pont találtam Pep Guardiolától. Októberben azt nyilatkozta, hogy Rodri a legjobb formáját ebben a szezonban a világbajnokságon fogja nyújtani, hiszen egy sérülésből épült fel a bajnokság során, és lényegében ezért nem tudott a Citynek segíteni annyira a bajnokságban.
3: Igen. Igen, abban a pillanatban kezdve, hogy a Rodri nem játszott, összeesett a Citynek a játéka. A középpályás játékát ő fogta össze. ő adta a ritmust a csapatnak, ő adta azt, hogy mikor megyünk, mikor mennek a fölpasszok, mikor fordítom vissza. És ez a hihetetlen plusz, amit a spanyol válogatottban hozzátesz a játékhoz, ez egyértelműen érződött a spanyol játékán is. Kicsit a döntőben halványabb volt, tehát mi emberek vagyunk, de ott is a jobbak között volt így is.
2: Én azt gondolom, hogy ezeknek a díjaknak az odaítélése az rendben van, legalábbis számomra, meg nem olvastam tegnap, ma reggeli újságokba, internetes kiadásokba is semmi olyan negatív, még kommentet sem, nagyon jó komment az más szekció, hogy nem érdemelték ezek a játékosok ezeket a díjakat meg. Az... Kíváncsiak voltam az argentin véleményekre, de ott sem, ott sincs negatív vélemény erről.
3: Nem véletlen, hogy a Rodri szeretné a Real Madrid leigazolni. De ez nem véletlen.
0: Igen, és uraim, lényegében a műsor végéhez közelítünk, így arra szeretnék még kicsit kitérni, hogy önök hogy látták ezt a 104 mérkőzést? Mik voltak azok a pillanatok, amik a legjobban megmaradtak önökben? Így sportszakmai szempontból most azt hagyjuk mellékvágányon, amiről az előbb már beszéltünk, FIFA, politika és hasonlók. A futball szempontjából önök hogy látták ezt a bajnokságot?
2: Hát számomra sok olyat futballilag nem hozott, mert sok a mérkőzés. Tehát még mindig nem látunk szakmai elemzést, annyi idő eltelt, most már napok elteltek gyakorlatilag. A döntő előtt már szoktak megjelenni hivatalos honlapokon elemzések. Még jelen pillanatban mindig nem látunk elemzést, legalábbis tegnap este még a FIFA honlapján nem volt fönt elemzés, elő az UEFA honlapján ugyanúgy nem voltak fönt szakmai elemzések. Hát egy, ami emlékezetes, szerintem a technológia futballja volt. Erre nekem erről annyi jut eszembe, hogy a technológia futballja volt egy megérdemelt spanyol világbajnoki címmel.
3: Bármiködés katasztrófa. Aztán egy-két mérkőzés azért megmaradt bennem. Mexikó, Anglia, a Brazil, Norvég.
2: Horvát, Portugál.
3: Aztán sima marokkói kiesés a franciák ellen, spanyol-francia extra spanyolizével, teljesítménnyel. Hát én vártam volna, a kedvenceim azok kiestek, a portugálok meg a brazilok. Hogy azokat még oda vártam volna így, de akkor lehet, hogy színesebb lett volna ez. Hát a sorsolás így adta, meg könnyű argentin bemasírozása négybe. Arról az zárló egy közepes csapat be tudott volna masírozni ugye a négybe. Megérdemes spanyol győzelem, mint te mondtad. Katasztrofális francia hozzáállása a harmadik helyen, bronz meccsért. Ez maradt meg bennem.
2: Meg ami még fontos, brazilokat említetted, hogy Brazília, idézőjelben a gyerekkorunktól mindig Brazília volt. Tehát mindenki Brazília, a brazil technikát akarta elsajátítani, és most úgy tűnik, hogy végleg, hát remélem nem végleg, de most ha 8 évet nézünk, eltűnőben van a brazil labdarúgás, az úgynevezett brazil technika, az a brazil csodálatos megoldások eltűnőben vannak a világ futballjáról. Hát remélem, hogy az olaszokkal együtt ők is visszajönnek. Már ők hiányoznak a világ futballjáról, nekem nem más ország, anélkül, hogy valakit megbántanék.
3: Hát ha már csak a himnuszt nézzük, ugye az olasz szenvedély.
2: Igen.
3: A brazil technika, az a joga bonito, ahogy a brazilok hívják. Hát az utolsó talán Neymar volt, aki ennek a képviselje volt, sajnos ebben a csapatban már nem volt olyan egy se. Hát itt most a brazil labdarúgásnak is az a feladat, mint a spanyolnak volt ugye 25 év ezelőtt, hogy újraképíteni, vagy a franciának, hogy újraképíteni a labdarúgásokat, és ezeket a nemzeti hagyományokat bele kell fűzni, mert anélkül nem fog menni. És várjuk a következő világbajnokságot, reméljük, hogy egészségben megérjük. Hát amiről most itt a médiában olvasni, hogy 64-re akarják kiegészíteni, hát ez katasztrófa. Nem is beszélve arról, hogy tudjuk, hogy portugál, spanyol, marokkó rendezi. Tehát 100 évvel ezelőtt Uruguayba kezdett a világbajnokság. De a gazdasági helyzet miatt ott nem tudnak Dél-Amerikában most a brazilián kívül más világbajnokságot rendezni. Hát hogy oda akarna vinni egy csoportot, hogy ott lenne Uruguayba, Argentina, Paraguayba. Hát az a csoportnak eleve, aki ott fog pályára lépni, annak utána az halott ügy lesz az egész VB, mert utána el kell jönni ide. Az akklimatizálás áldozatai lesznek. Tehát nem tudom, hogy merre megy el 64 csapat, tehát akkor ott még több mérkőzés van, még hosszabb ideig tart. Az üzlet ennyire nem mehet előre a labdarúgás, a focik árára.
0: Igen, ezek nagyon jó kérdések, amit viszont 4 év múlva fogunk megválaszolni majd csak. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy a VB alatt újra és újra ellátogattak stúdiónkba, és megosztották velünk véleményüket a meccsek, illetve a történések kapcsán.
2: Örömmel tettük.
3: Örömmel tettük.
0: Önöknek pedig, kedves hallgatóink, megköszönjük megtisztelő figyelmüket, reméljük, hogy műsorunkkal sikerült érdekesebbé tennünk a VB eseményeit. Az aréna legközelebb szeptemberben jelentkezik ismét, addig is kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. A viszonthallásra!
4: Világbajnokság 2026.
0: Izgalmas meccsek, érdekes történetek és elemzések.
4: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, július 21-e van kedd este, és a műsor folytatásában a zenék lesznek túlsúlyban, de 7 órakor lesz majd esti mese, lesznek magyar nóták, csárdások, és a terepjárót is megismételjük 20 órától. A szokott időben holnap reggel 5:30-tól ismét indul majd a vezetett műsor, és a kollégák várják majd önöket. Szép estét és jó pihenést mindenkinek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a török basa. Akkor történt, amit most elmondok, amikor a török volt az úr Magyarországom. Valamelyik nagy háború után volt, a törökök mentek vissza a hazájukba, s amerre áthaladtak, falukat, városokat fölgyújtottak, asszonyokat, férfiakat, de még gyermekeket is elvittek Törökországba, szomorú rabságba. A többi közt Törökországba került egy kisfiú is. Ezt a török császár udvarába vitték, ottan nevelődött föl. A török császár megszerette az ügyes fiút, katonának nevelte, s az Isten úgy felvitte dolgát, hogy basa lett belőle. Telik, múlik az idő, megházasodik az egyszeri magyar fiú, s Isten megáldja gyermekkel. No, ha megáldotta, hát dajka is kellett a gyermek mellé. Mikor éppen dajkát kerestek, arra vetődött egy öreg magyar asszony, azt a basa mindjárt felfogadta dajkának, hogy legyen az ő gyermekének magyar dajkája. De ugyancsak meghagyta az asszonynak, hogy jól vigyázzon a gyermekre, még a szél fúvásától is őrizze, hát, mert különben így meg úgy, de kerékbe töreti. Jaj, hiszen hát dajkálta az öreg asszonya, hogy tőle kitelt. De egyszer a gyermek megbetegedett, sírt éjjel-nappal, hát nem tudta elcsitítani. Istenem, Istenem, tűnődött magában az öreg asszony. Hát mivel tudjam elcsitítani ezt a gyermeket? Ha meghallja az apja a sírását, hát vége az életemnek. Hát mit gondolt, mit nem magában? Elkezdett énekelni a gyermeknek. Csicsi a babája, énekelni a gyermeknek. Csicsi a babája, szép török fiúcska.

0: A szememben megismer engem,
1: mondotta az öreg asszony.
0: Megismerlek, karod fehérjéről, fehér szemölcsödről.
1: Ott mindjárt felgyűrte az inge ujját a basa, s ím, hát rajta volt a karján az a fehér szemölcs. Ott mindjárt egymás nyakába borultak. Vége hossza nem volt az ölelésnek, s a csóknak. Így volt bizony. Igaz volt. Vége volt.
2: Itt a vége, most jövél le.
3: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
4: Jó éjszakát.
5: Szép álmokat.
6: Szép álmokat.
7: A Muravidék hullámhosszán. MMR.
8: A hét magyar nótája.

0: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! Tegnap a Muravidékre látogatott a szlovén mezőgazdasági miniszter, s kijelentette, Szlovénia számára fontos a versenyképes, ellenálló és fenntartható szlovén mezőgazdaság. További részletek Jobbágy Klárától.
1: A Muravidéki látogatás során találkozott a Radgunai Mezőgazdasági Szövetkezet, a Szlovén Sertéstenyésztők Szövetsége, valamint a Mlinopek és az Ocean Orchids vállalatok képviselőivel. Megvitatták a régió jelenlegi kihívásait és fejlesztési lehetőségeit, beleértve a mezőgazdasági termelés versenyképességét, a termelés védelmét az aszálytól és más károktól, valamint szóba került a gabonapiac helyzete is. Ziegler Kraj miniszter látogatását Radgonán az ottani szövetkezetben kezdte, amely a térség egyik legrégebbi és legfontosabb szövetkezete. A mintegy 220 tagot egyesítő, üzlethálózattal, felvásárlópontokkal rendelkező szövetkezet jelentősen hozzájárul a térség agrárfejlődéséhez. A megbeszélés során különös figyelmet fordítottak a szövetkezet szerepére a termelők összekapcsolásában, a felvásárlások megszervezésében, a hatékony helyi élelmiszer ellátási láncok kialakításában és az öntözési lehetőségekre a Paska térségében. A találkozón természetesen téma volt a búzatermelők helyzete is, mivel az ágazat évek óta piros számokat produkál, az alacsony felvásárlási árak és a magas termelési költségek miatt. A miniszter hangsúlyozta, a minisztérium jó szolgáltatást szeretne nyújtani, biztosítani, hogy ne legyen sok bürokratikus, eljárási és pénzügyi akadály, hogy a rendszer egyszerű, rendezett és mindenekelőtt stabil legyen. A megbeszélés fontos részét képezte a szőlőtermesztés helyzetének elemzése, legfőképpen a szőlő rettegett betegsége az aranyszínű sárgaság miatt. Az Élelmiszerbiztonsági, Állategészségügyi és Növényvédelmi Hivatal képviselői bemutatták a betegség ellenőrzési tevékenységeket, és az amerikai kabóca a fővektor visszaszorítására irányuló intézkedéseket. A találkozón érintették az időjárás következményeit is, a védelem kérdését és a finanszírozási nehézségeket a védelem terén. Szó esett a helyben termelt élelmiszerek közétkeztetésbe való nagyobb bevonásának a lehetőségeiről, valamint a logisztikai és elosztási kapacitások továbbfejlesztéséről is, mely lehetővé tenné a közintézmények és más nagyobb vásárlók hatékonyabb ellátását helyi termékekkel. A miniszter a Szlovén Sertéstenyésztők Szövetségének képviselőivel is találkozott. Velük a sertéstenyésztési ágazat nehéz helyzetét és a lehetséges intézkedéseket vitatták meg, beleértve a sertéshús minőségi besorolását, az eredetvizsgálat szigorúbb ellenőrzését és a mezőgazdasági földterületekhez való könnyebb hozzáférést. A miniszter kijelentette, támogatnunk kell a szlovén gazdákat, akik élelmiszert termelnek és állatokat tenyésztenek, hogy a fiatalok ebben az ágazatban hosszú távú perspektívát lássanak. Növelnünk kell az önellátást minden téren, és lehetővé kell tennünk, hogy a gabonatermelés gazdaságilag fenntartható legyen. Ezt nem csak a katasztrófák és válságok következményeinek éves enyhítésével fogjuk elérni, hanem egy olyan stratégiai megközelítéssel, amely hosszú távon fenntartható lesz, hangsúlyozta a találkozón a miniszter. Muraszombatban az úti cél a Mlinopek vállalat, a legnagyobb Muraszombatban az úti cél a Mlinopek vállalat, a legnagyobb muravidéki malomipari és

0: idején megmutatkozik, mennyire fontosak a hazai termelők, felvásárlók és feldolgozók. Közös célunk továbbra is a rugalmas, fenntartható és versenyképes szlovén mezőgazdaság fejlesztése, amely kiváló minőségű hazai élelmiszert biztosít, fenntartja a vidéki településeket és stabil munkakörülményeket biztosít az ágazatban dolgozók számára.
1: A szlovén kormány jóváhagyta a Szlovén Köztársaság Árutartalékkezelő Intézete tulajdonrészének értékesítését a muraszombati kataszteri községben található ingatlanokban. Az érintett ingatlanok az egykori Pomurka húsipari üzemtelepén található hűtőházi ipari csarnok, illetve egy kompresszorház, amely helyére a horvát Atlanti Gruppa Társaság modern pástétomgyár építését tervezi. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
2: A Gazdasági, Munkaügyi és Sportminisztérium közlése szerint ezek az ingatlanok már nem szükségesek az intézet alapfeladatainak ellátásához, mivel azokat nem használják. További fenntartásuk csak kezelési, karbantartási és állagmegóvási költségekkel járna, esetleges újbóli hasznosításuk pedig további jelentős beruházásokat igényelne. A minisztérium szerint az ingatlanok értékesítésével az árutartalékkezelő intézet hatékonyabban gazdálkodhat ingatlan vagyonával, csökkentheti a használaton kívüli létesítmények fenntartási költségeit, a befolyó összeget pedig az intézet kiemelt feladatainak ellátására, meglévő kapacitásainak fenntartására, valamint az állami árutartalékok fejlesztésére fordítja. Az értékesítési eljárást az intézet lefolytatta, a legkedvezőbb ajánlatot pedig a muraszombati OSEM vállalat adta, amelyet nemrég a horvát Atlantic Grupa vásárolt fel. Az ingatlanok vételára adó nélkül valamivel több mint 550 ezer euró volt. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az Atlantic Grupa a volt Pomurka húsipari üzem területén új pástétomgyárat kíván építeni Muraszombatban. A szlovén versenyvédelmi hivatal engedélyezte az OSEM vállalat felvásárlását. A cég korábban jelezte, hogy a beruházás megvalósításának egyik előfeltétele az volt, hogy megvásárolják az árutartalékkezelő intézet tulajdonában lévő ingatlanokat, mivel ez teszi lehetővé a gyártóüzem bővítését és új termelési kapacitások kialakítását. Az OSEM vállalat igazgatója Miroslav Lisár már június elején elmondta, hogy az Atlantic Grupa és az intézet egyeztette az adásvételi szerződés szövegét. A megvásárolandó épületet a vevő lebontja, helyére pedig egy teljesen új üzemet épít. Frisár akkor hangsúlyozta, hogy a szerződés a kormány jóváhagyásával lép hatályba. Kiemelte azt is, hogy a beruházás a következő 3 évben stabilitást hozhat a régió számára, és az első ütemben több mint megduplázhatja a foglalkoztatottak számát. A jelenlegi 35 alkalmazott helyett várhatóan több mint 70 munkahely jön létre. A vállalatvezetés hangsúlyozza, hogy az Atlantic Grupa nem megszüntetni, hanem megerősíteni kívánja az OSEM vállalat által forgalmazott Kekec márkát. A cél a termék modernizálása, a gyártástechnológia fejlesztése, valamint a nemzetközi piacokra való könnyebb kijutás biztosítása a cég kiterjedt értékesítési hálózatán keresztül. A Muraszombatba tervezett beruházás összértéke közel 30 millió euró.
1: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Jobbágy Klára és Horváth Dávid összeállítását hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor

leszünk gyarmat, arra már húzzál már el már.

0: rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy a holteli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hófencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt,

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

gitár, taps és dallamok. Megszólal egy akkord lábom tempóban, elkap a zene, aki számít velem van. Liba a bőrön, már forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

fészakatól nőket vadít. Szellemi zene, akár egy vallás. A bajban vagyok, vigasztalás. Elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet. A zene varázsa gyógyítja lelkemet. Átjárja a testem,

néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.